0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

mondanék a helyedben. Várom, hogy mit lépsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csak.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM
1: összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzati döntéshozatal hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében ezentúl szerdánként hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést, írja az MTI Kapitány István bejelentése alapján. A gazdasági és energetikai miniszter tudatta, az új munkarendben 4 kabinet között osztják meg a feladatokat, így a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet látja el a döntés előkészítő munkát. Kapitány István hangsúlyozta, a kabinetek működésével a gazdasági szempontok minden területen, a beruházásoktól kezdve a vállalkozások versenyképességén át az energiastratégiáig kiemelt hangsúlyt kapnak, a cél pedig a végrehajtás folyamatainak további gyorsítása és átláthatóbbá tétele. Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a lemondás a hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás áll, mely cég megszüntetésének tárgyalását a közgyűlés legutóbbi ülésén levette a napirendi pontról.
2: Közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És gyakorlatilag 7. napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Ezt akadályozta meg az, hogy már a napirenden, a napirend megszavazásánál levették a 7. napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a 7. napirendi pontot.
1: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024 októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke volt. Tisztségeiről október 1-jével mondott le. 3 tűzesethez és 1 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt Kétyen a Petőfi Sándor utcában. A szekszerdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltó 2 vízsugárral, valamint a vízszállítójármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. 2 kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen 3 utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei 2 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 1 hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral fékezték meg.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Liszmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél, mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
3: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Liszmájer Tamás, a paksi ese egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a paksi ese keretein belül teniszeznek. Úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportban 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
4: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
3: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Tinger X újdonságet sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat It-et. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdák egyelőre hiába várják az uniós válságtámogatást, miközben az idei aszály közel 1000 milliárd forintos kárt okozott az agrárgazdaságban, tájékoztatta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az MTI-t. A Magosz kiemelte, az Európai Unió 540 millió eurós rendkívüli keretet biztosít a megemelkedett műtrágya és energiaköltségek kompenzálására, amelyből Magyarország 16,7 millió euróra lenne jogosult. A szakmai szervezet az MTI-nek rámutatott, hogy míg több uniós tagállamban a termelők már megkapták a segítséget, a hazai kifizetések elmaradása komoly versenyhátrányt jelent a magyar gazdáknak, és a jövő évi termelés biztonságát is veszélyezteti. A vártnál lényegesen nagyobb lendülettel indították az őszt az ingatlan eladók, miután szeptemberben kiugróan sok új lakás hirdetést adtak fel, tájékoztatta az ingatlan.com az MTI-t. Az ingatlan piaci elemzés szerint a kínálat bővülése az ország egész területén megfigyelhető volt, a tulajdonosok és a közvetítők jelentős része ugyanis az őszi hónapokra időzíti az értékesítést a határozottabban jelenlévő vevői keresletre számítva. A portál szakértői az MTI-nek kiemelték, az élénkülő kínálat a vevők számára szélesebb választékot biztosít, a megnövekedett választék ugyanakkor árversenyre kényszerítheti az eladókat, ami hosszabb távon kiegyensúlyozottabbá teheti a lakáspiacot. 30 napirendi pont szerepelt Szekszárd közgyűlésének a hosszú nyári szünet utáni első szerdán késő délután megtartott ülésén. A nyílt ülésen először döntöttek arról, hogy újabb 3 évig Liphauser János legyen az I. és Gyura könyvtár igazgatója, tárgyaltak a megyeszékhely központjában álló Augusztház felújításáról, a település rendezési terv módosításáról, a szociális ellátásról, a költségvetésről, a város domboriban lévő volt úttörőtáborának hasznosításáról is. Zárt ülés napirendjén szerepeltek a város cégeinek második negyedévi pénzügyi beszámolói. Megszünteti a Pécsi Tudományegyetem a szekszárdi karán működő filozófia doktori iskolát, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A határozatot az egyetem szenátusa hozta meg azt követően, hogy a rektor javaslatára az egyetemi doktori tanács is a doktori iskola megszüntetése mellett foglalt állást. Az MTI felidézi, hogy az egyetemen még nyáron indult vizsgálat a doktori iskola akkreditációja és egyes ott megvalósult fokozatszerzési eljárások kapcsán. A döntés értelmében a meglévő hallgatók képzésének befejezését az egyetem természetesen továbbra is biztosítja.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél. Mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
4: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a Paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek. Úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
5: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a három fordulónak a küzdelme?
4: Egy meccset veszítettem el, két őszi és tavaszi szezon alatt. Többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

6 óra 10 perc van. Október 2-a péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 9:30-ig. Fantasztikus zenékkel támadok, elképesztő témákkal, lesz részletek hamisítatlan pálfikati féle tudósításban, és fantasztikus vendégekkel is fogunk beszélgetni itt a rádiónk hullámhosszán. Epic reggelnek nézünk elébe, ami azt jelenti, hogy epic péntekünk lesz. Hogyha pedig epic péntekünk van, akkor nyilvánvalóan epikusan fog alakulni a hétvégénk is. Ez íratlan szabály, de amúgy kb. Általában így van. Szóval, kezdjünk neki? Odakint jelen pillanatban korom sötét van, amúgy nem egészen, mert már látom, hogy kezd följönni a nap, és világosodni a szitu, ugyanakkor még jelen pillanatban kb. 7-8 fok van odakint. Derült időnk van, természetesen gyönyörű félhold, csillagos ég. Fronthatásmentes időnk lesz, és természetesen egész álló nap, full zavartalanul fog sütni a nap, ami azt jelenti, hogy délutánra elérjük majd megint a 25 fokot. Őszi reggel, nyárias délután, ezt ígéri nekünk az időkép.hu, és hogyha hihetünk az elmúlt napoknak és az előrejelzéseknek, akkor még ebben lesz részünk jó sokáig. Mai nap biztos, és egyébként pedig úgy tűnik, hogy egy csökkenés a hőmérsékletben legfeljebb jövő hét csütörtökön esedékes, az pedig október 8-a lesz. Még egy jó darabig örülhetünk a vénasszonyok nyarának, aztán utána feltetőleg egy hideg front majd egy kicsit elszúr nekünk itt mindent, legalábbis némelyeknek én kifejezetten örülni fogok annak, hogyha egy kis eső leesik, illetve egy kicsit lezuhanunk hőmérséklet ügyileg, meg kell mondjam már, kicsit fárasztó a sok napsütés. Ősz van az ég szerelmére, október, és még mindig ilyen 25 fokok vannak naponta. Mindegy, nem panaszkodom, attól függetlenül, mert hogy kiváló kiránduló idő ez, nem égető ereje van a napnak, hanem pont az a szépséges napsütés, az a kellemes hőmérséklet napközben, ami lehetővé teszi például azt, hogy ezen a hétvégén lelépjetek valahova, és elmenjetek város nézni, de inkább ki a természetbe, egy jó kis kirándulás, egy túrázás valahol, szerintem pont most esedik. Ugyanis szombaton és vasárnap is 25 foknak örülhetünk, full ugyanolyan idő lesz, mint amilyen ma, napsütéses és kellemes, kvázi tavaszias, úgyhogy irány valami felfedezni való. Az imént természetesen a Liverpooli srácok indították be az apokaliptikus reggelünket, az A Day in the Life, azaz Egy nap az életben című eposz, szóval igen, nyugodtan mondhatom eposznak, hiszen 1967-ben a Beatles már egy eposzt valósított meg, ami aztán nyilvánvalóan generációknak határozta meg a zenei irányultságát. Roger Waters például, a Pink Floyd basszusgitáros, énekes, dalszerző, zseniális fenoménja, egyszer bevallotta valami interjúban még szerintem a 70-es évek elején, vagy a 60-as évek végén, hogy ez a legjobb szám szerintem, amit valaha írtak, és való igaz, John Lennon és Paul McCartney szerzeménye, az A Day in the Life egy abszolút meghatározó gyöngyszeme volt a 60-as évek végi nagy zenei forradalomnak. Most folytatjuk tovább egy másik nagy zenei forradalommal, ami inkább a 90-es években zajlott le, és egy kicsit odébb de Manchesterben. Szóval egy nagyon is brit jelenség következik, az Oasis, akiknek bevallottan a Beatles volt a kedvenc projektjük ever, és ez nagyon is hallatszódik a zenéjükön is. Különösképpen Liam Gallagher, a Gallagher testvérpár énekes tagja ott az Oasisben, aki általában énekel, és ott frontemberként előadja magát, na hát neki nagyon John Lennonos hangja van, hiszen természetesen a legnagyobb hőse neki John Lennon volt személyesen. Most a Morning Glory-t fogjátok hallani a manchesteri, hogy is mondjam, fenoménoktól valóban. Egy felhozó hajnali klasszikus, aztán jövök vissza. Let's go!

6 óra 19 perc van, október 2-a péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig Oasis volt, a Morning Glory, egyenesen 1995-ből, hogyha jól tudom. Az első albumok egyik hatalmas himnikus szerzeménye, amit mind a mai napig játszanak konkrétan a koncerten, és hát igen, elképesztő hajnali energiák jönnek a srácokból, ez egy pozitív felhúzó zene volt, amire nagyon büszkék voltak, hogy a tengeren túlon ott volt a Nirvana, a Soundgarden, meg a úristen, mik voltak ott, Rage Against the Machine, az más szitu volt. Minden esetre ott egy nagyon gloomy, nagyon emós, nagyon depressziós rockzene jött Amerikából, főleg ugye a Seattle szcénából. Ezzel szemben természetesen az Oasis, a Blur és főként az Oasis meg nagyon büszke volt arra, hogy ez a Britpop mozgalom pedig egy ilyen nagyon pozitív hangvételű mozgalom. Na, bele kell csapnunk a szituba, mert rengeteg érdekes dolog történt a mai napon, ezen az október 2-ai napon. Egyébként ünnepeljük meg a névnaposainkat, Petra, Berengár, Őrs, Tamás és Tomaj nevű hallgatóinkat. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Fő névnaposaink Petra nevű hallgatóink. A név eredetére vonatkozóan írja az oldal, több magyarázat létezik. Egyik szerint Héber, görög, latin eredetű név, jelentése kőszikla. A Péter is hasonló alapokon nyugszik, annak is kőszikla a jelentése, szóval van értelme. Ugyanakkor másik magyarázat szerint a Petronella önállósult becézője. Harmadik feltevés szerint a Péter férfi név női pálya, párja, ezzel pedig összhangban áll a kőszikla jelentés, úgyhogy Petrák, boldog névnapot kívánunk! Let's go! 2-a van, október 2-a, 19 éve ez az erőszakmentesség és a béke világnapja. 2007 óta az ENSZ határozata szerint Mahatma Gandhi születésének emlékére, aki éppen 157 éve látta meg a napvilágot 1869-ben, eredeti nevén Mohandas Karamchand Gandhi. És egyébként ezzel áll összefüggésben a másik nagy világnap 1977 óta ugyanis, tehát 49 éve ez a vegetarianizmus világnapja is. 1977-ben az Észak-Amerikai Vegetáriánus Társaság alapította meg a vegetarianizmus világnapját, kapcsolódóan az erőszakmentesség és béke világnapjához, Mahatma Gandhi születésének napjához. A Föld minden lényének tiszteletét, az egymásra hangolódást és az együttérzést hirdeti ez a nap. És mindenkit arra buzdítok innen a Paks FM szerkesztőségéből, hogy ebben a szellemben álljon neki a mai napnak, egyben a hétvégének, a jövő hétnek és az egész életnek, hogyha lehetséges. Nos, 139 éve született egy elég menő csajszi. 1887-ben Violet Jessop, ír ápolónő, aki 3 hajó katasztrófát élt túl. Argentinában született, nővérként dolgozott a Titanic, a Britannic és az Olympic hajókon. Ezek természetesen ugye egymás testvérei voltak. A Titanic viszont ugye, mint tudjuk, jéghegynek, a Britannic egy víz alatti aknának, az Olympic pedig egy katonai hajónak ütközött, és mindhárom elsüllyedt.

nővér pedig mind a három katasztrófát túlélte. 83 évesen halt meg Angliában. Ha engem kérdeztek, ez badass. Nem csak, hogy ápolónő volt, hanem három hajókatasztrófát is túlélt. Gondoljatok bele, a Titanic után még hajóra szállni egyáltalán, de ő megtette, és feltetőleg ápolónőként is segítkezett ott a szituáció túlélésében sokaknak. Úgyhogy Violet Jessop, ő innen óriási respit küldök a stúdióból. 81 éve történt 1945-ben, hogy a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen. Második lett, és $5 kapott. Let's go, ez aztán a karrierindító nyeremény. A versenyt a Mississippi Alabama Dairy Show-ban rendezték. Elvis az Old Shep című dalt adta elő. Már 10 évesen tehetségkutatókat nyert az öreg, aztán, mint tudjuk, egy igazi legendává nőtte ki magát. 76 éves Mike Rutherford, a Genesis, valamint később a Mike and the Mechanics nevű együttesnek a gitárosa és basszusgitárosa főleg. Az ő basszusgitár játéka főleg a korai Genesis-ben kissé háttérbe szorul, mert más nagy virtuózok villogtak ott, főként a Yes-ből Chris Squire, illetve később egy kicsit a Rush-ból Geddy Lee, óriási basszusgitár fenoménok voltak, és éppen ezért kevés hangsúly tolódott Mike Rutherford basszusgitár játékába a Genesis-be, holott szerintem elképesztően jól aláhúzzák a groove-jai a Genesis-nek a néhol kisi hátborzongató, rendkívül komplex zenei világát, éppen úgy, ahogy amikor ötös fogat voltak, akkor egyszerűen mind az ötükre épp olyan nagy szükség volt. És igen, jó Mike Rutherfordot nézni, ahogy némileg a háttérben dupla nyakú basszusgitáron, illetve egy olyan gitáron, ami azt hiszem, hogy Rickenbacker volt, az egyik fele, az egyik nyaka egy gitárnyak, a másik része a gitárnak viszont egy basszusgitár, úgyhogy néha az lógott a nyakában is, azon játszott, hol akkordozgatott, hol pedig basszusgitár groove-okat nagyon-nagyon jellegzetesen szerintem. 70 éve állították üzembe az első atommeghajtású órát, nem is tudom, hogy mit gondoljak erről a dologról. 1956-ban történt, Atomicron volt a neve, összehangolva a jellegzetesen űrkorszakbeli szituval, az 50-es évek az mind erről szólt, az atomról, a retrofuturisztikus vibe-okról. New York City-ben helyezték üzembe, a mérés alapja a cézium atom állandó frekvenciájú rezgése volt. Az óra ára pedig $50,000 volt. Kinek kell atomóra? Most mondjátok meg. Még az hiányzik, hogy nekem cézium atom legyen a szobámban, bár valószínűleg ebben-abban azért így is úgy is találnék. 75 éves Sting, basszusgitáros énekes, aki egyébként érdekességképpen Gordon Sumnerként látta meg a világot 1951-ben. 40 éve mutatták be a Macskafogót, 1986-ban Ternovszky Béla rendezésében Nepp József forgatókönyvével, és egy halhatatlan klasszikusról beszélünk természetesen, a Macskafogó, úristen, de régen láttam, ezt újra kell néznem. Egyszerűen minden egyes megnézéskor hatalmasat röhögök azon a filmen, óriási, hogy össze van rakva, és rendkívül izgalmas is egyébként a poénossága mellett. Nézzük csak tovább. Egy kicsit fel kellett pörgetnem a szitut, mert annyi minden történt ezen az október 2-ai napon, hogy kifutunk az időből. 116 éve történt például 1910-ben, hogy első alkalommal ütközött össze két repülőgép a levegőben. 1910. szeptember 23-a és október 3-a között rendezett milánói Milano Circuito Aero Internazionale nemzetközi repülőnapon történt, hogy a francia René Thomas egy Antoinette monoplánnal ütközött a brit Bertram Dixon Fairman biplánjának hátuljába. Mindketten túlélték. Bár Dixon olyan súlyosan sérült, hogy többé nem repülhetett. De azért örvendetes tény, hogy az első ilyen repülőgép karambolt, végül is mindkét pilóta túlélte. És végezetül 80 éve készült el az első fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. 1946 óta látjuk az űrből a Földet. A német V2 rakétáról készült a kép, amit White Sands Missile Range-ről bocsátottak fel Új-Mexikóból. A második világháború után a német rakéták fejlesztése Amerikában folytatódott. Clyde Halliday mérnök készítette a 35 mm-es kamerát,
ami másfél másodpercenként készített képet. A rakéta visszazuhant a földre a sivatagban, a rakéta és a kamera is megsemmisültek, de a film a terveknek megfelelően éppen maradt. A képen a föld részlete látható. Micsoda pillanat lehetett megpillantani ezt. Következzen egy kis Pink Floyd, a Point Me at the Sky 1968-ból. Utána a Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán jövök vissza a zenékkel, illetve a heti nyereményjáték akció mai napi kérdését is fel fogom tenni. Let's go! Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszországgal lehető leggyorsabban tárgyalásos úton szeretne véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, közölte Vlagyimir Putyin az MTI beszámolója szerint. Az orosz elnök kijelentette, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseknek figyelembe kell venniük a helyszínen kialakult reális helyzetet és Oroszország biztonsági érdekeit. Az MTI tudósítása szerint a határozott diplomáciai üzenetben az orosz államfő rámutatott arra is, hogy a rendezés elhúzódása egyik félnek sem érdeke, a hosszú távú és fenntartható béke eléréséhez azonban elengedhetetlen a konfliktus mélyebb gyökereinek és kiváltó okainak érdemi kezelése. Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a lemondása hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás áll, mely cég megszüntetésének tárgyalását a közgyűlés legutóbbi ülésén levette a napirendi pontról.
2: A közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És gyakorlatilag hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Ezt akadályozta meg az, hogy már a napirenden, a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot.
1: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024 októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke volt. Tisztségeiről október 1-jével mondott le. A Vajda Papír is csatlakozott a merrák elleni küzdelemhez és támogatást nyújt a Magyar-Máltai Szeretetszolgáló szűrőbusz programjához, jelentette az MTI. A vállalat hozzájárulásával a Máltai Szeretetszolgálat mobil szűrőállomása olyan kis településekre is eljuthat, ahol a lakosoknak egyébként korlátozottak a lehetőségeik a rendszeres orvosi vizsgálatokra. Az MTI híradása szerint a kezdeményezés célja a merrák megelőzése, a korai diagnózis elősegítése és az egészségtudatosság növelése, amely révén országszerte több ezer nő számára válik elérhetővé az életmentő ingyenes szűrővizsgálat. Közös megegyezéssel távozott tisztségéből Bonyhád két alpolgármestere, dr. Égi Csaba és Szabó Tibor, akik a képviselőtestület legutóbbi ülésén nyújtották be lemondásukat. Dr. Égi Csaba a Tolna megyei hírek.hu hírportálnak nyilatkozva elmondta, döntésük hátterében nem konfliktus áll, két évvel ezelőtt a polgármester felkérésére úgy vállalták a tisztséget, hogy a ciklus felénél átadják a stafétát a fiatalabbaknak, képviselői munkájukat azonban változatlanul folytatják. A testület a nyilvános ülésen meg is választotta az új alpolgármestereket Köllő Roland és Kovács Ferenc képviselők személyében. A személyváltozások mellett a képviselők köznevelési ügyeket is tárgyaltak, és jóvá hagyták a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének felújításáról szóló beszámolót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már itt is vagyunk a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. Ugye a Facebookon egészen a mai napig minden nap kikerült egy-egy kérdés, amire komment formájában vártuk a helyes megfejtéseket. Az Energy Hotel and Business Center Paks jó voltából játszunk egész héten, és az egész heti helyes megfejtők közül fogunk hétfőn 9 óra után sorsolni azt a szerencsést, aki páros belépőjegyet vehet magához az Energy Hotel and Business Center Paks október 16-án esedékes Oktoberfest estjére. Ez tényleg csak annyit kell tennetek, hogy csekkoljátok a Facebook bejegyzést és kommentelitek a helyes megfejtést. A mai nap kérdése, ami már kint is van Facebookon, a következőképpen szól. Melyik hónapban kezdődik általában az Oktoberfest Münchenben? A. szeptemberben, B. októberben. Ez tehát a kérdés, keresitek meg a posztot, kommenteljetek A-t vagy B-t, játszatok és nyerjetek!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: 6 óra 47 perc van. Ó, igen. Na, most már jó hang. Technikai malőrök után mégis közlöm azért, hogy 6 óra 47 perc van ismét. És október 2-a péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, már is folytatjuk, méghozzá Pálfikati féle tudósítás fog következni hamarosan. Porcupine Tree-t hallottatok, by the way, ez még Steven Wilson volt szólóban, ez volt a leges-legelső album, akkor még úgy gondolta 1991-ben, hogy ezen a néven fog szóló projektet csinálni, de aztán később mégis együttes verbú vált Porcupine Tree néven, a szóló albumait pedig Steven Wilson néven adta ki. Érdekességképpen az egész album valójában az ő, azt hiszem, valaha volt osztálytársának, vagy valamilyen évfolyam társának, egy barátjának a különös hangulatú, szürreális verseit zenésítette meg. Úgyhogy ez egy ékes példája annak, hogy milyen királyul, milyen kreatívan meg lehet oldani a versek megzenésítését. Nos, szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Birítói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, hangsúlyozta az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett, aki Pálfikati kolléganőnknek beszélt a részletekről.
1: Sárosdi Bernadett, a Paksi első István szakképzőiskola igazgató nője, a beszélgető partnerem, ugyanis itt az atomtéren most ért véget egy rendezvényetek. Mondanál nekem, illetve a Paks FM rádió hallgatóknak erről a rendezvényről pár mondatot? Ez már ugye sok éves hagyomány nálatok.
2: Természetesen. Több éve már hagyományá vált, hogy itt szeptember, illetve október hónapokban a szakképzési centrum összes iskolája roadshow-kat szervez azokban a városokban, ahol az iskolák megtalálhatók. Ugye 6 városban van jelen a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, ebből az egyik város Paks. És itt mi vagyunk a házigazdák, az első István szakképzőiskola. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma kilátogatott ide, és megnézte a szakma kínálatunkat. Bízom benne, hogy tudtunk segíteni a pályaválasztás előtt álló diákoknak, és az aggódó szülőknek, hogy biztosan jó pályát választ-e majd a gyermekük. Én azt tudom mondani, hogy ha most netán félre is csúszna valami, nincsenek zsákutcák a szakképzésben, és mindig lehet tovább és tovább tanulni, és azt gondolom, hogy az élet is erről szól, hogy a változó világhoz mindig alkalmazkodunk. Ehhez pedig az iskolák nyitottak, és minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Birítói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és Z generációs tanulókat. Nem mondom, hogy mindig könnyű a helyzetünk, de azt gondolom, hogy az biztos, hogy nagyon empatikusak vagyunk, és mindenkinek az a célja, hogy a jövő nemzedéke megtalálja azt az utat és azt a szakmát, amiben igazán boldogulni tud és sikeres tud lenni. Azt gondolom, hogy a társadalmunknak is az a célja, hogy sikeres embereket találkozzunk az utcán, sikeres emberekkel találkozzunk a szolgáltatásokba és mindenféle ágazatban, úgy a gépészetben, mint az összes többibe. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat, a 8-osoknak most hegesztő, a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Tehát mondjuk, aki a hegesztő szakma iránt érdeklődik, nálunk a helye. De ugyanígy ezt tudom mondani az építőipar szakmákra is. Ma már egyre kevesebben jelentkeznek 14 évesen az építőipari szakmákra. Aztán később 18-20 éves korban nagyon nagy az érdeklődés, mert mindenki rájön arra, hogy ezek olyan szakmák, ami nélkülözhetetlen a boldoguláshoz. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt. De mindenképpen kiemelném iskolánk rugalmas tanulási utak programjait, hiszen azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük az a továbbtanulásra, a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Így, aki az általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább, azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, és itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. De hát az élet nem áll meg, és betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. Teljesen mindegy, hogy milyen iskola foknál hagyták abba ilyen tekintetbe, mert a dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk. Tehát akik betöltötték a 15. életévüket, de nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, jöjjenek, igyekszünk őket felzárkóztatni kis csoportos foglalkozással, egyéni tanulási utak biztosításával, és a későbbiekben egy műhelyiskolai képzésbe való átléptetéssel, ahol egy részszakmát tudnak tanulni, mint például szakácssegéd, szobafestő vagy bolti előkészítő részszakmát, és amennyiben ezt a részszakmát sikeresen teljesítik és sikeres vizsgát tesznek, akkor alapfokú iskolai végzettséget biztosító igazolást tudunk nekik adni, ami ugye ilyenkor a legnagyobb vágyuk, indulhat útnak a jogosítvány megszerzése a fiataloknak. Egy szónak is száz a vége, azt gondolom, hogy az első István szakképzőiskola, ahogy évek óta kiváló oktatói gárdával rendelkezik, és szeretettel várja a tanulókat. És annyit tudnék üzenni a szülőknek, higgyék el, nálunk mindenki megtalálja a helyét, és boldog, életre való szakembereket tudunk nevelni. Köszönöm.
0: Sárközi János, utolsó éves hallgató a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Biritói első István szakképzőiskolában, ahol gépész szakon hegesztést tanul.
3: Végzősök vagyunk, és igazából azért voltunk itt, hogy a többieket próbáljuk toborozni, hogy egyre többen jöjjenek hegesztőnek, meg ugye aki szereti csinálni, ezt csinálja.
1: Te miért ezt a szakmát választottad? Tehát mi az, ami téged ide vonzott ehhez a szakmához?
3: Hát igazából úgymond ilyen különleges, de egyben fura is, és hát leginkább ezért.
1: Végzős vagy, az könnyű volt, nehéz volt, hogy vetted az akadályokat, hogy érzed?
3: Hát igazából ehhez a szakmához nagyon nagy türelem kell. Vannak rossz napok, jó napok.
1: Melyik a kedvenc tantárgyad, melyik a kedvenc órád, amire mindig szívesen jársz?
3: Leginkább a matek. Ott sokszor aktív vagyok, meg próbálom mindig magam ahhoz tartani, hogy én többet jelentkezek az órán, és akkor minél több megoldást találjak ki, vagy mondjak.
1: Ezen a szakmai napon mivel próbáltátok megszerettetni a fiatalokkal ezt a szakmát? Mit hoztatok nekik?
3: Igazából a hegesztése kapcsolatosan ugye próbáltuk őket toborozni, hogy hát voltak ilyen anyacsavarok, meg anyák, azoknak kellett megtalálni a ráillő csavarjukat részből és alumíniumból is. Lehetett karkötőket csinálni, gyűrűket, vagy akármi ilyesmi ékszert csinálni.
1: Te most végzel, merre, hova, hogyan tovább? Van-e már a fejedbe valami elképzelés?
3: Még nincsen teljesen elképzelésem, de a jövőben vannak úgymond tervek, hogy külföldre, az a Svájcba vagy Németországba kimenni, mert ugye van benne ismerettségem is, dolgoznak kint, akik segítenének ebbe, hogy kiussak én is, és akkor ott hegesszek.
1: Úgy érzed, hogy itt Magyarországon, vagy akár Pakson is nem találnád meg a számításodat? Tudomásom szerint az erőműbe keresnek hegesztőket, főleg most itt a építkezésnél.
3: Igen, innen a gépszertől, mert ugye itt Gépszer Kft-nél vagyunk gyakorlaton, itt innentől tovább tudnánk menni például az erőműbe is hegeszteni, vagy akár a Gépszer Kft-nél maradni.
1: De ez téged nem vonz?
3: Igazából vonzani vonz, csak hát ugye az embernek azért csak jobb, hogyha jobban megfizetik ott kint azt a munkát.
0: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhálon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron volt szakmai rócsó, majd jövő héten Tamásiban és Dombóváron folytatjuk útját. 96.3 Paks FM. It's my favorite. I love it.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzati döntéshozatal hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében ezentúl szerdánként hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést, írja az MTI Kapitány István bejelentése alapján. A gazdaság és energetikai miniszter tudatta, az új munkarendben 4 kabinet között osztják meg a feladatokat, így a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet látja el a döntés előkészítő munkát. Kapitány István hangsúlyozta, a kabinetek működésével a gazdasági szempontok minden területen, a beruházásoktól kezdve a vállalkozások versenyképességén át az energiastratégiáig kiemelt hangsúlyt kapnak, a cél pedig a végrehajtás folyamatainak további gyorsítása és átláthatóbbá tétele. Közös megegyezéssel távozott tisztségéből Bonyhád 2 alpolgármestere, dr. Égi Csaba és Szabó Tibor, akik a képviselőtestület legutóbbi ülésén nyújtották be lemondásukat. Dr. Égi Csaba a tolnamegyeihírek.hu hírportálnak nyilatkozva elmondta, döntésük hátterében nem konfliktus áll. 2 évvel ezelőtt a polgármester felkérésére úgy vállalták a tisztséget, hogy a ciklus felénél átadják a stafétát a fiatalabbaknak, képviselői munkájukat azonban változatlanul folytatják. A testület a nyilvános ülésen meg is választotta az új alpolgármestereket Köllő Roland és Kovács Ferenc képviselők személyében. A személyi változások mellett a képviselők köznevelési ügyeket is tárgyaltak, és jóvá hagyták a várajai ifjúsági tábor 2 nevelői épületének felújításáról szóló beszámolót. Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében. 3 tűzesethez és 1 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt 2-en a Petőfi Sándor utcában. A szekszerdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral, valamint a vízszállító jármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. 2 kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen 3 utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei 2 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 1 hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral fékezték meg.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: Élesztő. Élesztő, a Paksi FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 12 perc van, október 2-a péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok. Hello mindenkinek, fergetegesen izgalmas órát kezdünk el már most. Igazából jól bekezdődött Robi hír összefoglalója és a fantasztikus zenék után. Először ugyanis Mystical Plants szólt a Jazz from the Corner 2011-ből, majd a Barabás Lőrinc Eclectric-et hallhattátok a Cool House 2008-ból, mindkettő magyar projekt, és mindkettő fantasztikus groove-okat szolgáltat itt nekünk a mai reggeli adásunkba. Itt szerte a vétel körzetet elárasztották a felhozó groove-ok. Nos, igen, hát hiszen a fantasztikus időt meg kell támogatni fantasztikus zenékkel, zavartalanul napsütésben lesz részünk ma, már gyönyörű szép arany színekben pompáznak a szemmel lévő házaknak az ormai, ugyanis ma a zavartalan napsütés hatására 25 fokig melegszünk fel, most még kicsit cidris az idő, kb. Olyan 10 fok körül lehet, mondjuk 8, ilyesmi, 8-9, de 25-ig fel fogunk melegedni, délután 3-ra már 25 fokot jelez előre nekünk az időkép.hu, és tulajdonképpen nyugodtan elmondhatom, hogy a hétvége is ebben a szellemben fog lezajlani, tulajdonképpen ugyanolyan időt ír holnapra és holnap utánra is az oldal, 25 fok lesz a napi csúcsőmérséklet, és az éjszakai negatív csúcsok ilyen 4 fok körül alakulnak majd, 4-5 fok, és sütni fog a nap. Teljesen felhőmentes időnk lesz, napsütéses időnk, szóval ideális idő kirándulásra és túrázásra, esetleg városnézésre, valahova szökjetek meg a hétvégén, nagyon jót fog tenni a fizikumotoknak és a lelketeknek egyaránt, szóval szerintem ideje a japánok által erdőfürdőzésnek nevezett módszert bevetni, ezt mindig elmondom itt a Paks FM hullámhosszán, de hát az ég szerelmére a japánok aztán már csak vágják, nem? De igen, nem véletlenül jelennek meg könyvek, amik valahogy mind a skandináv, mind a japán életstílust, életfilozófiát próbálják meg megragadni, és valahogy így, hát a, igen, a skandinávokhoz képest déli élebbé, de a japánokhoz képest meg abszolút nyugatabbra elhelyezkedő életstílusba beintegrálni azt. Hát nem tudom, hogy mennyire lehetséges ez, hát nem rendelkezünk a japánok alapmentalitásával, ami valahol jó is, valahol meg nem jó, hát ők maguk azért meglehetősen el vannak az elképesztő gazdaságukkal, és a csodálatos természeti kincseikkel, és különben is a japán mentalitás viszont lehetővé teszi azt, hogy ha valaki nagyon ráfókuszál egy bizonyos dologra, akkor azt teljes mértékben akár a saját életén keresztül tökéletesítse, akár nyugodtan mondhatom, generációkon keresztül, több száz éven keresztül tökéletesedjen egy-egy bizonyos dolog. Úgyhogy például mondjuk egy-egy japán konyhakés, az azért egészen más színezete van annak a dolognak, mint hogyha azt mondom, hogy egy Európában készült testvére. Ugyanis Japánban még ezt a dolgot is meg egy csomó minden mást is igazából művészi szintre fejlesztenek. És ezért kapott külön nevet náluk az, hogyha kimennek a természetbe, a Shinrin-yoku, az erdőfürdőzés a japánok szerint feltetőleg éppen olyan művészet, mint bármi, mondjuk egy táblás játékot elsajátítani, vagy akár bármilyen ilyen manufaktúrás kraftot elsajátítani, a japánok szemében ez egy szent dolog, aminek minél tökéletesebben kell működnie. És valahol abszolút igazuk van, talán ez az az életfilozófia, amit a japánoktól érdemes elsajátítani. Most következzen egy kis zene, groove armadát fogok berakni, a Think Twice következik az elektronikus titánoktól, egy nagyon-nagyon szívhez szóló szerzemény. Utána pedig visszatérek még egy pálfikatív élet tudósítással, majd nyilvánvalóan, mint ahogy az megszokott, hallani fogjátok a híreket. De aztán jövök vissza egy fantasztikus beszélgetéssel, nem mással, mint Lóbószaló Ki Lázárral, aki ezúttal a suli turnéról fog számot adni nekünk. De a szó most még a Groove Armadáé, Think Twice. Let's go!

0: Groove Armadát hallhattok, még mindig a Think Twice szólt a fantasztikus kis projekttől, 7 óra 21 perckor, október 2-án, pénteken. Az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát, reggeli vibe-okat hallhattatok az imént. Most viszont egy kicsit visszakanyarodunk a tegnapi zene világnapjához, ugyanis Énekszó töltötte meg az Atomteret október 1-én, azaz tegnap a zene világnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel a paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde állt Pál Fikati kolléganőnk mikrofonja elé.
1: Itt vagyunk az Atomtéren, ahol egy nagyon kellemes kis zenei produkciót hallhattunk, elég nagy tömeg gyűlt itt össze. Gócán Gáborné Tündével beszélgetek, ugyanis ő hozta itt össze az Atomtéren ezt a kis zenei összeállítást. Tünde, kiket sikerült ide invitálni, és milyen apropóból szerveztétek ezt?
2: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Az apropó az október 1 a zenevilágnapja volt, és ez hát nekem köszönhető, nem annyira nekem köszönhető, hanem inkább azoknak a lelkes

0: tömegeknek, akik itt most becsatlakoztak, tehát az ő aktivitásuknak. Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, ha legalább szabad téren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alap ötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően. Mind a 4 általános iskolából, körülbelül 4. osztályostól fölfelé felső tagozat, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Így gondoltuk ki, hogy énekelünk egyet így közösben. Azt hiszem, hogy jól sikerült.
1: Nagyon jól sikerült, és még az időjárás is mellétek állt, hiszen gyönyörű napsütésben és nagyon jó hangulatban telt ez a fél óra tulajdonképpen, amit itt tölthettünk veletek.
0: Köszönjük szépen az égieknek ezt a segítséget. Erre valahogy egy kicsit számítottunk, hogy talán ilyen, de azért volt B-tervünk is arra, mi van, ha rossz idő van.
1: És hát számítottatok-e ekkora közönségre és ekkora elismerésre, mint amit tulajdonképpen kaptatok?
0: Hát igazából arra gondoltunk, hogy nagyjából így, mivel hogy az munkaidőbe esik, azért a kedves szülők lehet, hogy nem tudnak egy olyan nagy létszámba jönni, de örömmel tapasztalom azt, hogy azok, akik máskor is, akár egy ProArtis-os rendezvényen nem is csak egy szülő, hanem mind a 2 szülő, vagy akár nagyszülők is jönnek, ezek ismét megjelentek ezek az emberek, tehát akik lelkesedéssel vannak a zene irányában, azok most is megmutatták, hogy igen, itt vannak, sőt, aki tudta a dalokat, az még énekelt is velünk, ahogy láttam.
2: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett. Menő volt a zene világnapja, de az igazi nagy csinnadratta még ma is vár rátok, szóval ez tulajdonképpen 2 napnyi programnak örülhetünk, hiszen ma a Csengélyben folytatódik mindenféle jellegű és műfajú és típusú zenével a zenének az ünneplése. Most is zenével fogjuk folytatni, mert hogy Robi következik majd félkor a hírösszefoglalóval, de utána pedig egy fantasztikus vendéggel fogok beszélgetni itt a Paks FM hullámhosszán, ugyanis Messengeren keresztül Lobószaló Kélázárral vesszük fel a kapcsolatot, a téma pedig a suli turné lesz. 300 ezer fiatal után már több ország felé nyitna a magyar program. Erről fogunk beszélgetni Lázárral, de most a szó még a Nouvelle Vague, a Dancing with Myself következik 2006-ból, mint megszokott, ez egy feldolgozás lesz. Mindig feldolgozásokat játszanak, elbosszanovásítják, ellatin jazzesítik, főként a 80-as évekbeli New Wave számokat, és elképesztő hatékonysággal. Egyébként érdekes képpen a Nouvelle Vague úgy működik, hogy ha jól tudom, mindig más énekesnővel veszik fel a dalokat, és ezek az énekesnők jobbára nem ismerik, nem is hallották, és szándékosan nem is hallgatják meg a felvétel előtt az eredeti szerzeményt. Feltetőleg azért, hogy ne befolyásolja őket az előadás során, és tényleg egy igazi feldolgozás lehessen, egy igazi megváltozott dolog, amiben csak a dal DNS-e foglaltatik benne. Meg kell, hogy mondjam őszintén, van olyan dal, aminek a Nouvelle Vague feldolgozása jobban átjön, sokkal jobban, mint az eredeti. Nos, most a Dancing with Myself következik 2006-ból, utána Robi a hírösszefoglalóval, és aztán jövök vissza Lobószaló Kélázárral. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdák egyelőre hiába várják az uniós válságtámogatást, miközben az idei aszály közel 1000 milliárd forintos kárt okozott az agrárgazdaságban, tájékoztatta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az MTI-t. A Magosz kiemelte, az Európai Unió 540 millió eurós rendkívüli keretet biztosít a megemelkedett műtrágya és energiaköltségek kompenzálására, amelyből Magyarország 16,7 millió euróra lenne jogosult. A szakmai szervezet az MTI-nek rámutatott, hogy míg több uniós tagállamban a termelők már megkapták a segítséget, a hazai kifizetések elmaradása komoly versenyhátrányt jelent a magyar gazdáknak, és a jövő évi termelés biztonságát is veszélyezteti. A vártnál lényegesen nagyobb lendülettel indították az őszt az ingatlan eladók, miután szeptemberben kiugróan sok új lakás hirdetést adtak fel, tájékoztatta az ingatlan.com az MTI-t. Az ingatlan piaci elemzés szerint a kínálat bővülése az ország egész területén megfigyelhető volt, a tulajdonosok és a közvetítők jelentős része ugyanis az őszi hónapokra időzíti az értékesítést a határozottabban jelenlévő vevői keresletre számítva. A portál szakértői az MTI-nek kiemelték, az élénkülő kínálat a vevők számára szélesebb választékot biztosít, a megnövekedett választék ugyanakkor árversenyre kényszerítheti az eladókat, ami hosszabb távon kiegyensúlyozottabbá teheti a lakáspiacot. 30 napirendi pont szerepelt Szekszárd közgyűlésének a hosszú nyári szünet utáni első szerdán késő délután megtartott ülésén. A nyílt ülésen először döntöttek arról, hogy újabb 3 évig Liphauser János legyen az I.S. Gyura könyvtár igazgatója, tárgyaltak a megyeszékhely központjában álló Augusztház felújításáról, a település rendezési terv módosításáról, a szociális ellátásról, a költségvetésről, a város Domboriban lévő volt úttörőtáborának hasznosításáról is. Zárt ülés napirendjén szerepeltek a város cégeinek második negyedévi pénzügyi beszámolói. A Vajda Papír is csatlakozott a merrák elleni küzdelemhez és támogatást nyújt a Magyar-Máltai Szeretetszolgáló Szűrőbusz programjához, jelentette az MTI. A vállalat hozzájárulásával a Máltai Szeretetszolgálat mobil szűrőállomása olyan kis településekre is eljuthat, ahol a lakosoknak egyébként korlátozottak a lehetőségeik a rendszeres orvosi vizsgálatokra. Az MTI híradása szerint a kezdeményezés célja a merrák megelőzése, a korai diagnózis elősegítése és az egészségtudatosság növelése, amely révén országszerte több ezer nő számára válik elérhetővé az életmentő ingyenes szűrővizsgálat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél. Mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
2: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek. Úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportban 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
3: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
2: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39 perc van, október 2-a péntek. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Az imént pedig nem más szólt, mint a Dirty Sleepers-től az Honest Kid 2023-ból. Méghozzá az alkalom pedig az, hogy itt van a vonalban első vendégünk a mai reggel folyamán. Lóbó Szalóki Lázárral beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, és örülök mindenkit, nálatok!
1: A suli turné az apropója a beszélgetésünknek, ugyanis elkezdődött szeptember 25-én, ugye, hogyha jól tudom.
2: Így van.
1: Az idei szezon, vagy hát az idei turné tulajdonképpen már 2011 óta zajlik ez a program. Úgyhogy elképesztő sikereken vagytok túl, és hogyha jól tudom, az, ami most következik, az egy még nagyobb nyitás, még a határon túlra is igazából.
2: Igen, az a helyzet, hogy most a Dirty Sleepers Rudy turné programja szerintem eljutott oda, hogy nem véletlen írják most már az angol sajtóban azt, hogy ez lett Európa egyik legnagyobb drogprevenciós programja. Ugye ez egy, aki először hall erről a programról, úgy kell elképzelni, hogy ez egy teljesen más irányú prevenció. Itt elmegy a zenekar a Dirty Sleepers az iskolákba, bepakol a tornatermekbe, aulákba, színháztermekbe, játszik egy fél órás fesztivál hangulatú tombolós koncertet, és utána mi tartjuk meg a prevenciót, ami nem egy felülről a katedráról egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen mester-tanítvány viszonyból álló prédikáció, hanem egy sokkal közvetlenebb, laza, nagyon-nagyon baráti hangulatú beszélgetés a diákokkal, amit ráadásul nem is ugye orvosok, rendőrök, vagy akár pszichológusok tartanak, hanem a zenekar tagjai. És ráadásul az a meghökkentő az egészben, hogy ugye mi az elmúlt 15 évben a zenekarral két kontinensen, ha jól emlékszem, de nem akarok hazudni, 16 országban léptünk már fel, és hát sokkal több mindent láttunk, mint amit szerettünk volna. Nekünk is volt egyébként olyan zenésztársunk, akinek volt problémája a kábítószerrel, az alkohollal, és amikor a diákok azt látják, hogy ez teljesen kézenfekvő, elérhetővé válik, hogy az ő életükbe is az egyik napról a másikra ilyen problémák megjelenjenek, akkor már ezt hitelessé teszi a programot.
1: És ez a millió, amit mondasz, amit teremtetek, hogy tényleg nem egy ilyen leereszkedő hangvételben zajlik az egész, hát igazából az eredmények amúgy önmagukért beszélnek, de ettől függetlenül, tehát hogy te is úgy érzed belülről, hogy ez így hatékony, így jobban el lehet érni, ugye, a diákokat?
2: Az az érdekes, hogy én, amikor ezt a programot Gyulán elkezdtem 2011-ben, akkor az volt az elsődleges célunk, hogy akkor kerültünk be a ZeneTV-be, meg a nagy rádiókba a zenekarra, és az volt a célom, hogy csináljunk valamit ott a helyi fiatalokért, ami más, és amivel tudunk nekik segíteni. És olyan szinten ez a program kinőtte magát, hogy most már júniusban, ha jól emlékszem, hogy júliusban, Skóciában, Angliában kezdtem el róla interjúkat adni, oda is meghívták a programot, ezt követően meghívtak bennünket Kínába. Egy olyan kínai szakember, aki egyébként egyetemi oktató, de Leedsben él, Angliában, és most ugye, amit te is említettél, hogy jövőre már biztosan lesz Horvátországban két suli turné, de hát idén még többször menjünk Romániába, a felvidékre, lesz Lengyelországban, Olaszországban is, és azt vesszük észre, hogy egyrésztről van ennek egy ilyen nagyon érdekes megosztó dolga, amit én imádok, hogy mind a pedagógusok, mindenki meghallja először azt a suli turnét, az nem érti, hogy bőrkabátos napszöveges pop-rock zenekar az miért megy be a drog ellen küzdeni, amikor mindenki azzal azonosítja a rock'n'roll életformát, hogy mindenki szétszívja magát, meg szétnarkózza a fejét, és aztán felébred a mikrobusz mögött a saját hányásában, már bocsánat, hogy így mondom, de az az érdekes, hogy először mindenki teljesen meg van hökkenve, amikor erről hall, és játszottunk egyébként nagyon kemény katolikus iskolákban is, meg kollégiumokban, ahol nagyon édes volt egyszer egy kedves apáca, odajött és azt mondta, hogy Lázárkám, nem lesz itt semmilyen csimbum cirkusz. Nagyon hangos ez a zenekar. És akkor elkezdtünk játszani, és oda jött az apáca, és azt mondta, hát nem gondoltam, hogy lehet ilyen szép dalokat is énekelni rockzenészként.
1: A sok stigmát levetkőzitek itt.
2: Igen, szóval van ennek az egésznek egy ilyen őrült oldal, amit én imádok. Aha. És a másik pedig az, hogy amennyire szabadszájúan viselkedem én ott, az nyilvánvalóan a diákok érdekében van. Tehát ezek az előadások tele vannak szleng használattal, egyszer-kétszer, azért, hogy fenntartsuk a figyelmet, nyilván van benne egy káromkodás. Tehát, hogy abban a stílusban szólunk a fiatalokhoz, ahogy egyébként ők beszélgetnek a folyosón. Persze. És én azért vagyok nagyon-nagyon büszke, mert amióta megjelent ugye a TikTok közösségi platform, azóta megfordult a suli turné iránti kereslet. Régen a tanárok szerették volna, a polgármesterek, az iskolaigazgatók, és a szülők természetesen, és most már a diákok hívják a programot, és ugye ennek megvan az a veszélye is, hogy ugye a tanárok közül néhányan, most pont Esztergomban volt egy ilyen történet, hát nem feltétlen örülnek annak, hogy oda megy egy zenekar, és lazán, mintha egy kávézó teraszán, vagy egy fesztiválon, egy sörpadon beszélgetne a fiatalokkal, leül velük beszélgetni arról, hogy talán nem kellene 15 évesen kirúgni a saját lábunkat magunk alól, kábítószer használat miatt. Úgyhogy van ennek egy ilyen nagyon érdekes vonulata, viszont amire én elképesztően büszke vagyok, hogy amióta itt most nagyon sok nagy magazinban, országos platformon is nyilatkoztunk a súly turnéről, és bejelentettük, hogy Angliába készülünk, hogy rengeteg külföldi meghívásunk van, hogy tuti már a horvát rész, a román, valószínűleg Szerbiába is átmegyünk Olaszországba is azon a kanyaron, és teljesen felbojdultak a magyar iskolák, és azonnal hívogatnak, hogy de akkor most ne csak pénteken, hanem csütörtökön is legyen. Szóval ennek az egésznek van egy ilyen nagyon, nagyon hálás része, és tényleg azt látjuk, hogy rohadt nagy szükség van rá sajnos. Tehát amikor felhív Nógrád megyéből egy iskola, és azt mondja, hogy hetedikes diákok kristályoznak, és a nagyobb testvér által hetedikes diákok már használtak kokaint, hát akkor itt rohangálok fel a lálakásban, mint egy ilyen kitörés előtt álló T-rex a karámból, és akkor mindennél idegesebb vagyok.
1: Igen, de hát igazából szerintem amúgy inkább a pozitív az, hogy például titeket el tudnak érni ilyen esetekben, és ti el tudtok menni, és el tudjátok mondani, hogy ez miért nem stimmel egyáltalán. Szóval tök jó, hogy kinyúlnak felétek, és a kapaszkodóért nyúlnak ilyen esetekben. Szerintem inkább ez pozitív.
2: Én annak örülök a legjobban egyébként, hogy tényleg a közösségi média platformokon rengeteg üzenetet kapunk a diákoktól, és itt nem arra kell gondolni, hogy hazaérünk egy suli turné programról, és akkor írnak, hogy jaj, de tök jó volt, mikor jöttek legközelebb, ilyen üzenet is van rengeteg, de a múltkor pont egyébként elkezdtem beszélgetni, és az elmúlt péntekemnek a délutánjának a felét azzal töltöttem, hogy egy fiatal sráccal beszélgettem, akinek egyébként elképesztő jó meglátásai voltak a suli turné kapcsán, és azt mondta, hogy szerintem még jobb lenne a program, vagy még esélyesebb lenne a idézőjeles győzelemre, hogyha elmesélném azt, hogy a fiatalok szervezetére akár a kokain, akár az LSD, a heroin, melyik kábítószer milyen hatással van, melyik, ami pusztít. És ő konkrétan kiemelt egy példát, hogy melyik az, ami például agykárosodást okoz, melyik az, amitől olyan testi tünetek lesznek, ami szintén meghökkentő, és én nagyon örültem ennek, hiszen ezeken a programokon miután a fiatalság elképesztő tempóban változik, tehát el nem tudom mondani, hogy folyamatosan másképpen kell velük beszélni, az aktuális trendek, divatok, szlengek, érzelmi világ, társadalmi háttér, szociális érzékenység, mindent kell monitorozzunk állandóan, de az, hogy mi is tanulunk ezektől a srácoktól.
1: Egyébként figyelj, oszd már meg velünk, hogy néz ki valójában egész konkrétan egy egy ilyen esemény, amikor ott vagytok valahol, tehát megtörtént a koncert, és akkor utána közvetlenül zajlik már a beszélgetés. Lehet közben kérdezni, mesélj erről, hogy mi a konkrétumot.
2: Igen, igen. Ez általában kétféleképpen szokott történni. Én jobban szeretem azt, amikor a diákok mondjuk egy tornateremben előttem állnak, mert akkor körbe tudok menni a mikrofonnal közöttük, és tudok akkor bármilyen interakcióba lépni velük. De nagyon sok olyan iskolai aula van, vagy színházterem, ahol ülnek a diákok, mi pedig fent vagyunk egy színpadon, én akkor a színpad szélére le szoktam ülni, de nyilván akkor nincs annyira lehetőségem mozgolódni a sorok között egy vezetékes mikrofonnal, de a lényeg az, hogy próbáljuk őket minél jobban bevonni, illetve ha azt látjuk, hogy már az első megkökentő történetek azok konkrétan ledöbbentik őket. Most kaptam egyébként egy olyan idézőjeles kritikát, nem tudom, hogy ezt annak lehet-e venni, hogy azok a történetek, amiket elmeséltünk, az szinte horrorfilmbe illenek. Tényleg így van. Tehát nekem van olyan szegedi egyetemista barátom, akit elveszítettem az egyetem alatt, fél év alatt ment rá cuccra, és bele is halt sajnos, Isten nyugosztalja. De a lényeg az, hogy ez mindig az adott közönségen múlik. Nyilván egy elit gimnázium teljesen más közönség idézőjelben, mint egy általános iskola Borsodban, vagy nálatok is voltunk a Vakbottyán gimnáziumban, igen, ahol egy tornateremben láttam, hogy azt hiszem, hogy pénteken valamikor kora délután voltunk, teljesen másképp kell beszélni egy gyerekkel pénteken egy órakor délután, mint reggel 8-kor vagy 9-kor, és más triggerpontokat kell megtalálni. Szóval ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon spontán dolog az előadás része, viszont nem záródik le azzal a suli turné, hogy a zenekar kipakol a buszba, autogramot ad, mert sokan kérnek autogramot, vagy közös fotókat, aminek persze nagyon örülünk, de ugye ezeket a kártyákat mi nem azért visszük, hogy dedikáljuk, hanem azért, mert rajta vannak a fontos információk a diákoknak a továbbiakra. És akkor utána általában már az szokott történni, hogy vagy megvárnak minket, és akkor kis közösségekben el tudunk vonulni velük egy tornateremben, vagy egy színházteremben, és váltunk néhány szót így 6 fül, 8 fül között, vagy pedig utána írogatnak, és ugye az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy ennek az egésznek van egy nagyon nagy bizalmi oldala, és nem mindig szokták érteni az iskolák azt, hogy a diákok, ha írnak nekünk egy e-mailt, de kaptam egyébként telefonhívást több pedagógustól, szülőtől, hogy na ki volt ez a diák, aki segítséget kért, ki volt. Ez nyilván egy bizalmi ügy, tehát nem fogjuk soha elmondani. Volt olyan eset, amikor a rendőrség kérte a segítségünket, akkor segítettünk, de nyilvánvalóan azért nem szaladnak ezek a diákok az iskola pszichológushoz, sokkal inkább hozzánk idézőjelben idegenekhez, mert akkor nincs benne az a későbbi akár bullying, vagy megvetés a diáktársak, pedagógusok részéről. Igen. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, mert 15 év alatt egyébként ez teljesen bevált ez a módszerünk, és tényleg nagyon sok gyereknek tudtunk segíteni, és utána látom is őket a közösségi média felületeken, hogy volt olyan srác, akit kiközösítettek egy közösségből, mert problémája volt a kábítószerrel, segítettünk neki, elküldtük elvonóra, stb. De volt olyan, akit pszichológushoz küldtünk, volt olyan, akivel elmentünk egyébként Budapesten kórházba. Tehát ezek nagyon érzékeny témák, és én büszke vagyok arra, hogy bennünk megbíznak a fiatalok, hiszen értük csináljuk.
1: Igen, abszolút. Hát egy borzasztóan sikeres kampány ez a dolog. Nyilván egy olyan dolog, amire bárcsak ne lenne szükség, de nagyon jó, hogy van, mert amúgy mindig szükség lesz rá, hiszen ahogy mondtad egyébként, szédítő gyorsasággal változik a fiatalság, az ő hozzáállásuk, vagy a világuk.
2: Ami sajnos azért nyilván nem ülünk a moziban ilyen szempontból, tehát nem azt látjuk, hogy nagyon javulnának az eredmények, annak ellenére, hogy tudom, hogy ebben az országban rengetegen próbálnak ezért tenni, de valahogy egyébként, és én egyébként elég sokat szerepeltem a tévében, meg a vezető online platformokon azzal, hogy kollégákat is, zenész kollégákat is nagyon keményen, radikálisan elítéltem azért, hogy a kábítószer népszerűsítését a színpadról is, hogy úgy mondjam, támogatják. Uh-huh. Ennek egyébként van egy óriási társadalmi felelőssége, és én egyébként minden olyan fesztivált, minden olyan rendezvényt, ahol ezeket a kollégákat, akik egyébként akár bódult állapotban, akár kábítószert használva mennek a színpadra, és azért ez látszik, valljuk be, vagy pedig erről kiabálnak a fiataloknak, hát ez érdemes lenne egyébként valamilyen társadalmi egyeztetésen átvizsgálni, és ezeket az embereket nem odaengedni a fiatalok elé. Egyébként külföldön ennek azért már van egy hagyománya, sajnos Magyarország ebben is azért azt gondolom, hogy le van maradva, mint a borra való.
1: Hát igen, ezekkel a kis melankolikus záró gondolatokkal kell lezárnunk a szitut, de azért nagyon örvendetes, hogy ti működtök, aktívak vagytok, és elképesztők a terveitek is a jövőre nézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
2: Én köszönöm szépen, hogy újra beszélgethettünk.
1: Most pedig Frank Black-kel folytatjuk az I Heard Ramona Sing fog következni tőle, aztán reklám, Robi hírösszefoglaló, és aztán jövünk vissza. Let's go!

0: hamarabb folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszországgal lehető leggyorsabban tárgyalásos úton szeretne véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, közölte Vlagyimir Putyin az MTI beszámolója szerint. Az orosz elnök kijelentette, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseknek figyelembe kell venniük a helyszínen kialakult reális helyzetet és Oroszország biztonsági érdekeit. Az MTI tudósítása szerint a határozott diplomáciai üzenetben az orosz államfő rámutatott arra is, hogy a rendezés elhúzódása egyik félnek sem érdeke, a hosszú távú és fenntartható béke eléréséhez azonban elengedhetetlen a konfliktus mélyebb gyökereinek és kiváltó okainak érdemi kezelése. Megszünteti a Pécsi Tudományegyetem a szekszárdi karán működő filozófia doktori iskolát, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A határozatot az egyetem szenátusa hozta meg azt követően, hogy a rektor javaslatára az egyetemi doktori tanács is a doktori iskola megszüntetése mellett foglalt állást. Az MTI felidézi, hogy az egyetemen még nyáron indult vizsgálat a doktori iskola akkreditációja és egyes ott megvalósult fokozatszerzési eljárások kapcsán. A döntés értelmében a meglévő hallgatók képzésének befejezését az egyetem természetesen továbbra is biztosítja. Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél. Mondta rádiónknak Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
5: Három év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Liszmár Tamás, a Paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag Paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek. Úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportban 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
6: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a három fordulónak a küzdelme?
5: Egy meccset veszítettem el, két őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most vissza a Paksi FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, 8 óra 8 perc van, és október 2-a a péntek, ez itt az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Az imént pedig nem más hallhatatok, mint Gangsta Zoli és a Kártelt, és hogy miért ez a szokatlan zene tőlem, a Telepi Gyerekek szólt 2012-ből, ugyanis Tumpek Cári Nikoletta van itt előttem a stúdióban, és ő kérvényezte ezt a tracket. Hello, jó reggelt! Egy kicsit a mikrofont létszés így magad elé tudnád? Igen, erről megfeledkeztünk, de na, most már jól hallak, és a hallgatók is jól hallnak. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Miért pont Gangsta Zoli?
2: Van két bátyám.
1: Ez a válasz?
2: Igen, és van egy pár év különbség köztünk, és hát én Gangsta Zoli zenén nőttem fel. Egyszer beszéltünk is, és megrökönyödve mondta, hogy úristen, de szép gyerekkorom lehetett.
1: Ami az ő zenéjével.
2: Igen, édesanyám annyira nem preferálta, de Zoli az megmaradt.
1: De a gyerekek ízlését végül is előbb-utóbb nem a szülők befolyásolják már.
2: Pedig veszettül igyekezett, nagyon igyekezett, de igen, nem sikerült.
1: Nem, hát te ellázadtál akkor Gangsta Zoli irányába, a Telepi Gyerekek szólt, de egyébként tök más téma miatt vagy itt, csak azért mégiscsak ez egy unikum. Legalábbis itt nálam az élesztőben feltétlenül. Úgyhogy köszi a lendületet. Igen, viszont te állatorvosi asszisztens vagy, és éppen ezért állatorvossállással kapcsolatos témák jönnek. Közeleg ugyanis egy újabb világnap, a világnapok hónapja van, október 4-e az állatok világnapja lesz. És szeptember 28-án is volt, az pedig a veszettség elleni világnap volt, egy kicsit a veszettségről, hogyha tudnál infókat mondani nekünk, jelenleg hogy áll Magyarországon ennek a megfékezése, vagy megelőzése, vagy mit lehet egyáltalán tenni hasonló szitúkban?
2: Magyarországon a helyzet az 2024-ig nagyon jó volt. A legutolsó, ha minden emlékem jó és helyes, akkor a legutolsó emberi megbetegedés az 94-ben volt. Viszont 2024-ben sajnos újra megjelent Magyarországon, Magyarország keleti felén, Szabolcs megyében. 3 igazolt eset is volt. Ukrajnából és Romániából jöttek sajnos a veszett rókák, és ott egy veszett macska meg is támadott egy hölgyet. Hál' Istennek jól van a hölgy, tehát itt azért át is fűzném arra, hogy ha időben elkezdődik a vakcinázás az embernek, akkor ez megelőzhető, hogy halálos kimenetelű legyen, de sajnos ez a betegség, ez zoonózis, tehát ez állatról emberre, illetve emberről emberre is terjedhet, és ha megjelennek a tünetek az állaton és az emberen, akkor sajnos szinte minden esetben halálos.
1: Mi volt az a kifejezés, mint az a zoonózis?
2: Zoonózis, igen.
1: Az, amikor állatról
2: emberre terjed a betegség, igen.
1: Ó, te jó ég. Hát igen, a veszettség, azt tudjuk, hát itt az állatokról emberre való fertőzés a legveszedelmesebb
2: így
1: dolog.
2: Így van, igen.
1: Szóval hihetetlen, hogy ez újra felütötte a fejét. Milyen állat kaphatja meg? Ugye a rókákat azt ismerjük, az egy nagyon jellegzetes, kutyák, macskák. Mi az még, aminél?
2: Az összes melegvérű élőlény elkaphatja.
1: Ott jó
2: ég. Harapás útján nyállal terjed. Tehát ez egy vírus betegség. A vírus bekerül a harapás útján a központi idegrendszerbe, és ott tüneteket okoz, aztán így az idegpályákon keresztül a nyálmirigyekbe, és akkor ezáltal tud harapás útján, vagy ha nyál rákerül egy sérült bőrfelületre.
1: Igen.
2: Volt nagyon sokszor, hogy rókák nyúzása közben fertőzöttek meg emberek, úgyhogy ezzel azért úgy nagyon óvatosan kell.
1: Mit lehet tenni valahogy, hogy megelőzzünk egy ilyen fertőzős szenáriót?
2: Hál' Istennek Magyarországon törvényben van iktatva a kutyák vakcinázása. Először ilyen 3-4 hónapos korban csipbeültetéssel egyidőleg kapják meg az első veszettségoltásukat. Egy éves korig egyébként 3-at kapnak. 3-4 hónapos korban megkapják az elsőt, aztán fél éven belül másodikat, és akkor egy évesen a harmadikat, aztán pedig évente kötelező.
1: Ezt meg kell újítani, egy olyan oltásról van szó, ami
2: Így van, igen, évente kötelező. Sajnos jelenleg törvényben nincs iktatva a macskák immunizálása, viszont erősen, állategészségügyi szempontból erősen ajánlott a tanyasi, illetve a kijáros cicák vakcina oltása.
1: Igen. Hát, mint ahogy a mostani példa is, vagy hát a 2024-es példa is mutatja, egy macska támadott meg egy embert, ugye?
2: Tehát, így van, igen, és nagyon, tehát én is láttam videófelvételt, tehát félelmetes volt, ahogy az állat, ugye? Az már egy intőjel, hogyha egy addig kedves, bújós kutya, macska vagy állat hirtelen agresszívvá válik. A vadon élő állatoknál pedig nagyrészt úgy jön ki, hogy ilyen nagyon kis nyugodtak, olyan nem keresik az embert.
1: Igen, ez az, amire figyelni kell, például a rókáknál, hogyha nagyon közel jön, gyanúsan közel az ember, az gyanús tényleg.
2: Vagy bejön a városba, igen.
1: Bár tény, hogy a rókák amúgy néha keresik ezt az urbánus vidéket, mert ott könnyen jutnak élelemhez igazából.
2: Igen, ahogy az ember terjeszkedik, ugye egyrészt a területükre is építkezünk, vagy telepítünk különböző telepeket, állattartó telepeket, vagy bármilyen más jellegű, ilyen jellegű építményt, és akkor ők ugye hát nyilván bejönnek, mert könnyű élelem, vagy a területükön vagyunk, úgyhogy azért így nehéz különbséget tenni, de ha már nagyon szelíd vagy látszik rajta, hogy beteg, akkor az azért úgy intő jel lehet.
1: Így van. Tehát, hogyha véletlenül valaki tényleg rókával fut össze egy beépített lakott területen is, azért az is, hogyha elrejtőzködik és nagyon, nagyon félős, akkor minden bizonnya tényleg nem veszett, viszont hogyha túl közel jön, akkor a veszettségnek fennáll a sztoria. Igen, hát a kérdésem még az lenne, hogy te, aki benne vagy ebben az egészben, ugye asszisztensként, állatorvosi asszisztensként, neked mik a meglátásaid azzal kapcsolatban, hogy változott valami pozitív vagy negatív irányba azzal kapcsolatban, hogy a gazdik hogyan viszonyulnak például az oltás kérdéséhez?
2: Az én személyes tapasztalatom az, hogy pozitív irányba megy a gazdik hozzáállása, viszont ezzel egyidejűleg van ennek negatív, tehát a gazdik szeretik nagyon antropomorfizálni az állataikat.
1: Igen.
2: És ez egy nagyon-nagyon kényes, nehéz téma. Odafigyelnek most már nagyrészt, ki is kérik a tanácsokat, tehát hallgatnak a szakemberekre. Egyre több mindenkinek van állata, tehát ezzel párhuzamosan ugye egyre több mindenki aggódik az egészségükért.
1: Persze.
2: És az antropomorfizáció miatt is sokkal jobban odafigyelnek, mert kis családtagként kezelik őket.
1: Igen.
2: Úgyhogy mindenképpen pozitív irányba megy, de hadd térjek ki ismét a cicákra, hogy én azért azt látom, hogy a cicák még annyira nem álltak be ebbe a sorba, igen, hogy annyira az emberek nem veszik annyira kegyükbe a cicákat, mint az állatokat, és szerintem azért nekik is, ha nem is jobban, de legalább ugyanannyira fontos lenne.
1: Igen.
2: Mint a kutyáknak.
1: Igen, valóban. Mit tudtok tenni egyébként ti állatorvosok, hogy felhívjátok az emberek figyelmét, az állattartók figyelmét?
2: A prevenció, illetve az, hogy igyekszünk edukálni az embereket, edukációs tartalmakat. Én is most a 28-án a Világnapon igyekeztem egy ilyen kisebb, rövidebb, figyelemfelhívó Facebook posztot kitenni, hogy edukáljuk. Ha másért nem is, legalább elgondolt, tehát minél többször látják az emberek ugyanazt, elgondolkodnak, és ha már csak egy kérdést tesznek fel, akkor mi el tudjuk nekik mondani, hogy miért fontos a megelőzés. Én mindig azt mondom, így mindennel kapcsolatban az állategészségügyben, hogy inkább kétszer feleslegesen, mint egyszer ne, mert sokkal nehezebb évekig azt feldolgozni, hogy tehettem volna valamit, de nem tettem, mint hogy már megint feleslegesen mentem.
1: Igen, akkor inkább a felesleges...
2: Igen.
1: Az mégse időpocsékolás, tehát hogyha...
2: Az állatainkról van szó, nem?
1: Pontosan, hát itt egy élőlényről van szó, akivel
2: ránk
1: törődni kell,
2: igen.
1: Így van, akivel törődni kell, úgyhogy nem lehet tényleg akkor inkább ez, mint az, hogy valaki megbánja azt, ami történt.

0: Tehát
1: nehéz, ez egy nagyon kényes téma, mert az ember nem teheti meg azt, hogy nem veszi fel a telefont. Bármennyire is vágyik a szabad időre és a családra, nem teheti meg, hogy nem veszi fel a telefont, viszont az emberek igyekeznek tényleg azért nagyon odafigyelni, hogy azzal, hogy mondjuk kullancson a kutyusba, nem fogják vasárnap délbe az állatorvos vagy az asszisztenst hívogatni. Nagyrészt, hál' Istennek az internet miatt azért inkább üzenetek jönnek, és akkor...
0: Igen, és az pedig azonnal megérkezik, tehát rögtön tudtok is reagálni rá akkor.
1: Igen, de ha annyira fontos, akkor nem az üzenetben. Az üzenetet azért küldik, hogy ha ráértek, nézzétek meg,
0: ja, vagy úgy,
1: majd holnap, igen.
0: De egyébként amúgy meg inkább hívások, tehát hogyha valami
1: nagyrészt igen, inkább szó, igen, az igen, 100%.
0: Szóban így rögtön elő tudják adni, szerintem az talán az jobb is.
1: Igen, meg a kezdeti ijegység az úgy inkább a telefont emeli fel, nem pedig az ujjakat pecsögteti.
0: Igen, el tudom képzelni, hogyha látja valaki, hogy komoly baj van, akkor a telefonálás még ez a reflex, ami igen, valóban. Ilyenkor egyébként, hogyha valaki mondjuk nagy pánikban hív fel titeket, akkor tudtok tenni valamit, hogy egy kicsit megnyugtassátok?
1: Igen, mi ezt tanuljuk. Tehát én az állatorvosi asszisztens képzésen én tanultam ezt. Uh-huh. Tehát mindenképpen meg kell őket nyugtatni, mert az össze-vissza beszédből mi sem értjük, hogy mit szeretnének, és önálluk is ez így halmozódik csak. Tehát egyre jobban beleviszik magukat az ijegységbe.
0: Igen.
1: Az eszkalálódás az annyira nem jó nekünk telefonban.
0: Nem, az senkinek nem jó. Egyébként, amikor valami nagyon súlyos dologgal találjátok magatokat szembe, akkor igen, most egy kicsit nehezebb kérdést teszek fel, de hogy így, hogy általában sikerül elhárítani ilyenkor a vészhelyzetet? Tehát, hogy az eredmények azok pozitívak legtöbbször, vagy pedig nem?
1: Igen, most tényleg nehezet kérdeztél. Én saját tapasztalatot tudok mondani. Én a munkám során eddig, ha nem is 100%-ban, de 9, tehát nagy részt sikeres volt a telefonhívás vagy személyes bejövetel a rendelőbe. Én idén kezdtem a munkahelyemen, előtte az állatgyógyászattal egyénileg foglalkoztam a szakmáim, illetve a munkáim során, de nálunk jelenleg az a tendencia most, hogy pozitív.
0: Pozitív.
1: Tehát, hál' Istennek sikeres. És ez
0: sikeresek,
1: így,
0: igen.
1: Jó.
0: Igen. Hát figyelj, nem tudom, ha csak nem szeretném még hozzátenni valamit, úgy gondolom, hogy érintettünk egy csomó mindent ezzel kapcsolatban. Egyébként mire hívnád fel a figyelmet most itt a Paks FM hullámhosszán a vételkörzetünk hallgatóinak?
1: Hát azon kívül, hogy hallgasson mindenki Gangsta Zolit.
0: Azon kívül
1: a prevencióra hívnám fel a figyelmet.
0: Hogy a megelőzése, nehogy már ott tartsunk, hogy rögtön a vészhelyzetet kell elhárítani.
1: Így van, sokkal nehezebb gazdiként is, szakemberként is. Tehát ez, hogy ha bárki észrevesz olyat az állatán, ami nem a megszokott, tehát nem úgy fekszik, nehezebben kell fel, sétál, nem eszik, nem iszik, ellenkezőleg nagyon sokat kezd el inni, enni, tehát bármi olyat vesz észre, semmiben nem kerül, ha felemeli a telefont, vagy esetleg behozza az állatot, és megnézzük, és jót mosolygunk, hogy mondjuk azért nem eszik, mert túl van etetve, mert egyébként jellemző.
0: Előfordul?
1: Igen,
0: hoppá,
1: igen,
0: jellemző.
1: Igen, aha. Igen. Hogy túletetik őket, jót mosolygunk, és akkor örömmel elbúcsúzunk egymástól, mint hogy azt mondják, hogy csak megjátsza, mert megsértődött, és akkor egy hét múlva jön, hogy hát úristen, mekkora baj van.
0: Így van.
1: És azért az így lelkileg az embernek sem egyszerű, hogy tehettem volna valamit, aztán nem, abban sokkal nehezebb felgyógyulni.
0: Kijönni, igen,
1: mint a mosolygásból.
0: Igen, inkább, tehát inkább a megelőzés, és inkább a Oké, lehet, hogy nincs semmi, de azért nézessük meg azért.
1: Igen.
0: Azért tegyünk valamit. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és előre is jó állatok világnapját kívánunk neked.
1: Köszönöm szépen, és a meghívást is nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Most folytatjuk tovább. Gangsta Zoli szólt az

0: élményt, úgyhogy valahogy így egy kicsit hasonló szellemben folytatjuk. Emirul ezzel. A Zanga fog szólni. Hajós Andrástól és Hegyi Györgytől a 2005-ös hasonló című albumukról. Let's go!
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 37 perc van, október 2-a, péntek, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Fantasztikus és nagyon kellemes hangulatú zenék után ismét itt vagyunk a stúdióban, és megérkezett következő vendégem, Sitkei Balázs cukrázzal beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Igen, de egyik nézőnkig is lesznek, igen, hiszen Facebookon szerepelni fog ez a beszélgetés is. Nagy, rangos eseményen képviselted Magyarországot. Egy kicsit mesélek a hátteréről, ugyanis ez a Richemont, jól mondom, Richemont, igen, mert ez egy svájci illetőségű klub, Richemont Club International, egy egyedülálló globális közösség, amely pékés cukrász szakma kiválóságai tömöríti, jelenleg 11 európai ország és Mexikó, Peru, Nagy-Britannia és Kína meghatározó szakmai szervezeteit fogja össze. Ennek a magyarországi, nem is tudom, szegmensének, ennek az ifjúsági tagozatának vagy az elnöke.
2: Igen.
1: Mivel jár ez az elnökség? Igen.
2: Hát még nem tudom, még elég új ez maga ez a úgymond kinevezés, meg maga ez a magyar részleg is még tulajdonképpen kicsit több, mint egy éve alapultunk, és ezért még elég sok mindent ki kell járnunk, hogy miket tudunk itt Magyarországon is elérni ezzel a klubbal. Most egyelőre ilyen felméréseket végzünk, mindenhol ott vagyunk, illetve ugye különböző célokat tűztünk ki, amit el szeretnénk érni. Így az ifjúsági tagozatként, illetve az elnökként a legfontosabb feladat az majd a fiatalok integrálása lesz, illetve ugye így az oktatásban, tanfolyamokban való részvétel ez lesz, illetve azok a tehetséges fiataloknak a felkutatása, megtalálása, akik esetleg szintén méltóak lennének a magyar klub tagjainak.
1: Hogyan zajlik az ilyen tehetségeknek a megtalálása? Hogyan kerültök képbe, hogyha felbukkan valahol a horizonton egy olyas valaki, aki...
2: Hát ugye vannak szakmai versenyek, tanulmányi versenyek, amin én is annó részt vettem. Én gondolom, hogy onnan, illetve még a social media erre is egy jó felület, hogy ott is tudjuk követni. Akár a meglévő tagoknak, a gyerekeinek a munkáját is, illetve a munkásságát is jobban szemmel tudjuk úgymond tartani.
1: De ez gyakran családban megy tovább ez a...
2: Sokszor igen. Szóval, hogy most is vannak tagok, akiknek már a gyerekei is beléptek, majd, hogy vannak olyan magyar tagok is, akiknél az egész család benne van, és a gyerekek is ugyanúgy dolgoznak a cukrászatban.
1: De olyan is előfordul, hogy valaki mondjuk a social media felületen totál függetlenként lép színre, és úgy figyeltek fel rá?
2: Hát totál függetlenként azért nem sok esélye van, vagy hát hogy kell azért, hogy legyen mögötte háttér is, de én szerintem nyitott szemmel kell járni, mert nem mindenkinek látjuk a munkásságát attól, hogy esetleg... tudjuk, hogy végzett cukrász, vagy hogy jó szakember, de nem látjuk a munkásságát annyira, vagy nem látunk annyira bele.
1: Igen. Mielőtt rátérnénk arra, hogy mik ezek pontosan ezek a jövőbeli célok, amiket kitűztetek, először beszéljünk erről az olaszországi eseményről, hiszen ennek a Richemont klubnak, a nemzetközi klubnak az éves elnöki találkozója Olaszországban zajlott nemrég, szeptemberben, és te képviselted a magyarországi bázist kvázi. Mit történik egy ilyen eseményen? El sem tudom képzelni.
2: Hát igazából nem én egyedül, szóval 16 fős delegációként mentünk a Richemont Club Hungary-t képviselve. Tulajdonképpen itt volt egy konferencia, itt is a jövő évi tervekről, utakról, esetleges problémákról. Volt egy konferencia, és utána különböző gyárlátogatások voltak, Olaszország ugye elég sok vendéglátóipari gépet is, illetve sütő, hűtőberendezést, mindenféle speciális eszközgyárt, és voltunk egy pár ilyen üzemben. Ott voltak bemutatók, be lehetett járni a gyárat, olyan helyekre elmenni, ahova ugye halandó ember nem jut el így a hétköznapokba. Illetve hát az olasz Richmond Club tagoknak a pék, illetve cukrász üzemeiben is voltunk, azt hiszem 4 vagy 5-ben is, és ott is mind kóstolóval, mind üzembejárással készültek, illetve mindenki a saját kis történetét elmesélte.
1: Wow! És találtad szembe magad valami olyan dologgal, ami teljesen letaglózott?
2: Hát én már több ilyen helyen jártam, szóval azért annyira nincsenek új dolgok a nap alatt, de vannak érdekes dolgok. Most például nagyon nyomják ezt a kovászos kenyeret kakaóval és csoki darabokkal.
1: És, ez egy ilyen új irány valahogy?
2: Hát ez egy verseny volt kint, és ez, ami úgy formabontó volt, mert hogy a gyerekeket szeretnék visszaszoktatni a rendes kovászos kenyérfogyasztásra, és erre kiírtak egy versenyt, hogy kitalálják, hogy sikerülne, és akkor ez volt a győztes, vagy többen ezzel indultak.
1: Igen, ezt az irányt egyébként is valahogy lehet tapasztalni, valahogy megint újra divatba jön ez a kovászos pék süteménykészítés, ami nem baj egyébként, tehát ez egy nagyon egy külön lebilincselő dolog, amivel egy egész reggelt át lehetne beszélni. Igen. Szerintem. Minden esetre azt mondtad, hogy szó esett ezen a konferencián például kihívásokról, illetve akadályokról, meg dolgokról, amiket meg kell ugrani, amiket a jövőben el kell érni. Mesélj ezekről egy kicsit, milyen kihívásokkal szembesül mostanában a szakma?
2: Hát ugye itt az alapanyag ellátás, illetve az alapanyagok minőségének változása az egy nagy kihívás, főleg ugye a pékeknél a gabona elérhetősége egyáltalán, hogy honnan, főleg Olaszországban honnan exportálják, vagy importálják a gabonát. Illetve az energia, ugye az energiaárak, az is nagyon meghatározó probléma általában, mivel hogy nagy energia és nagy élő munka is szükséges a vendéglátásban, illetve ezekben a szakmában, főleg, hogyha valaki kézművesen próbálja csinálni, nem egy gyártósorban, és általában mindig, de Magyarországon is bárkivel beszélek, ezek a fő problémák.
1: És gondolod, hogy ez még negatív irányba, vagy hát bizonyára változott még ugye a klímaváltozásnak, igen, az is rányomja a bélyegét.
2: Hát igen, az is még ide is begyűrűzik ugyanúgy.
1: Igen, és mit lehet tenni? Vannak olyan trendek, amik próbálnak így ehhez alkalmazkodni, tehát nem csak megugrani ezt, hanem valami alternatívákat keresni ebből a szituációból.
2: Hát igen, így a termék palettáknak a megváltoztatása, meg ugye ez már évek óta fő topik itt a cukrászatban, hogy fogy a kakaó ültetvények száma, szóval minél le kell mondanunk a csokoládéról, szóval minél kevesebb csokoládét használni, de ugye a gyümölcsök ára is egyre jobban megy föl, illetve vannak, amik már egyszerűen, főleg itt Magyarországon is, amik nem fogjuk tudni megtermelni az elkövetkezendő 10 évben. Szóval ezeket kell kiváltani valami olyan dologra, ami még elérhető lesz hosszabb
1: távon. De ezzel szemben például csak a gyümölcsöket tekintve mondjuk van olyan, ami viszont mondjuk jobban terem, vagy ami könnyebben hozzáférhető, akár a klímaváltozás hatása miatt, akár más dolog miatt. Tehát most csomó minden tényleg Magyarországon már nagyon nehézkesen terem meg, de más dolgok meg talán?
2: Hát nem tudom, nem vagyok egy agrármérnök sajnos. Nem tudom, hogy jelenleg mi a tendencia itthon, hogy mi az a gyümölcs, ami ezt a hőséget jobban szereti.
1: Tehát akkor le kell mondanunk egy kicsit a gyümölcsökről, a csokoládéról egyre jobban, akkor milyen új utak nyílnak, amik valahogy ezeket helyettesítik, vagy amilyen más utak ezek mellett?
2: Hát ez a nehéz igazából, mivel a legtöbb ember a csokoládés süteményeket szereti, illetve magát a csokoládét is. De már ezt nagy üzemben is ugye elkezdték például a táblás csokoládéknál is, hogy egyre kevesebb csokoládét tesznek bele, inkább több a töltelék, ez sem véletlenül van, hanem hogy minél kevesebb csokoládét kelljen felhasználni hozzá, ugyanahoz a termékhez. Igazából most amúgy is divatba jöttek ezek a tésztásabb sütemények, szóval hogy inkább kevesebb krém, több tészta legyen, valószínűleg, hogy ez lesz most egy ilyen trend, amihez hozzá kell szokni. De nem tudom, nem vagyok jövőbe látó, csak így ezeket az információkat.
1: Hát igen, persze, hát gondoltam, ami ugye felmerül egy ilyen óriási fórumon, mint ami Olaszországban is volt. És nektek itt Magyarországon milyen feladatotok van? Mik azok a jövőbeli dolgok, azok a célok, amiket említettél az elején, amiket szeretnétek elérni?
2: Igen, mi ezt már az első ilyen elnöki találkozóra összegyűjtöttük. Igazából itt a környékünkön, Romániában, Szlovákiában, ha jól tudom, Szlovéniában sincs ez a klub, és nekünk vannak magyar nyelvű tagjaink, ismerőseink, barátaink, akik viszont Erdélyben, Felvidéken, vagy akár a Vajdaságban is cukrászként tevékenynek. Baráti kapcsolatot ápolunk velük, és egy ilyen közép-európai regionális klubként szeretnénk majd őket is képviselni, mert az ő országukban jelenleg nincs annyi tag, hogy külön elinduljanak, vagy nincs is rá érdeklődés, és addig is átívelőként szeretnénk ezt egy ilyen közép-európai regionális klubként.
1: Ez lenne mondjuk a fő zászlósövő, ez a magyarországi.
2: Igen. Illetve még tervben van, hogy az osztrák-magyar monarchia idejének ezt a kávéházi kultúráját a világörökség részévé nyilvánítatjuk, és ezeket a süteményeket is, mivel hogy nagyon sok ma is ismert sütemény, ugye mind Ausztriában, mind Magyarországon is népszerű, mint az Eszterházi, a Dobos, a Zaher.
1: Soha nem mennek ki a divatból, igen.
2: Igen, és hogy ezeket valahogy tényleg megőrizni úgy a jövőnek, hogy méltó helyen.
1: Mivel járna, hogyha a világörökség része lenne? Hogyan védené ezeket az értékeket?
2: Hát valószínű, akkor a receptúrát is le lehetne védetni jobban, hogy azért ne legyen ennyi nagy különbség ezek a sütemények.
1: Uniform legyen.
2: Igen. Között ugye a dobostorta már hungarikummá lett nyilvánítva, szóval ott már azért le van védve maga a név és a recept is, csak hogy esetleg a többinél is le lehetne, illetve ez megint egy ilyen közös értékünk, ugye Ausztriával és a környező országokkal is egyaránt.
1: Igen. Az fordult most meg a fejemben, hogy honnan jönnek ezek olyan sütemények, amik mint hogyha mindig is velünk lettek volna. Mindenki, amióta az eszét tudja, ismeri a dobos tortát, vagy a Zaher tortát szintúgy, de ezek mégiscsak kiindultak valahonnan. Most az érdekelne, hogy te képbe vagy, hogy történelmileg ezeknek mi volt a fullos origója?
2: Igen. Hát ugye mindegyiknek másik helyről is, meg más úgymond feltalálója is volt. Ugye a dobos tortának Dobos C. József, az Eszterházinak, annak most nem is tudom fejből, de mindegyiknek más cukrászmester, vagy például a dobos tortának, ugye a Dobos C. József akkor csak egy ilyen cukrász inas volt.
1: Amikor ezt kitalálta?
2: Igen, és hogy véletlen balesetnek köszönhető.
1: Ez komoly?
2: Igen.
1: Mi volt ez a baleset?
2: Hát maga, ugye akkoriban csak így tejszínhabot, vagy gyümölcs lekvár töltelékeket használtak, és a konyhán segített, azt hiszem, egy szakácsnak még hozzá, és a vaját kellett volna megsúznia, de ő véletlenül cukrot rakott hozzá, és hogy ne veszten kárba, akkor valamit akartak belőle csinálni, és akkor ugye elkeverték, kiabosították, megkóstolták, és hát, hogy ez egész jó, és akkor adtak hozzá csokoládét, és így lett maga a krém.
1: Igen, az a jellegzetes krém.
2: Igen, és akkor ugye azóta ezeket a vajkrémeket sok minden másba is használjuk.
1: Oci, hó, micsoda kiinduló pont. Na hát én nem ismertem ezt a sztorit, úgyhogy ez olyan... De ez lebilincselő, akkor tulajdonképpen minden jellegzetes édességnek, vagy akár egy olyan technikának, egy olyan alapanyagnak, mint ezek a cukros vajkrémek, megvan az eredete.
2: Igen.
1: Wow. Érdekes, nagyon érdekes lehet ebbe belelátni. Hát figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit beleláthatunk mi is a szakma csínyába-vínyába. Neked személyesen mik azok a terveid a jövőben, amiket szeretnél megvalósítani?
2: Hát én mindenképp szeretnék hosszú távon ennek a klubnak a tagja lenni. Tényleg nagyon sok mindent ad. Mi itt a magyar részről, de már külföldi részről is tényleg sok barátra tettünk szert. Emellett tényleg számíthatunk egymásra, akár információ cserében, akár bármi másban. Illetve tényleg igyekszem majd minden ilyen útra is eljutni. Úgy néz ki, hogy jövő évben Kínában lesz ez az elnöki,
1: wow.
2: Vagyis nem, Kínában lesz egy ilyen találkozó.
1: Ja, de ez nem ez a nemzetközi lesz akkor. Vagy igen?
2: Hát ugyanúgy, de mindenki,
1: lesz,
2: igen.
1: Most. Aha.
2: És akkor a jövő évi elnöki találkozót viszont ezt mi fogjuk szervezni jövő októberben itt Budapesten.
1: Uh-huh.
2: Szóval most ez az, ami ilyen nagy projekt, ezeknek a kivitelezése, megszervezése, mert itt körülbelül ilyen 150 emberről van szó.
1: Komoly szervezést igényel, igen.
2: Igen.
1: És akkor itteni gyárlátogatásokra is elviszitek
2: a... Igen. Hát most ez a feltörés, mivel már ugye már egy svájci delegációt elvittünk a 60-i Lipóti Pék üzembe, és hát még egyszer nem akarjuk őket, viszont olyan nagy üzem, ami látogatható, az nem sok van itt Magyarországon.
1: Tény és való, hogy ebből a szempontból az
2: Budapest környékén, szóval hogy általában ezek inkább vidékiek,
1: igen.
2: Vagy messzebb, de...
1: Igen, de hát biztos megszervezitek, azért addig még szerencsére sok idő van. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Mondom, ez annyira érdekes ez az egész, főleg a történelmi háttér, ami most igazán megragadta.
2: Érdemes utána olvasni. Mindegyiknek megvan a saját története.
1: A saját sztória, így van. Nagyon szépen köszi, még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: Most zenével folytatjuk tovább, aztán reklám következik, Robi hír összefoglaló, és aztán jövünk vissza. Let's go!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez. Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20 456 66 95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzati döntéshozatal hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében ezentúl szerdánként hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést, írja az MTI Kapitány István bejelentése alapján. A gazdasági és energetikai miniszter tudatta, az új munkarendben 4 kabinet között osztják meg a feladatokat, így a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet látja el a döntés előkészítő munkát. Kapitány István hangsúlyozta, a kabinetek működésével a gazdasági szempontok minden területen, a beruházásoktól kezdve a vállalkozások versenyképességén át az energiastratégiáig kiemelt hangsúlyt kapnak, a cél pedig a végrehajtás folyamatainak további gyorsítása és átláthatóbbá tétele. Lemondott a Tolnavár megyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a lemondása hátterében a Tolnáért, Tolnavár megyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás áll, mely cég megszüntetésének tárgyalását a közgyűlés legutóbbi ülésén levette a napirendi pontról.
3: Közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És gyakorlatilag hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Ezt akadályozta meg az, hogy már a napirenden, a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot.
2: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolnavár megyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolnavár megyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024 októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolnavár megyei szervezetének elnöke volt. Tisztségeiről október 1-jével mondott le. 3 tűzesethez és 1 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt kéten a Petőfi Sándor utcában. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltó két vízsugárral, valamint a vízszállító jármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. Két kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen hárman utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei két embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy egy hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók két vízsugárral fékezték meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: 9 óra 9 perc van, október 2-a péntek, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát, azon belül pedig az utánozhatatlan Madonna szólt az imént. Az ős klasszikus 1998-as Ray of Light című ős klasszikusával. Vips, tegnap volt Madonna?
1: Voltam. Music. Ezerrel pörgött. Szerintem azzal fejeztem lett be. Nem is tudom már.
0: Annál illusztrisabb befejezést nem is kiválhatott volna az órán.
1: Hát meg Madonnával kapcsolatban most aztán ezer hír pörög.
0: Miért?
1: Hogy most lépett föl valamilyen díjátadón, új dalai vannak, meg nem tudom, szóval pörög 68 éves. 68.
0: Ez, nála zseniális. Ez nem jelent semmit. Amúgy.
1: És nekem az a durva, hogy nekem Madonnának, ő inkább nekem nem a jó énekes kategóriába tartozik, hanem egy show girl, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval, igen, hogy nekem az előadás
0: az,
1: hogy
0: előadja azt az energiát,
1: az
0: így van.
1: Ez az igen, az ős energia, ami kijön belőle. Nem rossz hangja van, csak hogy nem az a kiemelkedően magas hangja van.
0: Ez volt a lényeg.
1: Nem, igen.
0: Pont ezért, képzeld, ez ugyanez fordult meg a fejembe most, hogy itt bulisztam a stúdióban a Ray of Light-ra, hogy itt, hogy a végén már átmegy egy sikoltozásba, itt nem az a katartikus benne, hogy olyan elképesztően nagyon tisztán csinálja ezt, hanem az, hogy
1: de érzed,
0: basszus, az ő energiája egyszerűen csak ott tombolnak benne, és érzed, így. Persze. Igen. És éppen ezért nem is ez a leglényegesebb. Ugyanúgy, mint ahogy a hangszeres tudásnál nem az a lényeges, hogy valaki mennyire virtuóz, hanem hogy mit tud belerakni magából.
1: Ez pontosan így van. Tehát ezzel teljesen egyetértek, és nagyon sokaknál is. Amúgy szerintem a mai előadóknál is nagyon sokszor van az, hogy valamikor lehet erősebb a zenekar, mint az énekes például, és az így elviszi a flow-t.
0: Aha.
1: Nekem például én szeretem a Jude Law jelenséget, így a zenekarral együtt sokkal erősebb a zenekarra. Ha élő koncerten vagyok, olyan zúzós, már-már ilyen rokkos
0: benyomások, igen.
1: És a borsodzik a hátam, és így tényleg áll a szőr, mindent, annyira jó.
0: Az élő zenének a varázsa, igen.
1: És
0: igen.
1: Alapjáraton, hogy nagyon jó zenészekkel van körbevéve, és persze, ezt rendszeresen hangoztatja ő is, szóval, hogy
0: persze, neki a...
1: szerintem ezzel teljesen tisztában van. Neki úgy az egész Alacuzamben összeáll, és így.
0: Aki nincs elszállva magától, az pontosan tudja, hogy azok az emberek, akik kísérik, azok nem csak kísérik.
1: Tehát látod, szerintem nagyon meg is becsüli ezt.
0: Persze, ő, hála Istennek egy olyan vonulat, akinél a dobos épp olyan elképesztően fontos helyen van, hát nélkül elképzelhetetlen, mindenkinek elképzelhetetlen lenne.
1: Vannak olyan percek a koncertjén, ahol ő meg se szólal, hanem a zenekar nyomja is, pörög, és
0: beszélje magáért a zene, igen.
1: Így nézünk, hogy mi van? Sok koncerten voltunk már, rajta is voltunk már, fesztiválon, vagy nem tudom, de az utolsó az egy fesztivál élmény volt. Egyébként holnap megyünk még rá Budapest Parkba.
0: Mi volt a fesztivál?
1: Az meg a Strandfesztiválon volt, szintén Jude Law, ez ilyen 11 óra környékén, már fáztam, hogy már most már lehet, hogy tudod így,
0: igen.
1: Hát figyelj, én úgy bepörögtem, hogy engem alig lehet hazahozni.
0: Nem. Hogyha olyan a zene, akkor az ember nem is érzi ezeket az ilyen csíp-csúp bosszúságok, tényleg csak ilyen bosszúságok lesznek. Semmi olyan, ami egyszerűen a zene ereje az, ami ilyenkor teljesen maga alá temeti az embert.
1: Nagyon szeretem, és akkor mondom, tehát, hogy így Madonnához vissza, hogy egyszerűen elképesztő, és próbál megújulni.
0: Mindig, ez a lényeg.
1: Igen, mindig szerintem ez volt. Valahogy mindig azokhoz az énekes nőkhöz nem dörgölődött, tudod, vagy nem azért, hogy nem tudom, csak most a Britney Anno, vagy nem tudom, hogy közös zenék Justin Timberlake-kel, mert az pörgött akkor.
0: Megtalálta ezeket az ilyen trendi vonalakat.
1: Igen, most meg mondom, ez a Sabrina Carpenter, meg Charli XCX, vagy nem tudom,
0: akik vannak.
1: Hogy így látszik egy picit, és Kylie Minogue-gal is nyomott egy közöset.
0: Persze, hát ő a pop királynő és a pop hercegnő együtt. Elég kegyetlen amúgy. Tehát, hogy ez
1: és nem rossz szám egyébként. Tehát,
0: annak idején, nem is tudom, volt köztük valami rivalizálás? Szerintem amelyiket amúgy nem lehetett, mert mindig is elismerték egymást, tehát nem lehet ez így tényleg két akkora ikon, olyan hanggal, olyan kiállással és olyan zenei elgondolásokkal, hogy,
1: igen,
0: hogy
1: igen.
0: Nem lehetett köztük. De Kylie is ilyen egyébként, hát neki a 2000-es évek elejé cuccai, azok szerintem fenomenálisak. Azóta egyébként amúgy már annyira nem jön át.
1: Nekem se, és Kylie is egyébként albuma. Olyan, hogy neki se az az áttörő ének tudása
0: nem,
1: van.
0: Nem.
1: Hogy ők...
0: Igen, de őt is meghallod, de... és tudod, hogy róla van szó. Szóval,
1: egyértelmű. Igen, egyértelmű. Nagyon neki is az energiája, de mondom nekem egy picit az, hogy ők akkor nem abba voltak. És ez...
0: Aha.
1: Ez akár ott a 2000-es évekre is lehet jellemző, hogy totál. Nem feltétlen az volt a hangsúlyos, vagy hogyha mondjuk volt egy fiú zenekar, ugye, vagy egy fiú együttes, akik nyomták, most egy-két jó hang volt, a többi meg csak ott elugrándozott mellette, tánckoreó.
0: Hogy ez át is fordult már néha abban, igen. hogy tudod, így lehetnének egy kicsit jó belül, nem jó belüldók, hanem így
1: hát lehetnének, igen. Hiányoltam
0: néha a szikrát ebből, igen. A dologból. Néha ilyen nagyon megcsinált volt ez, de nem tudom, a 90-es éveknek majdnem jól is állt ez. Tehát ez a,
1: szerintem
0: ez
1: is.
0: Ez a nagyon megcsinált ilyen, ott tényleg futószalagból jöttek a pop ikonok.
1: Hát ugye ma 90-es évek lesznek déltől egyig.
0: Hát jó, megküldtem ma megint 90. Ilyenkor mindig reggelente.
1: Hát egy kicsit kell is.
0: Szét 90-es évek sítám.
1: Meg vagy én hoztam is sokféle, tényleg ilyen nagyon vegyes lesz.
0: Mert hát az Oasis-től elkezdve, uh-huh. Úristen, Kispál, tessék, Kispál 90-es évek végéről megőrülsz.
1: De mennyire durva, és a Kispál, érted, így jó, most már úgy aktívan nem van, vagy nincsenek, nem vannak.
0: Nem vannak. Szép volt,
1: végül. Nem vannak, igen, de... Igen, szívesen meg is tapsolom magam.
0: Na igen, tehát...
1: Szóval, hogy és most volt, ahol fölléptek.
0: Igen, egy-két koncert azért
1: talán, nem tudom, hogy Fishingen, vagy nem is tudom, de oda szoktak menni a Fishingon Orfűt, azt nyomják mindig.
0: Persze, hát ez a Lovasinak nagy...
1: De hogyne.
0: Hál' Isten. Mindenesetre, igen, ez is érdekes, hogy a Kispál is elbúcsúzott már, volt óriási 800-szor, koncert, persze. És 800-szor elbúcsúzott, tehát azóta meg összeálltak a reunión.
1: Na ez igen, ez egyébként...
0: Miért kell egy elbúcsúzni? Ezt nem értem egyébként.
1: Inkább csak most egy picit tudod így, jó, egy picit jegeljük a témát, vagy jaj, most...
0: Vagy amikor már akkor úgy konkrétan úgy gondolták, hogy mi már többet nem fogunk zenét csinálni.
1: Hát most mennyi egyébként? A Lovasi, hogy lehet ilyet mondani, mennyi a Lovasi? 50x éves talán? Na, vagy...
0: Ezt nem vágom.
1: Na mindegy, szóval...
0: De valami olyasmi amúgy, persze, és...
1: Az a baj...
0: Nincsenek kiöregedve még.
1: Nincsenek kiöregedve, de viszont lehet, hogy úgy érezte, hogy kicsit így kiégett ebben. Az éjszakázás, jó, a piálás...
0: Hát az ember élete során annyiszor változik, olyat nem lehet, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ez csak egy időszak, és lehet, hogy később meg egyszer csak így megjön a kedvünk, hogy basszus, most én itt lezártam a témát a Kispállal, pedig most van olyan zenei ötletem, ami tök Kispálos, tudod így.
1: Szóval hát vagy Kispálos, vagy esetleg Lovas is. Tehát ugye a Lovasi például hát, ugye a Budapest bárban nyomatja, tehát hogy ő benne van a zenekarban, igen, ugye, igen, ami igen, feldolgozásokat igen. Készít.
0: Na mindegy, szóval nem, igen. Szóval én tehát a bandám, van bandám, uh-huh. Oké, tehát hogy ez valaha eljutunk odáig, hogy tudod, így elegünk lesz, mármint, hogy az előbb még be kéne futni.
1: Akartam mondani, hogy Levikém, majd ha nem, a Fishing on Orfűn nyomjátok.
0: Úgy szeretném, hogy az első koncertünk rögtön egy ilyen, vagy búcsú koncert legyen, vagy pedig rögtön egy reunión koncert. Tehát senki nem tudja, hogy feloszlottunk, de már visszatérünk. Úgy akarok berobbanni, hogy visszatérünk. Na, ilyen se volt még szerintem. Igen, érdekes dolgok. Mit telefonozol már?
1: Bocsánat, csak közben munka van, mert itt pörög.
0: Mi, zé,
1: holnap esküvő.

0: külső tényező, csak én vagyok.
1: Ilyenkor te a lélekápolást is bevállalod néha?
0: Képzeld el, hogy a legtöbb esetben azt kapom meg, hogy amikor engem meglátnak, akkor így megnyugszanak.
1: Mert te kézben tartod az eseményeket. Igen. Még élőadásban is amúgy.
0: Hogy az a durva, hogy és a ismersz nyilván azért annyiba, hogy pörgök mindig, nem tudom, de mindig valahogy azt kapom meg, hogyha engem meglátnak, akkor jó, Vivi itt van, akkor így nem lehet baj, vagy nem tudom. És nem tudom, hogy ezt miért érzik így.
1: Hát figyelj,
0: én csak szimplán ugye próbálok mindig mindenre megoldást találni. Ez az egész életemre így van, vagy jellemző inkább. Mondom, hogy én soha nem azt nézem, hogy igen. Így úristen, most ez van, hanem jó, akkor
1: hogyan lehetne igen, kihozni a legjobbat. Igen. Hát szerintem ez, figyelj, ez érződik, meg a tapasztalatod is önmagáért beszél, szóval igen. Nem kell ezen csodálkozni. Szerintem nem is csodálkozol rajta.
0: Képzeld, nem a csodálkozás, hanem maga a nyugtató
1: vibe-ok, persze. Hát aki így kézben tartja a dolgokat.
0: Képzeld, múlt héten pénteken, ott már eleve egy ilyen kavart volt szegény esküvőseimmel, ott is nem velem szerencsére, hanem a helyszín volt nagyon nem rugalmas, és egy új helyszínt kellett találniuk egy hónap alatt.
1: Nem már.
0: Egy hónap.
1: Szivatják őket ilyenekkel.
0: Mert annyira gáz volt az egész, hogy mondta a pár, hogy ő ezt a terhet, stresszt nem tudja bevállalni így esküvő előtt, úgyhogy akkor köszönik szépen, elköszöntek. Szavasz. Találtak egy nagyon, szerintem sokkal szebb helyszínt, mint az előző. Uh-huh. Természetesen tökéletes volt minden. Megérkezünk, jó, és ugye hát írogattak nekem, hogy akkor ez a helyszín, az a helyszín. Jó, oké. Én beírtam, odaértem, nem tudom. Egyszer csak így jön ide a mennyasszony, hogy egy picit lehet csúsztatni a szertartást. Hát mondom, persze, nincsen semmi gond, ugye ti vagytok csak nekem ma, mi baj van? Azt mondja, képzelje el, hogy a videós elnézte a dátumot, és nincs opa, ott. Én ott voltam háromra, mert hogy ilyen négy körül kezdődött volna a szertartás, háromkor még senki sehol nem volt, csak ugye nyilván a vendégek, a fotós, a ceremóniamester, meg minden. Én meg így ott álltam, hogy jó, akkor szólni kéne egy videósnak, hogy ki az anyám tud péntek délután, vagy ki tudok leakasztani, hogy azonnal jöjjön Etyekre, most érted Budapestről, vagy nem tudom, nem ismerek nagyon a környéken senkit. Aha. És akkor kezded el, hogy így jó, mondja a fotósrác, hogy neki van egy kamerája, ő tud kamerázni meg fotózni is, de tudod, hogy nem akarja az egyik a másik rovására menjen.
1: Igen.
0: És akkor, jó, mondom, akkor kérdezzük meg, hát ha valaki itt a vendégek közül tud-e videózni? Csak mit, hogy kezdjük el, mert most érted,
1: órás
0: csúszás, mindenki már ott várta, gyerekek ott rohangáztak, meg mit, szóval ilyen katyvasz volt az egész. És akkor kérdezed, hogy az egyik ilyen, szoktak lenni ezek a selfie gépek, ami elé beállsz,
1: csinálnak
0: rohadt jók, én imádom, nagyon szeretem, és ott a srác mondja, hogy igazából ő tud.
1: Na, hoppá. Okay.
0: Gyors talpaló, tudod. Ilyen, figyelj, mondja a fotós, végig itt leszel mellettem, nem mész sehova, azt veszed, amit én fotózok, mert akkor azt tudod így, meg elmond, hogy ha nevetnek, azt veheted a vendégeket.
1: Igen.
0: Annyit nevettem, hogy így hiszed, elkezdtük, majd képzeld el, hogy a videós kollega, nem is ő jött, aki meg volt beszélve, hanem küldött maga helyett mást, de képzeld el, egyszer csak így állok a szertartás közben, és ugye tudtam, hogy ki a videós, majd így megállok egy másik.
1: És mondom, lesz rengeteg felvétel.
0: Az, mondom, milyen összevágás lesz, tudod,
1: az
0: hogy...
1: Több kameraállásból, az mi, epic.
0: Honnan, nem tudom, tök jó volt egyébként.
1: Figyelj, akkor így már tényleg így össze lehet hangolni. Akár.
0: De hogy tényleg ez a legjobb része ebben, hogy éreztem rajtuk is, hogy jó, bántja őket nagyon.
1: De nem törnek le azért ezzel.
0: De sem.
1: Teljesen. Hát meg
0: jó, azért van, aki ilyen nagyon ez alá tud menni hangulatilag.
1: Mi az, ami miatt mondjuk egy esküvő, egy durvább ilyen idegsokkot képes az emberben előidézni, mint
0: Levi,
1: bármi más?
0: Nagyon sok ilyen pillanatomban.
1: Azért lennék kíváncsi, hogy mégis miért. Tehát pont a te napod, a felszabadult nap.
0: Ugyanezt akartam, hogy bármi történhetett volna az én esküvőm napján. Tényleg bármi.
1: Mondtad az eső.
0: Tehát igen, hogy így szarok bele. De még jól
1: is jött ki valahogy valami.

0: Hogy így nem, nincsen...
1: Ez nem szúrhatja el.
0: Semmi olyan Armageddon jöhetett volna, érted? Igen. Vagy bármi. Aznap hozzámegyek az életem szerelméhez, és semmi nem
1: ez
0: történik.
1: A lényeg, csak ez a lényeg.
0: Ne,
1: az
0: egyszerűen tényleg nem tudok mást ilyen szinten. Szóval, igen.
1: Szóval nem szabad, na igen, Vivi tanácsát fogadjátok meg, a példáját kövessétek, hogyha itt most nagy házasság
0: előtt
1: álltok, akkor ne feszüljétek már túl. Hát pont az a lényeg az egésznek, hogy fel kell szabadulni.
0: Én nem tudom, én ezen jó, olyan, hogy nyilván a sajátomat sose szerveztem még, nyilván volt már rengeteg esküvőben részem, tudtam, mire kell figyelni, de én is hagytam ki például, nekünk így elfejtettem a kivonulást, azt se tudtam, hogy mit tudom, ilyen szülőköszöntővel kapcsolatban, hogy most na, mi lesz, hát hogy lesz, vagy nem tudom. Szóval hogy annyira sok minden volt, hogy így...
1: És hát csak kimarad valami, akkor mi van? Na, azt mondnak, hogy valakinek fog-e ezt hiányozni? Fog-e úgy elmenni egy kedves vendég az esküvőről?
0: Nem
1: vártam volna a
0: kivonulást, ahol jól megdobáljuk rizssel a Vivit. Nem, egyszerűen full kiment a fejbe, és
1: abba
0: ilyen tök félve jött oda a DJ barátom, ugye a Tesényi Norbi.
1: Igen.
0: Nem maradt a kivonulásotok, a zene, tudod, én nézek rá. Okay. Jó, mert ugye ő is akarta, hogy tudod, jó, ez de... a... Ezért is akkor megmondtam, hogy jó, ok. Tehát, jó, hogy így...
1: És is vetted. Ha nem szólsz, akkor lehet,
0: nem, és nem is volt ezzel sem probléma. Meg úgy alapjáraton ez az egész dolog az esküvőkben, hogy nem kellenek görcsölések. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani, nekem például barátnőm volt az, akit emiatt elvesztettem, aki nyilván nem barátnő valószínű, de ugye nyilván nekem ő egy koszorús lányom, az egyik legjobb barátnőm, akivel évekig utazgattam, mentem, jöttem ide-oda,
1: és
0: egy ilyen mérhetetlen féltékenység, nem tudom, hogy mivel kapcsolatban, de ugye az egész már eleve szerintem az, amikor a Lőrinccel mi összejöttünk, hogy már neki nem olyan jó a kapcsolata párjával, és állandó feszkó, meg
1: minden. Látta, hogy igen, hogy
0: és én meg rohadtul nem így voltam, mert én meg nem is ilyen ember vagyok, aki állandóan feszkózik mindenkivel, és
1: más minden. Meg, tehát, hogy egy igazi borát inkább örül a...
0: Hát igen, és akkor mondom, amikor ez volt, akkor én tök emlékszem rá, hogy így rám írt ilyen okafogyott dolgokkal, és akkor én fölvérteztem magam, és annyit írtam neki, hogy figyelj, akkor az esküvünkre se gyere el.
1: És ennyi. Kemény világ. Ja,
0: és én bőgtem, mint az állat, ja. Tudod, hogy így, de nem, akkor
1: igen,
0: nincs szükségem
1: nem, igen.
0: Ilyen emberre, aki...
1: Ez is csak bonyolítaná ott
0: nem,
1: a helyzetet.
0: Nem. És akkor még mondta, hogy hát de ő eljött volna. Ja, jó, hát...
1: Zorral.
0: Én is nagyon sok erre, a Maldív-szigetekre is elmennék, csak tudod, nincs rá pénzem.
1: Igen.
0: Na mindegy.
1: Minden esetre egy kicsit könnyedebb hangvételű dolog jutott az eszembe. Hmm. Gondoltam rád, mert egy nagyon kedves barátom hivatalos volt egy esküvőre, és elmondta, hogy mi volt ott a szitu. Hát megőrülsz, hallod, ilyen, azt mondta, hogy ilyen szedett veled, eleve nem sok esküvőn volt, de hogy igen. Így,
0: ez de érzi
1: volt, ez
0: az
1: volt
0: ember.
1: Ez volt a legjobb élmény igen. Ever.
0: De ezt érzi az ember, hogy ez
1: így... Oda mentek is, kb. Őket kérték meg, hogy dekorálják meg ki a plésztről, így rengeteg ember volt meghívva, de annyira nem az volt a lényeges, hogy ez így túl legyen szervezve. Azt mondták, ami jön, de közben rengeteg torta volt, és nagyon finom kaják, meg minden, New York-i jamaikai fekete bőrű pásztor adta őket össze, mert ők valamilyen hetednapi valami...
0: Igen.
1: Valami olyasmi felekezetbe tartozik, de és így jött őket össze, és azt mondták, elképesztő vibe volt, hát, akkor valaki ezt próbált, szóval káosz volt az egész, mint egy álom. Igen,
0: ugye
1: de,
0: ez valamikor átcsaphat nem
1: de
0: jó
1: ez
0: káoszba.
1: Nem, ez a jó káosz volt, az olyan, hogy mindenki csak felszabadultan jól érezte magát, és senki nem feszült semmi.
0: Ez a vendég is kell. Mert például...
1: De olyanok
0: na,
1: is.
0: Tehát, hogy nekem van olyan, és amikor a vendégek közül feszkózik valaki, és...
1: Micsoda?
0: Hallgassál már el!
1: Igen.
0: Tehát, hogy így...
1: Te vagy a...
0: Semmi közöd úgy...
1: Ja. Megkérdezhetem, tudod?
0: Igen.
1: Nem. Hát akkor...
0: Akkor meg...
1: Senkinek nincs joga ilyenkor, de egyébként meg tehát gondolom az a jó balansz, amikor úgy hívják meg a vendégeket, hogy mindenki érezze jól magát, tudod? Mind feszülünk akkor, tudod?
0: Hát igen, az a baj, hogy nagyon összetett sokszor ez az egész, tehát nekem rengeteg olyan mennyasszonyom volt, aki ilyen sírva hívott föl, hogy jaj, Vivi, mit tudom én, és akkor így jó, nyugi.
1: Ja, nyugi, először is.
0: Nincsen semmi.
1: Ne higgadunk, és
0: igen,
1: kezeljük a szitút.
0: Úgyhogy, igen. Na mindegy.
1: Nem, igen. Szabad, igen, és hallgassatok Vivire, és inkább menjetek csak a flow-val. Ezből jól is kijöhetünk, mint ahogy azt a kedves barátom példája is mutatja. Na, átadom a szitút, a terepet, gyere. Vivivel tartsatok egészen kettőig, déltől egyig, mivel péntek van, megszokott módon epic best of 90-es évek party is lesz, és mivel Vivi lesz a kormánypultnál, ezért a legsúlyosabb 90-es évek vakatásra számíthatok. Így a hétvége küszöbén állva, és by the way, hétvége küszöbe van, és rohadt jó idő lesz, úgyhogy kifelé menjetek el kirándulni.
0: Nagyon nyárias, nyárias időjárás.
1: 25 fokok lesznek, és ős napsütés. Ma is, meg holnap, és holnap után is.
0: Ős napsütés. Igen. Imádom, hogy ős napsütés lesz.
1: Az lesz. Na, ezzel az energivel itt most rövidre zárjuk a szitút, ez volt az élesztő, én pedig Graca Levente vagyok, legközelebb a Best of kedvencekben találkozunk vasárnap. Legyen király hétvégétek, sziasztok srácok! Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek itt október 2-án. Én Takács Nagy Vivi vagyok, és velem folytatódik a Paks FM műsora, és egészen 2-ig itt leszek veletek, és hozom a jó zenéket. Ebben az órában a zenéken kívül még meglessük, milyen időjárás várható a mai napon, és a közlekedési hírekre is rá fogunk csekkolni. De hát előtte jöjjenek a jó slágerek. Alok and Alta, Feet, Jazz, Glyn fog szólni, tőlük pedig a Love Has Gone 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Hát az őszies reggelt egy nyárias délután váltja, mert hogy folytatódik a vénasszonyok nyara, száraz terült időjárással és nagy napi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen, és gyenge, mérsékelt lesz a keleties szél, délutára pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Vigyázzatok magatokra, ugye már elmondtam, hogy nagy napi hőinges van, azért az 5 és 25 fok között elég magas a hőingadozás, úgyhogy mindenki legyen figyelmes, vigyázzon magára. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol meglessük, hogy a hétvégén is hasonló jó idő járás várható-e, addig is tartsatok velem.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

0: Közlekedj velünk!
1: És már is nézzük, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 110-es kilométer között útmenti növényzetet gondoznak mindkét irányba. Útszükület várható. Fad-Gerjen-Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak mindkét irányba. Útszükület várható. Budapest-Baja-Herceg-Szántó másodrendű főúton a 116-os és a 119-es kilométernél árok, patka és szegély rendezés zajlik mindkét irányba, szintén útszükület várható. Tolna-Bogyiszló összekötő úton kaszálás zajlik a 0-as és az 5-ös kilométernél, szintén mindkét irányba útszükület várható. Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Pécsvárad Vémint csomóponton, szintén az M6-os autópályán a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140 és a 160-as kilométer között útmenti növényzetet gondozzák, napközben útszükület, esténként félpályás lezárnak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félpályát lezárták, napközben a mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdák egyelőre hiába várják az uniós válságtámogatást, miközben az idei aszály közel 1000 milliárd forintos kárt okozott az agrárgazdaságban, tájékoztatta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az MTI-t. A Magosz kiemelte, az Európai Unió 540 millió eurós rendkívüli keretet biztosít a megemelkedett műtrágya és energiaköltségek kompenzálására, amelyből Magyarország 16,7 millió euróra lenne jogosult. A szakmai szervezet az MTI-nek rámutatott, hogy míg több uniós tagállamban a termelők már megkapták a segítséget, a hazai kifizetések elmaradása komoly versenyhátrányt jelent a magyar gazdáknak, és a jövő évi termelés biztonságát is veszélyezteti. Közös megegyezéssel távozott tisztségéből Bonyhád két alpolgármestere, dr. Égi Csaba és Szabó Tibor, akik a képviselőtestület legutóbbi ülésén nyújtották be lemondásukat. Dr. Égi Csaba a Tolnamegyei Hírek.hu hírportálnak nyilatkozva elmondta, döntésük hátterében nem konfliktus áll. Két évvel ezelőtt a polgármester felkérésére úgy vállalták a tisztséget, hogy a ciklus felénél átadják a stafétát a fiatalabbaknak, képviselői munkájukat azonban változatlanul folytatják. A testület a nyilvános ülésen meg is választotta az új alpolgármestereket Köllő Roland és Kovács Ferenc képviselők személyében. A személyváltozások mellett a képviselők köznevelési ügyeket is tárgyaltak, és jóvá hagyták a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének felújításáról szóló beszámolót. A Vajda Papír is csatlakozott a merrák elleni küzdelemhez és támogatást nyújt a magyar-máltai szeretetszolgáló szűrőbusz programjához, jelentette az MTI. A vállalat hozzájárulásával a máltai szeretetszolgálat mobil szűrőállomása olyan kis településekre is eljuthat, ahol a lakosoknak egyébként korlátozottak a lehetőségeik a rendszeres orvosi vizsgálatokra. Az MTI híradása szerint a kezdeményezés célja a merrák megelőzése, a korai diagnózis elősegítése és az egészségtudatosság növelése, amely révén országszerte több ezer nő számára válik elérhetővé az életmentő ingyenes szűrővizsgálat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evo Pro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél, mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, Paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
3: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a Paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag Paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek, és úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
4: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
3: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játéklehetőséget, hogy tudjanak több meccset játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
6: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól indult a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán hozom a programokat Paks és környékéről itt az októberi hónapban, aztán természetesen a mai nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából. Érkezek még Páfi Kati kolléganőmtől egy tudósítással, mert hogy a Zene Világnapja alkalmából az atomteret énekszó töltötte meg, hogy miért az hamarosan kiderül, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig Olivia Dean fog következni, tőle pedig a Man I Need 2026-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
5: Paks FM. Összeköt.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Október 2-án a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőr Kapitányság közös szervezésében lesz egy program, az Egy Nap az Erőszakmentesség Világnapján címmel kerül megrendezésre a Csengéd Ines Kulturális Központban 9:30-tól 12 óráig. A részvétel díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 9-én Tolnán a Művelődési Központban Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Október 10-én szintén a Művelődési Központban a Digitális Ninja címmel tartja meg önálló estjét Aranyosi Péter, úgyhogy aki nevetni szeretne, az mindenképp látogasson el. Október 10-én falunap lesz Bölcskén, egész napos programokkal várnak benneteket már reggel 10 órától. Réparetek Mogyoródúval kezdődik a nap, aztán délután Iszkiri zenekar lesz, Pál István szalonna és bandája, este pedig Lotfi Begi és barátai, Nagy Adri, Kollányi Zsuzsi és Dérheni lép majd színpadra. Október 18-án Kicsi Gesztenye Klub bemutatja Csodálatos Emlékeink címmel a jubileumi előadás sorozatukat, mely Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban lesz megtekinthető. Október 21-én szintén a Tolnai Művelődési Központban a Pesti Művész Színház előadásában tekinthettek meg egy zenés kabaré estet. Lepsénynél még megvolt Vigyázz kész nevetés újra töltve címmel 19 órakor. Remélem tudtam segíteni nektek az októberi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Martin Garrix újdonságet sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a repeat hitet. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, mert mint tudjátok, egész héteni játékban vagyunk, és hát értékes nyereményért játszhattok most is velünk, mert hogy az Oktoberfest apropójából lesz egy est az Energy Hotel éttermében, és hát páros belépőjegyet lehet rá nyerni, úgyhogy érdemes minket hallgatni és velünk játszani. A mai kérdés a következő. Melyik hónapban kezdődik általában az Oktoberfest Münchenben? A. szeptemberben, vagy B. októberben. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom, október 5-én pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Young Fly és Azaria közöse szólt a Nem Zavar 2025-ből, én pedig már is hozom nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását. Énekszó töltötte meg az Atomteret október 1-én a zene világnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde állt Pálffy Kati kolléganőnk mikrofonja elé, a következőkben őt hallhatjátok.
1: Itt vagyunk az Atomtéren, ahol egy nagyon kellemes kis zenei produkciót hallhattunk, elég nagy tömeg gyűlt itt össze. Gócán Gáborné Tündével beszélgetek, ugyanis ő hozta itt össze az Atomtéren ezt a kis zenei összeállítást. Tünde, kiket sikerült ide invitálni, és milyen apropóból szerveztétek ezt?
2: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az apropó az október 1 a zenevilágnapja volt, és ez hát nekem köszönhető, nem annyira nekem köszönhető, hanem inkább azoknak a lelkes tömegeknek, akik itt most becsatlakoztak, tehát az ő aktivitásuknak. Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabad téren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alap ötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően. Mind a 4 általános iskolából, körülbelül 4. osztályostól fölfelé felső tagozat, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Így gondoltuk ki, hogy énekelünk egyet így közösben. Azt hiszem, hogy jól sikerült.
1: Nagyon jól sikerült, és még az időjárás is mellétek állt, hiszen gyönyörű napsütésben és nagyon jó hangulatban telt ez a fél óra tulajdonképpen, amit itt tölthettünk veletek.
2: Köszönjük szépen az égieknek ezt a segítséget. Erre valahogy egy kicsit számítottunk, hogy talán ilyen, de azért volt B-tervünk is arra, mi van, ha rossz idő van.
1: És hát számítottatok-e ekkora közönségre és ekkora elismerésre, mint amit tulajdonképpen kaptatok?
2: Hát igazából arra gondoltunk, hogy nagyjából így, mivel hogy az munkaidőbe esik, azért a kedves szülők lehet, hogy nem tudnak egy olyan nagy létszámba jönni, de örömmel tapasztalom azt, hogy azok, akik máskor is, akár egy ProArtis-os rendezvényen nem is csak egy szülő, hanem mind a 2 szülő, vagy akár nagyszülők is jönnek, ezek ismét megjelentek ezek az emberek, tehát akik lelkesedéssel vannak a zene irányában, azok most is megmutatták, hogy igen, itt vannak, sőt, aki tudta a dalokat, az még énekelt is velünk, ahogy láttam.
0: Gócán Gáborné Tündét hallhattátok az imént, és képzeljétek, este ünnepi koncertet adtak még a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai is az Erzsébet nagy szálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett.
3: Ez a Paksefem.

0: Közlekedj velünk!
1: És már is nézzük, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 110-es kilométer között útmenti növényzetet gondoznak, mindkét irányba útszűkület várható. Fad-Gerjen-Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak, mindkét irányba útszűkület várható. Budapest-Baja-Herceg-Szántó másodrendű főúton a 116-os és a 119-es kilométernél Árok-Patka és Szegély rendezés zajlik, mindkét irányba szintén útszűkület várható. Tolna-Bogyiszló összekötő úton kaszálás zajlik a 0-as és az 5-ös kilométernél, szintén mindkét irányba útszűkület várható. Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Pécsvárad Vémind csomóponton, szintén az M6-os autópályán a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140 és a 160-as kilométer között útmenti növényzetet gondozzák, napközben útszűkület, esténként félpályás lezárnak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félpályát lezárták, napközben a mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsósörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez. Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszországgal lehető leggyorsabban tárgyalásos úton szeretne véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, közölte Vlagyimir Putyin az MTI beszámolója szerint. Az orosz elnök kijelentette, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseknek figyelembe kell venniük a helyszínen kialakult reális helyzetet és Oroszország biztonsági érdekeit. Az MTI tudósítása szerint a határozott diplomáciai üzenetben az orosz államfő rámutatott arra is, hogy a rendezés elhúzódása egyik félnek sem érdeke, a hosszú távú és fenntartható béke eléréséhez azonban elengedhetetlen a konfliktus mélyebb gyökereinek és kiváltó okainak érdemi kezelése. A vártnál lényegesen nagyobb lendülettel indították az őszt az ingatlan eladók, miután szeptemberben kiugróan sok új lakáshirdetést adtak fel, tájékoztatta az ingatlan.com az MTI-t. Az ingatlan piaci elemzés szerint a kínálat bővülése az ország egész területén megfigyelhető volt, a tulajdonosok és a közvetítők jelentős része ugyanis az őszi hónapokra időzíti az értékesítést a határozottabban jelenlévő vevői keresletre számítva. A portál szakértői az MTI-nek kiemelték, az élénkülő kínálat a vevők számára szélesebb választékot biztosít, a megnövekedett választék ugyanakkor árversenyre kényszerítheti az eladókat, ami hosszabb távon kiegyensúlyozottabbá teheti a lakáspiacot. Megszünteti a Pécsi Tudományegyetem a szekszárdi karán működő filozófia doktori iskolát, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A határozatot az egyetem szenátusa hozta meg azt követően, hogy a rektor javaslatára az egyetemi doktori tanács is a doktori iskola megszüntetése mellett foglalt állást. Az MTI felidézi, hogy az egyetemen még nyáron indult vizsgálat a doktori iskola akkreditációja és egyes ott megvalósult fokozatszerzési eljárások kapcsán. A döntés értelmében a meglévő hallgatók képzésének befejezését az egyetem természetesen továbbra is biztosítja. Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében. Három tűzesethez és egy műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt Kétyen a Petőfi Sándor utcában. A szekszerdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltó 2 vízsugárral, valamint a vízszállító jármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. 2 kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen 3 utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei 2 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 1 hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral fékezték meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Ez a Paks FM. A legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig csak a 90-es évekből válogatunk. Íme egy kis ízelítő a mai best-of 90-es évekből.

Rembrandt-tól szólt az I Will Be There For You 95-ből. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek a 90-es évek legjobb slágerei, lesznek lassabb dalok is, lesznek pörgősebbek is, egy picit megvegyítettem, és olyan előadók érkeznek ide hozzánk, mint a Baby Sisters, Michael Jackson, Celine Dion, Császár előtt, Christina Aguilera, Auch Csilla, Szolnoki Peti, Inner Circle, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Calvin Jones-szal, tőle pedig szóljon a Don't Let Me Go 2021-ből.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, mert mint tudjátok, egész héten játékban vagyunk, és hát értékes nyereményért játszhattok most is velünk, mert hogy az Oktoberfest apropójából lesz egy est az Energy Hotel éttermében, és hát páros belépőjegyet lehet rá nyerni, úgyhogy érdemes minket hallgatni és velünk játszani. A mai kérdés a következő. Melyik hónapban kezdődik általában az Oktoberfest Münchenben? A. szeptemberben, vagy B. októberben. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom, október 5-én pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátok.

0: naplóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét Top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Gerix újdonságet sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat Hitet. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Molnár Tamás és Majka közöse szólt a Visszapillantó 2024-ből, én pedig már is hozom nektek Páfikati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. Szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Birítói Első István Szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte minden szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, hangsúlyozta az Első István Szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bertanett, aki kolléganőnknek beszélt a részletekről. A következőkben ezt hallhatjátok.
1: Sárosdi Bernadett, a Paksi Első István Szakképzőiskola igazgató nője, a beszélgető partnerem, ugyanis itt az atomtéren most ért véget egy rendezvényetek. Mondanál nekem, illetve a Paks FM rádió hallgatóknak erről a rendezvényről pár mondatot? Ez már ugye sok éves hagyomány nálatok.
2: Természetesen. Több éve már hagyományá vált, hogy itt szeptember, illetve október hónapokban a szakképzési centrum összes iskolája roadshow-kat szervez azokban a városokban, ahol az iskolák megtalálhatók. Ugye 6 városban van jelen a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, ebből az egyik város Paks. És itt mi vagyunk a házigazdák, az Első István Szakképzőiskola. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma kilátogatott ide, és megnézte a szakma kínálatunkat. Bízom benne, hogy tudtunk segíteni a pályaválasztás előtt álló diákoknak, és az aggódó szülőknek, hogy biztosan jó pályát választ-e majd a gyermekük. Én azt tudom mondani, hogy ha most netán félre is csúszna valami, nincsenek zsákutcák a szakképzésben, és mindig lehet tovább és tovább tanulni, és azt gondolom, hogy az élet is erről szól, hogy a változó világhoz mindig alkalmazkodunk. Ehhez pedig az iskolák nyitottak, és minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Birítói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és z-generációs tanulókat. Nem mondom, hogy mindig könnyű a helyzetünk, de azt gondolom, hogy az biztos, hogy nagyon empatikusak vagyunk, és mindenkinek az a célja, hogy a jövő nemzedéke megtalálja azt az utat és azt a szakmát, amiben igazán boldogulni tud és sikeres tud lenni. Azt gondolom, hogy a társadalmunknak is az a célja, hogy sikeres embereket találkozzunk az utcán, sikeres emberekkel találkozzunk a szolgáltatásokba és mindenféle ágazatban, úgy a gépészetben, mint az összes többibe. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő, a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Tehát mondjuk, aki a hegesztő szakma iránt érdeklődik, nálunk a helye. De ugyanígy ezt tudom mondani az építőipar szakmákra is. Ma már egyre kevesebben jelentkeznek 14 évesen az építőipari szakmákra. Aztán később 18-20 éves korban nagyon nagy az érdeklődés, mert mindenki rájön arra, hogy ezek olyan szakmák, ami nélkülözhetetlen a boldoguláshoz. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt. De mindenképpen kiemelném iskolánk rugalmas tanulási utak programjait, hiszen azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a továbbtanulásra, a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Így, aki az általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább, azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, és itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. De hát az élet nem áll meg. és betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. Teljesen mindegy, hogy milyen iskola foknál hagyták abba ilyen tekintetbe, mert a dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk, tehát akik betöltötték a 15. életévüket, de nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, jöjjenek, igyekszünk őket felzárkóztatni, kis csoportos foglalkozással, egyéni tanulási utak biztosításával, és a későbbiekben egy műhelyiskolai képzésbe való átléptetéssel, ahol egy részszakmát tudnak tanulni, mint például szakácssegéd, szobafestő vagy bolti előkészítő részszakmát, és amennyiben ezt a részszakmát sikeresen teljesítik és sikeres vizsgát tesznek, akkor alapfokú iskolai végzettséget biztosító igazolást tudunk nekik adni, ami ugye ilyenkor a legnagyobb vágyuk, indulhat útnak a jogosítvány megszerzése a fiataloknak. Egy szónak is száz a vége, azt gondolom, hogy az első István szakképzőiskola, ahogy évek óta kiváló oktatói gárdával rendelkezik, és szeretettel várja a tanulókat. És annyit tudnék üzenni a szülőknek, higgyék el, nálunk mindenki megtalálja a helyét, és boldog, életre való szakembereket tudunk nevelni. Köszönöm.
0: Sárosdi Bernadettet, az első István szakképzőiskola igazgatóját hallhattátok, a következőkben pedig Sárközi János utolsó éves hallgatót, aki gépész szakon hegesztést tanul, őt kérdezte kolléganőnk.
3: Végzősök vagyunk, és igazából azért voltunk itt, hogy a többieket próbáljuk toborozni, hogy egyre többen jöjjenek hegesztőnek, meg ugye aki szereti csinálni, ezt csinálja.
1: Te miért ezt a szakmát választottad? Tehát mi az, ami téged ide vonzott ehhez a szakmához?
3: Hát igazából úgymond ilyen különleges, de egyben fura is, és hát leginkább ezért.
1: Végzős vagy, könnyű volt, nehéz volt, hogy vetted az akadályokat, hogy érzed?
3: Hát igazából ehhez a szakmához nagyon nagy türelem kell. Vannak rossz napok, jó napok.
1: Melyik a kedvenc tantárgyad, melyik a kedvenc órád, amire mindig szívesen jársz?
3: Leginkább a matek. Ott sokszor aktív vagyok, meg próbálom mindig magam ahhoz tartani, hogy én többet jelentkezek az órán, és akkor minél több megoldást találjak ki, vagy mondjak.
1: Ezen a szakmai napon mivel próbáltátok megszerettetni a fiatalokkal ezt a szakmát? Mit hoztatok nekik?
3: Igazából a hegesztése kapcsolatosan ugye próbáltuk őket toborozni, hogy hát voltak ilyen anyacsavarok, meg anyák, azoknak kellett megtalálni a ráillő csavarjukat részből és alumíniumból is. Lehetett karkötőket csinálni, gyűrűket, vagy akármi ilyesmi ékszert csinálni.
1: Te most végzel, merre, hova, hogyan tovább? Van-e már a fejedbe valami elképzelés?
3: Még nincsen teljesen elképzelésem, de a jövőben vannak úgymond tervek, hogy külföldre, az a Svájcba vagy Németországba kimenni, mert ugye van benne ismerettségem is, dolgoznak kint, akik segítenének ebbe, hogy kiussak én is, és akkor ott hegesszek.
1: Úgy érzed, hogy itt Magyarországon, vagy akár Pakson is nem találnád meg a számításodat? Tudomásom szerint az erőműbe keresnek hegesztőket, főleg most itt a építkezésnél.
3: Igen, innen a gépszertől, mert ugye itt Gépszer Kft-nél vagyunk gyakorlaton, itt innentől tovább tudnánk menni például az erőműbe is hegeszteni, vagy akár a Gépszer Kft-nél maradni.
1: De ez téged nem vonz?
3: Igazából vonzani vonz, csak hát ugye az embernek azért csak jobb, hogyha jobban megfizetik ott kint azt a munkát.
0: Sárközi Jánost hallhattátok, aki utolsó éves hallgató az első István szakképzőiskolában. A pályaválasztási rócsó egyébként Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szekszárdi paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron volt a szakmai rócsó, majd jövő héten Tamásiba és Dombóváron folytatja az útját.
4: Ez a Paks FM.

0: A Rose és Bruno Mars közse szólt az APT 2028-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de ne menjetek sehova, mert Robi hírei után érkezem déltől egyig a legjobb 90-es évek slágerekkel itt a Paks FM-en.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzati döntéshozatal hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében ezentúl szerdánként hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést, írja az MTI Kapitány István bejelentése alapján. A gazdaság és energetikai miniszter tudatta, az új munkarendben 4 kabinet között osztják meg a feladatokat, így a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet látja el a döntés előkészítő munkát. Kapitány István hangsúlyozta, a kabinetek működésével a gazdasági szempontok minden területen, a beruházásoktól kezdve a vállalkozások versenyképességén át az energiastratégiáig kiemelt hangsúlyt kapnak, a cél pedig a végrehajtás folyamatainak további gyorsítása és átláthatóbbá tétele. Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a lemondás a hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás áll, mely cég megszüntetésének tárgyalását a közgyűlés legutóbbi ülésén levette a napirendi pontról.
7: Közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És gyakorlatilag hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Ezt akadályozta meg az, hogy már a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot.
6: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024 októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke volt. Tisztségeiről október 1-jével mondott le. 30 napirendi pont szerepelt Szekszárd közgyűlésének a hosszú nyári szünet utáni első szerdán késő délután megtartott ülésén. A nyílt ülésen először döntöttek arról, hogy újabb 3 évig Liphauser János legyen az I. és Gyura könyvtár igazgatója, tárgyaltak a megyeszékhely központjában álló Augusztház felújításáról, a település rendezési terv módosításáról, a szociális ellátásról, a költségvetésről, a város domboriban lévő volt úttörőtáborának hasznosításáról is. Zárt ülés rendjén szerepeltek a város cégeinek második negyedévi pénzügyi beszámolói. 3 tűzesethez és 1 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt 2-en a Petőfi Sándor utcában. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral, valamint a vízszállító jármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. 2 kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen 3 utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei 2 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott serbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 1 hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral fékezték meg.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: A hírek után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én déltől egyig hozom nektek a Best of órában a legjobb 90-es évek slágereit. Meg is kezdem egy nagy kedvencemmel. Lutrisa McNeil-től fog szólni a Someone Loves You, Honey 98-ból.
1: Paks FM Best of 90-es évek. A 90

0: for the rest of your life.
1: Fox FM. Best of 90-es évek. Egy órán keresztül.

Celine Diontól szólt a That's the way it is 1999-ből. Mint arról már beszámoltam nektek, 2022-ben visszavonult és bejelentette, hogy egy ritka neurológiai betegség.

betegséggel, a stiff person szindrómával diagnosztizálták. Nem nagyon tudott énekelni, egyáltalán nem tudott fellépni, és nem tudom, hogy megnéztétek-e azóta, de ugye Celine Dionnak kijött egy dokumentumfilm, amiben pontosan erről beszél, arról, hogy hogyan élte ezeket a problémákat meg, és hogy nem tudott a rajongói elé kiállni, miközben a színpad az élete, és könnyek között mesélt erről. Nézzétek meg mindenképp, mert zseniális szerintem ez a doksi film. Az egész zenei karrierjét végigveszi, nagyon-nagyon jó élmény is szerintem, pláne ha ki Celine Dion rajongó. Jelenleg Párizsban koncertezik, de szeptember 28-án meglepetésként lépett fel a párizsi L'Oréal Divat bemutatón az Eiffel toronynál, és az I'm Live című dalát énekelte. Mindenki nagyon-nagyon örült, és még Kis Ramona műsorvezetőnél is láttam egy felvételt róla, ahogy nagyon él ott a fellépőkkel, úgymond akik megmutatták a smink trendeket. Szóval nagyon-nagyon tetszett az egész koncert, és ez a kis meglepetés felvétel, úgyhogy tényleg zseniális Celine Dion még a mai napig is. Most viszont megyünk tovább Császár Előttel és Ördög Alexával, tőlük szóljon 96-ból a Tiltott Szerelem.

Karl Rembrandtól szólt az I Will Be There For You 1995-ből, és hát nem véletlenül hoztam ezt a dalt nektek, mert hogy az egyik kedvenc sorozatom a Jó Barátok, és ez az, amit szerintem bármikor, bárhol, bármilyen időszakomban, kedvemben meg tudok nézni, és valahogy mindig jó kedvre derít. Az egyik kedvencem nekem a sorozatból az egyértelműen Matthew Perry volt, és nagyon megrendített engem a halála 2023-ban, pedig annyira érdekes, hogy nem is ismertem, vagy hát amit én ismertem róla, az egy nagyon felszínes valami volt, de sokszor van így egyébként, amikor egy ismert ember, vagy esetleg olyan, akit ismertél, távozik az élők sorából. Én elolvastam az ő könyvét még akkor, amikor élt, ez a Jó Barátok, Szerelmek és az a Rettenet című könyvét, ez egy ilyen dokumentum könyv volt. Hát megmondom őszintén, egészen elképesztő, hogy az ő vicces, humoros megjelenése és személyisége mögött milyen komoly traumák voltak és húzódtak meg, és ugye ezeket csillapította kábítószerekkel, gyógyszerekkel. Erről rengeteget mesélt, és hogy nem tudott sosem leállni. Ez is okozhatta a halálát, ugyebár. Na de aminek nagyon örülök egyébként, az, hogy a Netflix megjelentette, hogy előzetest kapott Matthew Perry dokumentum sorozata, és az októberben fog érkezni, amit én már nagyon-nagyon várok. Szóval, aki esetlegesen szereti a Jó Barátokat, és Matthew Perryt, az mindenképp tapadjon a Netflix elé, és nézze meg, mert szerintem biztos, hogy zseniális lesz. Én nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy én biztos meg fogom nézni, és beszélni is fogok nektek erről. Most viszont Janet Jacksonnal fogunk tovább menni a Together Again fog szólni 97-ből.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem,

0: Republiktól szólt az Engedj közelebb 92-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of 90-es évek órát. Remélem tetszett a zenei felhozatal. Maradjatok velem, mert a hírek után érkezem vissza hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágerei.
1: Ez volt a Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül, déltől egyig. Best of órák, csak a Paks FM-en.

0: slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. október 2-a péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Lemondott a Tolna megyei önkormányzat elnöke, több riasztást is kaptak a tűzoltók szerdán, győzelemmel zárta a bajnokságot a PSL tenisz csapata, már is jönnek a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a lemondás a hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás áll, mely cég megszüntetésének tárgyalását a közgyűlés legutóbbi ülésén levette a napirendi pontról.
2: Közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan, és gyakorlatilag hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Ezt akadályozta meg az, hogy már a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot.
1: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024 októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke volt. Tisztségeiről október 1-jével mondott le. Megszünteti a Pécsi Tudományegyetem a szekszárdi karán működő filozófia doktori iskolát, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A határozatot az egyetem szenátusa hozta meg azt követően, hogy a rektor javaslatára az egyetemi doktori tanács is a doktori iskola megszüntetése mellett foglalt állást. Az MTI felidézi, hogy az egyetemen még nyáron indult vizsgálat a doktori iskola akkreditációja és egyes ott megvalósult fokozatszerzési eljárások kapcsán. A döntés értelmében a meglévő hallgatók képzésének befejezését az egyetem természetesen továbbra is biztosítja. 30 napirendi pont szerepelt Szekszárd közgyűlésének a hosszú nyári szünet utáni első szerdán késő délután megtartott ülésén. A nyílt ülésen először döntöttek arról, hogy újabb 3 évig Liphauser János legyen az I.S. Gyura könyvtár igazgatója, tárgyaltak a megyeszékhely központjában álló Augusztház felújításáról, a település rendezési terv módosításáról, a szociális ellátásról, a költségvetésről, a város domboriban lévő volt úttörőtáborának hasznosításáról is. Zárt ülés napirendjén szerepeltek a város cégeinek második negyedévi pénzügyi beszámolói.
0: Pax FM hírek.
1: Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében. A Vajda Papír is csatlakozott a merrák elleni küzdelemhez és támogatást nyújt a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szűrőbusz programjához, jelentette az MTI. A vállalat hozzájárulásával a Máltai Szeretett Szolgálat mobil szűrőállomása olyan kis településekre is eljuthat, ahol a lakosoknak egyébként korlátozottak a lehetőségeik a rendszeres orvosi vizsgálatokra. Az MTI híradása szerint a kezdeményezés célja a mellrák megelőzése, a korai diagnózis elősegítése és az egészségtudatosság növelése, amely révén országszerte több ezer nő számára válik elérhetővé az életmentő ingyenes szűrővizsgálat. Három tűzesethez és egy műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt Kétyen a Petőfi Sándor utcában. A szekszerdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltó 2 vízsugárral, valamint a vízszállító jármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. 2 kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen 3 utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei 2 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 1 hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral fékezték meg.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evo Pro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péterz Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél, mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, Paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
3: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a Paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag Paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek, és úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
4: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
3: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, hogy tudjanak több meccset játszani.
1: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most!
6: Köszi Robi a híreket, itt pedig újra a Takács Nagy Vivi. Sziasztok! Remélem, hogy mindenki velem tart még ebben az órában, mert hogy jönnek a jobbnál jobb slágerek, aztán meglessük, milyen programok várhatók Paks és környékén az októberi hónapban. Aztán természetesen hozom nektek a mai nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, és azt is meglessük, hogy milyen időjárás várható a hétvégén az időkép előrejelzése szerint. Ha nem akartok lemaradni, maradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig Dua Lipától érkezik a Training Season 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Október 2-án a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében lesz egy program, az Egy Nap az Erőszakmentesség Világnapján címmel kerül megrendezésre a Csengéd Ines Kulturális Központban 9:30-tól 12 óráig. A részvétel díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 9-én Tolnán a Művelődési Központban Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Október 10-én szintén a Művelődési Központban a Digitális Ninja címmel tartja meg önálló estjét Aranyosi Péter, úgyhogy aki nevetni szeretne, az mindenképp látogasson el. Október 10-én falunap lesz Bölcskén, egész napos programokkal várnak benneteket már reggel 10 órától. Réparetek mogyoródóval kezdődik a nap, aztán délután Iszkiri zenekar lesz, Pál István szalonna és bandája, este pedig Lotfi Begi és barátai, Nagy Adri, Kollány Zsuzsi és Dérheni lép majd színpadra. Október 18-án Kicsi Gesztenye Klub bemutatja Csodálatos Emlékeink címmel a jubileumi előadás sorozatukat, mely Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban lesz megtekinthető. Október 21-én szintén a Tolnai Művelődési Központban a Pesti Művész Színház előadásában tekinthettek meg egy zenés kabaré estet. Lepsénynél még megvolt Vigyázz kész nevetés újra töltve címmel 19 órakor. Remélem tudtam segíteni.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét Top 50 lesz, és rengeteg újdonság.

0: Gerix újdonságet sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a repeat hitet. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: És most! Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén az időkép előrejelzése szerint. Hát szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen felettünk. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan mínusz 1 és plusz 11 fok között alakulnak, majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad, szerencsére a meleg és a vénasszonyok nyara továbbra is dübörög. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati, északnyugati határ közelében élénkülhet meg a délies szél. Hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Úgyhogy szerencsére csodálatos időjárásunk lesz a hétvégén, élvezzétek ti is, és töltsetek kint minél több időt a szabadban.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket. Csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, mert mint tudjátok, egész héten játékban vagyunk, és hát értékes nyereményért játszhattok most is velünk, mert hogy az Oktoberfest apropójából lesz egy est az Energy Hotel éttermében, és hát páros belépőjegyet lehet rá nyerni, úgyhogy érdemes minket hallgatni és velünk játszani. A mai kérdés a következő. Melyik hónapban kezdődik általában az Oktoberfest Münchenben? A. szeptemberben, vagy B. októberben. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom, október 5-én pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: Jude Law és Azaria közöse szólt a Várdi 2022-ből. Hát én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, és már csak azért is, mert hogy holnap lesz Jude Law koncert, igazándiból ma is van, de mi holnap fogunk menni, úgyhogy majd hozok nektek egy-két videót a Paks FM Facebook oldalára. Most viszont átadom a helyem Tamásnak és Józsinak, akik a szabad péntekben a közéleti témákat veszik górcső alá. Én nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is, legközelebb jövő héten fogunk találkozni. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot és csodás hétvégét nektek, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! Indul a szabad péntek a Paks FM-en! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez. Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdák egyelőre hiába várják az uniós válságtámogatást, miközben az idei aszály közel 1000 milliárd forintos kárt okozott az agrárgazdaságban, tájékoztatta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az MTI-t. A MAGOS kiemelte, az Európai Unió 540 millió eurós rendkívüli keretet biztosít a megemelkedett műtrágya és energiaköltségek kompenzálására, amelyből Magyarország 16,7 millió euróra lenne jogosult. A szakmai szervezet az MTI-nek rámutatott, hogy míg több uniós tagállamban a termelők már megkapták a segítséget, a hazai kifizetések elmaradása komoly versenyhátrányt jelent a magyar gazdáknak, és a jövő évi termelés biztonságát is veszélyezteti. A vártnál lényegesen nagyobb lendülettel indították az őszt az ingatlan eladók, miután szeptemberben kiugróan sok új lakás hirdetést adtak fel, tájékoztatta az ingatlan.com az MTI-t. Az ingatlan piaci elemzés szerint a kínálat bővülése az ország egész területén megfigyelhető volt, a tulajdonosok és a közvetítők jelentős része ugyanis az őszi hónapokra időzíti az értékesítést a határozottabban jelenlévő vevői keresletre számítva. A portál szakértői az MTI-nek kiemelték, az élénkülő kínálat a vevők számára szélesebb választékot biztosít, a megnövekedett választék ugyanakkor árversenyre kényszerítheti az eladókat, ami hosszabb távon kiegyensúlyozottabbá teheti a lakáspiacot. 30 napi rendi pont szerepelt Szekszárd közgyűlésének a hosszú nyári szünet utáni első szerdán késő délután megtartott ülésén. A nyílt ülésen először döntöttek arról, hogy újabb 3 évig Liphauser János legyen az I. és Gyura könyvtár igazgatója, tárgyaltak a megyeszékhely központjában álló Agusz-ház felújításáról, a település rendezési terv módosításáról, a szociális ellátásról, a költségvetésről, a város Domboriban lévő volt úttörőtáborának hasznosításáról is. Zárt ülés napirendjén szerepeltek a város cégeinek második negyedévi pénzügyi beszámolói. Megszünteti a Pécsi Tudományegyetem a szekszárdi karán működő filozófia doktori iskolát, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A határozatot az egyetem szenátusa hozta meg azt követően, hogy a rektor javaslatára az egyetemi doktori tanács is a doktori iskola megszüntetése mellett foglalt állást. Az MTI felidézi, hogy az egyetemen még nyáron indult vizsgálat a doktori iskola akkreditációja és egyes ott megvalósult fokozat szerzési eljárások kapcsán. A döntés értelmében a meglévő hallgatók képzésének befejezését az egyetem természetesen továbbra is biztosítja.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: A paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evo Pro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péterz Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél, mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
4: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a paksi SE keretein belül teniszeznek. Úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
5: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
4: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt. Többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is

0: Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, 2026 van és péntek, úgyhogy szabad péntek. Kicsit próbálom magam visszahozni a régi időkre.
2: Szervusz, ez egy eléggé, és itt vagyunk az univerzumban, a Föld nevű bolygón.
1: Igen, és október 2-a van.
2: Na, köszönöm. Azért csak minden... meg lett a végére.
1: Persze, csak adtam egy kis időt, hogy te is felpörögjél, mert azt hiszed, hogy itt nem lesz semmi szabad péntek, meg Gabikánk nincsen, és akkor innentől kezdve.
2: Már hiányzik.
1: Ugye? Elhiszem. A profiság.
2: Hol vagy, Gabi, hol vagy?
1: Igen, hát jó, hogy nem a Carson Komás verziót.
2: Az más.
1: Az majd a végig.
2: Imádtam, amikor bemutatott. Egyébként annak
1: ő mutatta be nekünk.
2: Igen, tehát az a szám, az egy teljesen korrekt szám. Az ember ezt érzi, amikor lapátra teszik. Tehát
1: igen, csak szegény Gabi az ugye most egy általános alany, nem is annyira konkrét.
2: Így van.
1: Csak ő illet bele a rímbe.
2: Pontosan, de ezt most ugye nem tudom, hogy kihasználjuk a lehetőséget avagy sem, mert ugye most, ha jól tudom, digitális...
1: Erre mindjárt én majd érted.
2: Digitális szabadságon van, vagy mit mondod? Megtisztulás, igen, vagy minek mondják ezt?
1: Hát annyira azért magas...
2: Hát azt, hogy nincs se telefon, se semmi.
1: Jó, de ez a megtisztulás, ez az inkább mondjuk úgy, hogy egy kicsit a pH értékét helyreállítja.
2: Digitális szünetem van. Egyébként meg lehet, hogy mindenkinek jót tenne ám egy-két hét ilyen, amikor elmész egy olyan elvonulás, egy olyan helyre, amikor tudsz foglalkozni csak saját magaddal,
1: hát
2: csak azzal,
1: sok ember a környezet... bolondulna.
2: Ja, igen.
1: Azért ez veszélyes.
2: Lehet, hogy összelődnék zárva magam, mert előbb-utóbb
1: igen,
2: tetlegességé fajulnak.
1: Én gyakran eljátszom ezt a problémát, hogy mondjuk valakinek nem tetszik a képem, és akkor mindenféle vadságot hozzám be, és mondtam neki, hogy neked tudod, milyen jó. Miért? Mit akart? Hát gondolj bele, hogy te neked csak ennyi, de én napi 24 órát vagyok magammal.
2: Ilyenkor úgy, ez a legnagyobb személyiség, azt mondta, hogy igazad van.
1: Ugye?
2: Erre mindenre számít, erre nem. Tehát próbál mindenféle furmánnyal felkészülni, ez a lehető legjobb. Tehát egy vitán, hogy igen, igazad van, és nézzen rá. És itt megfenek lett az egész.
1: Persze.
2: Egyébként még nem mutatkoztam be, jó reggelt kívánok, vagy szép délutánt kívánok, így a szabad péntekben Weisz József vagyok. Aki szokta hallgatni a műsort, az már tudja, hogy
1: persze.
2: Itt bizony, politikáról is akár szó lehet.
1: Én pedig Strasser Tamás vagyok, és nem csak a mikrofonnál, hanem elméletét, a kütyüket is én kezelem. Úgyhogy, ha valami nem jó sikerül ma, akkor azért én vagyok egy személyben.
2: És akkor szeretnélek is mindjárt megszólítani, hogyha valami hülyeséget beszélnék, vagy tennék, akkor kérlek szóljál rám, mert tegnap este beütöttem a fejem.
1: Ó, igen? Na.
2: Nem.
1: Gondoltam, na akkor fejts ki, most nekem ez nincs meg, ne haragudjál.
2: Azért nincs meg, mert gondoltam, hogy rá fogsz kérdezni.
1: Hát,
2: nem beszéltük meg előre, de tényleg ez van. Hát ugye történt egy olyan, hogy ugye én már túl vagyok a derelőn. Mondjuk a horizonton túl vagyok, és bizonyos szűrővizsgálatokon részt kell, hogy vegyen az ember, automatikusan, kötelező jelleggel. Ugye ilyen például a kolonoszkópia. Most aki már volt ilyenen, az tudja, hogy mi ez, mert egy örök élmény, nem fogod elfelejteni. Aki meg nem, az azt jelenti, hogy az érkezési oldalról vizsgálnak meg az indulási oldal felé.
1: Igen.
2: Tehát ezt ne is ragozzuk tovább, tehát úgy csinálják, hogy kolonoszkópia. És képzett volt benne részem.
1: Na hát ez jó reklám, hát ez
2: igen,
1: fontos, mert ez szűrők állítólag nagyon fontosak a szűréseken való részvétel.
2: Abszolút, és ugye hát ezt azért illik ilyen 5 évenként megcsinálni, mert ugye a bélrák, meg az ilyesmi, nem túl szép téma, de ezt erről is beszélni kell.
1: Hogyne?
2: Ugye ennek a kialakulása, ugye egy lassú folyamat, de ha sosem észleled és nem kapod el időbe, akkor bizony komoly gondokat is okozhat, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor jó, akkor 5 évenként ezen átesek, ez
1: akkor
2: már a második volt, tehát rendszeres kolonoszkópia alany vagyok, úgy lehet mondani. Nem mondom, hogy rabja lettem.
1: Tetszik.
2: Nem mondom, hogy a rabja lettem, vagy bérletet váltottam, vagy szeretnék menni jövő héten is, de ezen át kell esni. De nem ez az érdekes. Hát ugye van ez a mondás, hogyha valamit nem tudsz megakadályozni, állj az élére. Ugye én inkább azt mondom, hogy ha már így is úgy esett, akkor jó hangulatot próbáltam varázsolni. Tehát ha már ott vagyunk, poénkodtunk egy kicsit. A doktor úr is, meg az egész táv ugye örült neki, hogy végre nem egy olyan ürge van itt, aki fel kell támogatni, minden, hogy próbáltam belehelyezni magam a közegbe, magam fanyar humorával. És akkor ugye hát elkezdtem ott mindjárt az elén, hogy hát nem véletlen. Tehát azért a pszichiáter és a belgyógyász, hogy a
1: közös szakma, igen.
2: Közös szakma, de annyiból más, hogy a
1: mindegyik hogy vájkál.
2: Nem csak ez, tehát amikor azt mondja a pszichiáter, hogy milyen belém, néz, az csak dumál. Tehát amikor a gasztroenterológus mondja ezt, az tényleg.
1: Az tényleg.
2: Hát ugye, mégis csak ez az orvos, nekem nem mondják, hogy nem igazán orvos. Hát ugye ezen már próbáltak derülni, illetve hát akkor jöttem az ilyenekkel, hogy akkor lássuk, hogy nézek ki legbélül. Tudod, tehát...
1: És Feri, mennyi ideig gondolkodtál rajta?
2: Sem eddig, ez ott jött. Ez ja, volt a legbetegem.
1: De és várj, nem... ekközben például hol tartottak?
2: Tehát ekkor még nagyon az elején.
1: Ja, még az elején.
2: Itt, akkor készülöttünk, tehát ezzel próbáltam a lányos zavaromat egy kicsit leplezni, hát meg kicsit lazítani a hangulatot. Hát őnekik ez nem volt olyan megpróbáltatást, mint nyilván nekem, de nem ez volt a legérdekesebb. Jön be a doki, húzza fel a gumikesztyűt, maszkot, ízét, veszi fel ezt a plexit, és azt mondja az asszisztenciának, hogy gyerekek, ha valami hülyeséget beszélnék, vagy tennék, akkor szóljatok rám, tegnap este bevertem a fejemet, és fogja ezt a másfél méteres cuccot. Mondom, állj! Álljon meg a fájkás menet, ne tovább! Mondom, sok mindent szerettem volna hallani a művelet előtt, igen, ezt biztosan nem. Úgy kezdtek röhögni, és kiderült, hogy tényleg, tehát helyén volt ez a mondat, mert ugye el is magyarázta a doktor úr, mert nagyon jóban vagyunk, hogy azért, mert a vérhigítót szed, és tegnap este beütötte a fejét, előfordulhat, hogy az agyba valami olyasmi hajszálére elpattant, amit ő nem érez, de befolyásolhatja. Tehát ez egy nagyon alaposan megfontolt orvosi mondat volt, de engem nem nyugtatott meg.
1: Igen. Tehát
2: az kérdezték, hogy kérek-e kábításon, biztosan nem, én szeretném kontrollálni a doktor urat. Egy ilyen visszacsatolást azért nézzük többen is.
1: Hogy... kérte egy külön monitort, vagy mit? Tehát,
2: nem, hát látod... ott látod is.
1: Ja, értem,
2: a csodát, akkor... hogy hogyan. Na, egy szó, mint száz, egy ilyen mondattal nyitottunk, hát igen. Nem voltam 100%-ig nyugodt, de ha ezt akarod kérdezni, minden rendben van, tehát az ellenségeim mozsoljanak el egy könycseppet, a jó ismerőseim meg örüljenek, hogy na legalább ez rendben van a Jóskánál. Tehát ezt akartam elmondani, hogy és mindenkit felszólítok, az én korombeli férfiakat, hogy igenis a szűrés és a megelőzés, a prevenció, ezzel az idegen szóval élve, nagyon-nagyon-nagyon fontos. Most, ha a Szilvia hallja az adást, akkor mondja, aha, szép Jóska, gratulálok. Mert ugye dumálni más, mint amikor elmenni.
1: Én gondolom, ő azért hatalmas energiát fektetett abba, hogy valahogyan elnoszogasson.
2: Ez így van.
1: Na, ugye,
2: most egy nagy izé van, nagy tudálékosan előadom a prevenció fontosságát.
1: De legalább attól még tudom, volna le magadat.
2: De attól még tudom, hogy fontos a prevenció.
1: Hogy
2: de nem. Én is férfiből vagyok. Majd, amikor nagyon fáj, elmegyek. Na, ez nagyon rossz hozzáállás. A lehető legrosszabb. Tehát mindenkit felszólítok, ne legyél hülye, ne legyél Józsi, menjünk el időbe a szűrésekre. Mindenféle
1: szűrővizsgálatra értem.
2: Tényleg nem fáj. Vagy ha pénzbe is kerül, ezen nem újjon. Na jó, csak ennyit akartam mondani, ha hülyeséget beszélek, akkor ez ezért van, mert nem ütöttem be a fejem.
1: Na, ezt azért örülünk, de egyébként a te esetedben ez a hülyeséget beszélek eléggé gyakori eset, úgyhogy nem voltál 2 hete velünk.
2: Ez így
1: illetve
2: van.
1: A múlt héten egyáltalán nem. És hát mi volt, ami a legjobban érdekelt az elmúlt 2 hétben? Lehet, hogy nem tudjuk kibeszélni. De
2: minden,
1: azért...
2: minden is. Hát ugye, ha már csak ilyen szűkebb pátriárkát nézzük, akkor ugye a Paks és ugye Hajnal utca. Hát ott olvastam, a Pakson hallottam csoportban, akkor néztem, olvastam a nyilatkozatokat, az ellennyilatkozatokat, a nem tudom miket, és hát itt azért kétféle álláspont ütközik.
1: Az egyik, ez így szokott lenni, igen, különben unalmas lenni.
2: Az a jó, tehát nyilván mivel én nem ott lakom,
1: igen.
2: És nem engem érint.
1: Te is kommentáltál.
2: Így, nehogy is nem, ebben nem.
1: Azt hittem, dukkoltál nekik. Milyen jó, hogy nem ott lakom, tudjátok milyen jó?
2: Hát igen, kellett neked azt megvenni, azt az ingatlant. Nem, tehát természetesen ez...
1: Eddig irigyeltelek, de most azért...
2: Nem. De az, hogy én például azon az állásponton vagyok, hogy... aki szalmába alszik, megcsípik a bóhák. Tehát van, valami ezzel jár. Most, hogyha az az ára annak, hogy a Hajnal utcai beruházás időben elkészüljön, hogy amit föltörnek ott követ, stb. Deponálják ott egy darabig. Tehát azt jelenti, hogy december végéig, tehát az akkor is elfogják. Nem örökké lesz az ott, reméljük.
1: Ja, igen, ez...
2: Így meg már főleg, hogy ugye azért elég jól a reflektorfénybe került ez a téma.
1: Jó, tehát... de nem az a baj, hogy a mi kultúránkban állandóan problémát jelent az, hogy még azt se hisszük el, amit kérdeznek. Mert egyébként sajnos van okunk ez, nagyon igen. Sokszor a bizalmatlanság.
2: Igen, valamilyen szinten ezt a bizalmatlansági szemüveget kellene levenni, és nézni úgy, hogy mit nyerhetek ezen. Nyerhetek azt, hogy lesz egy normális átjárás, tehát hogy lejövök a Polákon, le tudok menni mindjárt a nem Spárhoz, a régi Spár, mi van, CBA, mindegy valami hasonló. Reálhoz le tudok menni, vagy a polgármesteri hivatalhoz. Tehát kicsit a főutca ez által is ugyanegy rövid szakaszon, de talán mentesül. Akik ott laknak, azoknak nagyon jó lesz. Ha jól tudom, akkor a csatorna, kábel, illetve az elektromos hálózatot is a föld alá teszik. Ugye megcsinálják, faltól falig felújítás. Ez egy óriási dolog. de ahhoz, hogy ez elkészüljön időben, lehet, hogy ez az egy feltétele van. Most gondolj bele, hogy amikor ugye töri föl a betont, markoló fölrakja, nem mindegy, hogy hova viszi ki az űrgemezőhöz, az egész városon át, és úgy fordul meg, hogy azt mondja, hogy ide az utca végén ledöntöm. Jöhet a következő, és akkor a bontás elkészül, tegyük fel másfél hét alatt, ha meg ki kell vinnem, ugye a szállítási kapacitás miatt lehet, hogy 3 hét.
1: Jó,
2: hiányozhat ez az idő.
1: Jó, de most, erről hogyha... nem lehet rendesen kommunikálni. Na, tehát most ugye ez a nagy kérdés, nekem múlt héten is ez volt, hogy nekem nagyon tetszett, hogy az önkormányzat hihetetlen módon többször megjelent, hogy ilyenkor tartottunk közmeghallgatást, beszélgettünk az utcában lakókkal, stb. De most ők nem igazán csak az utcában lakók hát panaszkodnak, vagy nem tudom én, hogy hát mondjam
2: igen,
1: szépen.
2: Igen, ez most pont a szomszéd utcában lakóknak
1: igen,
2: a,
1: és
2: a
1: lehet,
2: sérelme.
1: Hogy ők ebben nem voltak bevonva. Adott esetben miért ne lehetne nekem egy félelmem, amit egyébként, hogyha nincs okom a félelemre, nagyon könnyen el lehetne oszlatni. Miért nem beszélünk róla?
2: Nem tudom, hogy hol tart most ez az ügy. Valószínűleg le is zárták, valószínűleg aki kifogásolta, azt megnyugtatták, hogy figyelünk rá, időbe el lesz víve, de kérlek, ezzel jár.
1: Tehát mert például a poron tudod. Egészen könnyű segíteni egy kis locsolással.
2: Hát most muszáj is, mert ugye május óta nem esett.
1: Hát ez az.
2: Tehát itt, ha valami ezt hozzányúsz, minden porzik.
1: És nem csak emiatt gond ez, ugye, hanem egyáltalán az összes többi. Tehát
2: minden.
1: Döntünk negatívva, termésekben, meg egyebekben. Na, tehát én csak ezt kérdezem, hogy kellett, hogy ez idáig eszkalálódjon, vagy van valaki, aki biztos, hogy írni fog akkor is, ha egyébként már mindenki körülötte nyugodt, vagy közel nyugodt állapotban van.
2: Meglátjuk, hogy, de nem tudom, hogy egyáltalán most hol van ez az ügy. Én úgy látom, hogy ez elcsitult valamilyen szinten, tehát az a panasztevő, vagy azok, akik mögé álltak, kaptak egy olyan releváns
1: reméljük,
2: választ.
1: Vagy egy ütést.
2: Nem, egy olyan választ kaptak, ami megnyugtatta őket, hogy na ez van. És hogyha nem, akkor meg ugye lehet tovább nyűnyögni, mert jogos egyébként a felvetés, hogy miért pont oda, miért pont úgy, de valahova kell.
1: Hát egyértelmű, nem ez a kérdés, nem lehet. Ezt tudtuk,
2: az a kérdés, hogy az a kérdés, hogy mennyire tudjuk elhitetni a sértettel, hogy figyelj, időszakos, eddig az el lesz véve, kiviszik, elrakják, rendbe rakják a területet, jócakát. De ez ezzel
1: de addig
2: jár.
1: Is mit tudunk segíteni? Tehát ugye itt azért, ahogy hallottam, azért rengeteg olyan kérdés volt, hogy biztos nem veszélyes-e, biztos nincs ilyen, biztos nincs
2: törmelék,
1: olyan.
2: Törmelék, betontörmelék.
1: Hát jó, de ezt mondták, most ne értsé félre, most direkt nem akaronám idehozni, de ugye a fél nyugat Magyarország az
2: igen.
1: És akkor mindenki, tehát nem nagyon tudott különbséget tenni, és hát nyilván Magyarországon mindenki azt gondolja, főleg, hogy olyan komolyan összesküvés elmélet hívők vagyunk, hogy mindannyian azt hiszük, hogy tönkre akarnak bennünket tenni, meg akarnak ölni.
2: Hát ez a bizalmatlansági faktor, ezt le kell vetkőzni. Én azt gondolom, hogy ez ezzel jár.
1: Jó, van.
2: Sajnos, de valamikor, és egyébként meg, ha tehát nálunk is volt, hogy az utcában szomszéd szólt, hogy figyelj, felújítok, nem fogtok tudni most 1-2-3-4 napig kimenni, álljatok ki a kocsival. Nem kezdtem el nyűnyögni, hogy hacsony, be akarok állni a garázsba, azért van garázsom, meg az autóm. Tudomásul vettem, oké, rendben. És ráadásul ez nem is egy közös érdek volt, az csak az övé.
1: Jó, de hát egymás mellett élünk ma, nekem holnap neked.
2: Na de ez a városban is így van, hogy egymás mellett élünk.
1: Igen, de hogy mondjam, tehát hogyha nem győznek meg róla, hogy ez a te ügyed is ugyanannyira, mint akinek.
2: Hát valószínűleg ez a kommunikáción csúszott meg.
1: Na ennyi, csak erre próbáltunk utalni.
2: Csak ennyi, egyébként meg valószínűleg, hogy akinek ez sérelme volt, az is valószínűleg lenyugodott, úgyhogy
1: na, innen folytatjuk.
2: Minél gyorsabban adják át a Hajnal utcát.
1: Most ha egy kevésbé kétséges kommunikációs mód, zene következik.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Folytatjuk a szabad pénteket, és Weisz Józsival vagyunk itt most ketten, úgyhogy aki Gabi kellemes hangjára számítana, vagy azzal szeretne nem tudom én, rehabilitálódni, annak sajnos rossz hírünk van, de hát itt maradtunk ketten, és akkor így legalább lehet tudni legközelebb, hogy milyen jó, ha ő is itt van.
2: Eszembe nektek. Jutott digitális detoxomban.
1: Igen, de
2: ezt nem, így hívják, azt, ezt a szót kerestem.
1: Én azt hittem, hogy ezt tudod, csak ízé próbálod egy kicsit ilyen körbe.
2: Ezek szerint tudom.
1: Hát most már igen, akkor jó van, igen. De ebbe tudtam volna segíteni, csak nem tudtam, hogy ennyire. Azt hittem, hogy most csak valami jelző szerkezetet akarsz magyarítani belőle, mert a digitális detox az nem egy kifejezetten magyar. Azt hittem,
2: de érthető, és szerintem ez már magyarosodott, nem?
1: Igen, de a detox az ugye nem ezzel kezdődött, hanem az egy ezért fogalom.
2: Az egy másik detox, de minden más.
1: Igen, de hát végülis ugyanaz a egyébként, így van, ugyanaz az alapja a sztorinak. A digitális az meg ugye ezek a bájtok meg a különböző ilyen izék.
2: És mi az, ami téged mérgez?
1: Engem például minden.
2: Akarsz róla beszélni?
1: Mire gondolsz? Miért tudsz valamit? Szerintem minden. Tehát azt már sokszor elmondtam, hogy rengeteg olyan frusztrációm van, amit együtt jár az élettel. Én szerintem sokkal egyszerűbb lenne, ha azokat tovább. Tehát az, hogy nem tudunk együtt dolgozni. Az, hogy

0: az emberek ráérnek és hülyeségeket.
1: Azt, hogy nem tudunk együtt dolgozni, ez máshol is így van? Tehát más nációkban is, vagy ez csak a ilyen hungarikum, hogy már pedig mi
0: minden. Én azt gondolom, ránk egyébként jellemzőbb.
1: Nem lehet, hogy csak te látod úgy, mert te vagy ebben benne, és akkor egy idegen, mit tudom, egy másik, egy szerb, egy balkáni, egy nyugati, egy skandináv kultúrában ez máshogy lehet?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát most nem tudom, mert ugye volt egy érdekes, nekem nagyon tetszett, volt talán egy amerikai pofa, aki errefele járt, de talán művész volt, tehát nem is egy ilyen átlagos pofa, és mondja, hogy hallotta, hogy a szerbeknél hallott egy olyan mondást, hogy mondd meg az igazat, betörik a fejedet. Szóval amerikaiként nem értettem. Értem, és ugye nálunk Magyarország.
1: Tehát nem, ez az alap. Tehát gyakorlatilag az óvodában ezt tanítják meg először.
0: Ugye? Tehát, hogy az amerikai egyszerűen nem érti, hogy lehet úgy élni. Tehát, hogyha nem akarsz mindent jobbá tenni. Most jó értelemben, nyilván ott is megvannak az önzések, tehát az alapvető emberi tulajdonságok, igen, de van egy kis társadalmi, akármicsoda, ami felülír egy picit az egészet. Tehát ez például egy ilyen érdekes sztori, azt
1: hiszem. De most nem lehet, hogy ugye szoktuk ezt a multikultit, meg ezt a globalizmust.
0: De majd egyforma lesz, igen.
1: De nem lehet, hogy ez viszont javíthat rajta?
0: Hogy az, rajtunk.
1: Rajtunk.
0: Vagy hogy... ő rajtuk ront. Majd meglátjuk, hogy melyik az erősebb.
1: Majd balanszírozik, lehet, hogy is. Nem lehet?
0: De hát tehát nyilván, nem lehet, azért bízunk.
1: Nem lehet, hogy a mai fiatalok már ugye mivel többet látnak a világból, máshogy kapcsolódnak, egészen más perifériát látnak, más aspektusból, lehet, hogy ők már könnyebben is dolgoznak egymással is, és akkor ezt tehát van annyi tapasztalásuk, vagy van annyi érzés bennünk, hogy ezt ne tudják vetkőzni, és akkor például, megmondom, honnan jövök én ezzel, például ugye a fiam egy multinál dolgozik, Morgan Stanley, mindegy, és ott különféle nációkkal van együtt, ugye angolul is beszél, de azt mondja, hogy ők nagyon jól tudnak együtt dolgozni.
0: Hát mert közös a cél talán.
1: Igen.
0: És nem is érnek rá nagyon.
1: Na de vannak magyarok is, de nagy részben, tehát nem azt mondom, hogy itt vannak 11 csoportban, abból 3 magyar, a többi az mind üzbék, azerbajdzsáni, amerikai, svéd, rossz sem tudja milyen nációból, és tudnak együtt dolgozni. Akkor nem lehet, hogy ezt a mentalitást, vagy ezt a ritmust, ezt át lehetne onnan venni? Globalizmus ide vagy oda?
0: De mondjuk ez azért is érdekes, mert éppen múltkor láttam egy videót, ahol egy ilyen befektetési bankár mesélte, hogy a Wall Street-en, mert ugye hát a fiad lehet, hogy nem éppen befektetési bankár, de lehetne vágjuk is a cég alapján, lehet, hogy háttérben dolgozik, tehát mit a back office, meg stb. És ugye a Wall Street-en 16-18 órát dolgoztak, de ennek a 30-40%-a azzal ment el, hogy hogyan tegyenek a másik alá.
1: Hát az már nagyon... Ugye az
0: és a farkas, az is Amerika, meg a világ. Igen,
1: tehát a farkas a farkasnak farkasát, a Wall Street az nem... Igen. Az egy van. Tehát az nem lehet általánosítani. Tehát
0: de az nem Wall Street.
1: Wall. Igen. Igen, de lehet ez Wolf Street is lehet, ugye?
0: Igen. Tehát a farkas a farkasnak. Na, tehát én azt gondolom egyébként nagyon régóta megy, ugye beszélgettünk már sokat a magyar oktatásról, és hát nekünk ez egy kulcs mondásunk is, hogy oktatás, és hát hogy vannak nyugati kultúrák, ahol például az oktatási tananyagnak az egyik legfontosabb része, az pont az, hogy hogyan kell teamben dolgozni. Tehát ma már nincsenek jóformán egyedüli harcosok. Tehát egy Elon Musk, aki maga vasember, hát annyi okos ember, amennyi körülötte van, miközben hát ő neki azért vannak deficitjei. Bizonyos kulturális mindenképpen.
1: Oké, de egy valamit nagyon tud, hogy kit kell maga mellé, és
0: hova. És milyen víziókat kell felépíteni.
1: És hogyan kell deponálni a munkát, tehát tehát nem lehet elvenni tőle, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, valamitől
0: az. Azt meg tutira nem lehet elvenni, mert az... És igen, tehát, és nyilván rengeteget lehet belőle tanulni, és azokból a sikerekből, amiket megcsinál. Tehát nyilván azt gondolom, az is egy nagyon nagy tudás, hogy hogyan tudsz úgy célokat, víziókat felépíteni, hogy emberek jöjjenek utánad.
1: Így van. Tehát
0: ez nagyon messzieknek
1: tűnik. Igazi vezetőnek kell lenni. Igen, most igen, azt, igen. Hogy milyen ember vagy mellette vagy. Nem tudom, lehet-e rossz ember, jó vezető?
0: Szerintem lehet egyébként.
1: Igen?
0: Lehet, persze. Olvastam más helyek vannak, azért más-más dolgok vannak. És azért sok vezető mellett is vannak olyan vezetők, akik segítenek vezetni.
1: Igen, ezt értem.
0: És lehet, hogy hallgatsz rájuk, de például a magánéletben, vagy az emberi kapcsolataidban, már ami ezen túl van, mondjuk nem annyira vagy.
1: Tehát azok a másodvonalbeli vezetők, akik ott vannak melletted oldalkocsiként, vagy mankóként, azok mindig a jobbik oldaladat próbálják
0: Így van. Én ebben hiszek egyébként, ha jól működik egy tím, és pont erről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy ennek meg kell, hogy látszódjon egy közösségben.
1: Szoktunk járni kiskörösre a fürdőbe, régebben többet, ugye, és ott Rónaszéki fürdő, doktor Rónaszéki, nem tudom kicsodáról nevezték el, és az ő nagy mondása, oda ki van téve a szobor alá, hogy jó orvos csak jó ember lehet. És ezt nagyon megjegyeztem. Lehet, hogy ezt úgy komolyan is gondolta.
0: Hát mondjuk az amerikaiak megpróbálták a Dr. House-al ezt leépíteni.
1: Ő nem volt jó ember.
0: Hát azért mondom, viszont jó orvos volt.
1: Igen.
0: Minden esetben.
1: Illetve jó ember is volt a maga módján.
0: Igen, pont ez volt benne.
1: A zseniális, hogy mindig volt benne egy
0: olyan... Tudtál vele azonosulni annak ellenére, hogy kicsit kicsinyes, gonosz, ilyen kis stílű. Tehát elvetted az uzsonnáját, alátettél valami, nem tudom, vizes pólót, vagy tehát ilyen a gyerekes kellemetlenkedések nagyon sokszor, és nyilván ez is egy érdekes történet, igen.
1: Igen, na jó, hát nagyjából az élet általános dolgairól, hát ugye, hát majd azért rá fogunk térni a mindennapi, ugye mondta, hogy valaki alatt mankó van, valaki ott hankó. Tehát attól függ, hogy hogyan. Ugye, de most már nem tudom, hogy kell-e ez. Ugye hát itt azért két eljárás is elindult. Ugye láttuk dolgozni most már az ügyészséget. Valamilyen módon, hát nem tudom, van időnk kibeszélni, vagy ez vagy a következő?
0: Persze, szerintem nyugodtan, még pár 5 percünk még ebben a blogban is van, lehet, hogy nem tudjuk befejezni. A Gabi ezt úgy tette fel egyébként nekem a múlt héten ezt a kérdést, akkor még nem voltak letartóztatva, csak mentelmi jogról volt szó kiadásáról, és hát nyilván ott meg még izgalmasabb volt, hogy egyszerre kétfelé ütött az ügyészség, tehát ez a te kedvenc témád, a telefonos, ugye kicsit többet tudsz a dologról, mint kéne talán, nem? Tehát a személyeket illető.
1: Hát hogy nem. Paksi volt a srác.
0: Igen. Na, és akkor innentől kezdve azt kérdezte, hogy mit gondolok én, hogy megkezdődött?
1: Tehát az elszámolt a rács börtön?
0: Akár, igen. Teljesen mindegy.
1: Ne,
0: még ezt sem mondom.
1: Igen.
0: Egyelőre csak azt szeretnénk tisztán látni, hogy van-e bármi látnivaló, vagy csak annyira eltorzult az érzésvilágunk, hogy már mindenhol azt éreztük, hogy hát nem úgy mennek a dolgok, ahogy kéne.
1: Én azt gondolom, hogy a Tisza kampány alatt is, amikor az elszámoltatás került szóba, akkor sosem volt az, hogy most egyik napról a másikra, ahogy hatalomra jutnak, tök mindegy, hogy kétharmad, egyharmad, hogy mindjárt az lesz, hogy azonnal bekopogtatnak, és jön a fekete autó, és elvisz. Tehát ugye, ahogy Martin Luther King is mondta, tiszta célokhoz tiszta eszközök kellenek. Pontosan azért, hogyha most ezt a jogi eljárást végigviszik, lesz egy ítélet, az ne legyen megtámadható, mert ha megtámadható, vagy instabil alapokon
0: hát
1: áll, az nem ér semmit.
0: Elég az, hogy mi rosszul érezzük magunkat attól, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy győzött az igazság, de egyébként úgy gondoljuk, hogy olyan eszközökkel, amiket mi nem adnánk sohasem a nevünket hozzá.
1: Na, tehát és ezért is volt mindig a kommunikációban az, hogy semmi gond, hagyni kell dolgozni a nyomozati, ügyészi és a bírói hatóságokat egymástól függetlenül, mindenki tudja a dolgát, és ha ez működik, akkor... Mert ugye ez volt megakasztva, ugye ez volt ugye kézi vezérléssel, mindahogy már többen is mondták, egyébként már beszéltünk itt is erről, oké, te a szakmában vagy, én egy teljesen mazsi vagyok ebben, de én is úgy gondoltam, hogy nem tudom, emlékszel arra, amikor egy Pakson, mert ez a homokbánya ügy?
0: Igen, hogyne.
1: És akkor itt volt egy képviselő, és akkor mondtam, hogy jó, mindenből, tehát az az ügy, amiből ügyet csinálnak, és olyan fejmosást kaptam, hogy merem én megvádolni a nyomozókat, nem tudom. Mondtam,
0: de ha nincs feljelentés.
1: De ezt mindenki tud. Nem, meg volt a feljelentés, és a nyomozati hatóság azt mondta, hogy hát ez nem
0: nincsen ügy. Semmi látnivaló.
1: Nincsen semmi látnivaló. És ugye erre mertem én azt mondani, hogy az az ügy, amiből azt akarják, hogy ügy legyen. És akkor a tastit kaptam egy nyilván
0: beiratív
1: értelemben, verbálisan, hogy csak így pislogtam, és nem, akkor is azt mondtam, hogy pedig ezt én így gondolom, azt lehet, hogy tévedek.
0: Na de akkor ezek megint a bizalomnál vagyunk, amit ugye az előző témánál vagyunk, hogy fel lehet-e úgy építeni valamit, hogy egyébként azt mondjuk, hogy nem lehet, hogy nem értek vele egyet, de afelől nincs kétségem, hogy azok, akik csinálták, végigjátszották tisztességesen, és ezt lehetett belőle kihozni.
1: A bizalom az egy ugyanolyan érzés, mint bármi más. Hogyha én nekem van egy meggyőződésem, hogy ezek rosszak,
0: igen.
1: Akkor tök mindegy, hogy mit csinál, ha vizen jár, ha halad.
0: Kulturálisan ezt fölül kéne írnunk, nem?
1: Akkor is rossz.
0: Oké, de előbb-utóbb, ha látod, tehát most ugye neked...
1: Nem fogja
0: akkor,
1: látni.
0: Igen, de
1: nem
0: akkor... Várjál. De ez csak akkor van így, hogyha állandóan azt kapod, amit sejteni akarsz, és utána ez lesz a valóság. De hogyha egyébként egyszer ilyet kapsz, egyszer olyat kapsz, mert egyébként az élet ilyen, akkor elhiszed, hogy valószínűleg hát ezt lehetett belőle kihozni. Mert érted, hogyha mindig az van, hogy mindig ugyanannak a klikknek van igaza, most mondtam valamit, akkor az gyanúsá válik számodra, és ott is azt látod, ahol nincs.
1: Na jó, de most, hogyha megnézed csak az utóbbi idők eseményeit, ezért itt többször visszadobtak jogszabályt, többször olyat, ez nem. Tehát én azt gondolom,
0: már most itt az új korról beszélt, tehát ugye igen. Mit tudom én, a Baka jelöltjét, az
1: így
0: ügyészség,
1: van, így van.
0: Akkor a Baka visszaküldte az ügyeleti díjakról szólót.
1: Na most
0: de nem ez lenne normális?
1: Pontosan.
0: Valahol?
1: Tehát itt nincs itt semmi látnivaló. Ez tök jól működik. Ennek ez a dolga, hogy húzd meg, erezd meg, és majd lesz egy olyan megoldás, ami mindkét fél számára kevésbé.
0: Hát engem nem érdekelnek a felek, engem az érdekel, hogy az ország számára egyébként a legjobb jön ki ezekből a húzavonákból. Mert ők azért vannak, hogy nem az, hogy valamelyiknek igazuk legyen.
1: Stasszika, a legjobb jön ki, hát pont ez a lényeg, hogy megtalálják azt a köztes megoldást, aki mindenkinek jó, neked is, nekem is, nem csak maguknak.
0: Hát amikor visszaküldök köztársasági elnökként egy törvényt, le kell írnom, hogy mi az, ami nekem szerintem
1: problémát.
0: Így van, azt ki lehet, érted? Nem csak azt mondom, hogy nekem ez így nem tetszik. Oké, de mi nem tetszik?
1: Na, tehát azért értem, nyilván meg kell találni ezt a helyzetet, mert azt, hogy például a Facebookon nem tudom hány lájkot kapott, nem tudom kicsi, tehát nem kell azért ezt mindenféle témában és minden döntésnél bevonni a nagy közönséget.
0: Ez így van.
1: Mert az is hiba.
0: Ha nem de, is ért hozzá.
1: De, igen, de működnie kell a demokráciának, és valamilyen szint, és persze nyilván aki meg ugye nem tiszás, mert hát azt csak eljátszák. Tehát nem tudsz olyan jó lenni, pont ezt mondtam neked, amikor Jézus megy a vizen, na, nem tud úszni.
0: Igen.
1: Mindig van valami,
0: jó, de hosszú idő után, ha látod, hogy neked is jó, meg te is nagyobb biztonságban érzed magad.
1: De mennyi ez a hosszú idő?
0: Lehet, hogy 3 év, lehet, hogy 5 év, de mindig annak kell bizonyítani, aki abban a helyzetben igen. van, hogy bizonyíthasson. Tehát szerintem próbáljuk ezt elvárni, és egyébként olyan embereket tenni, akik ennek nem, hogy is hívják, rangon aluli, hogy a legjobb döntéseiket is teljesen érzelmi alapon hülyék kritizálják. Már bocsánat, most akkor kis szünetet tartunk, és jövünk.
1: Kösz szépen, és rám néztél közben.
0: Hát csak te
1: de benne vagyok. Szabad péntek.

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Szabadon és kötetlenül beszélgetünk, folytatjuk Józsival itt a beszélgetést, és igazából hát azért ott hagytuk nagyjából abba, hogy megkezdődött.
2: Igen, apa kezdődik.
1: Emlékszel,
2: idegesítő kisfiú, akinek volt gyerek, az tudja, hogy minden gyereknek van egy idegesítő korszaka, tehát ez most nem megkülönböztetés vagy.
1: Hát a szerencsétlen shaming. Szülőknek egy egész hosszú, amikor felnőtt a gyerek.
2: Igen, igen. Ennek a reciproka, amikor most ezek a mémek mennek az interneten, amikor oda van írva, hogy és 15 év múlva. Megvan? Igen. És amikor az apuka oda megy az anyukához, és mutatja, hogy van egy frankó mosogatógépünk, mit szólsz, összeöleg, aj, de jó, oda néznek, és a 15 éves gyerek mosogat. Na, hát, hogy végre elértünk oda, és akkor tudod, mutatja neki apuka, hogy tadám, és az anyuka örül, boldog, aj, de jó, végre elértük ezt, hogy
1: hát nem pont mosogat, a 15 éves korban szokott ez a leggyakrabban van előfordulni, de hát igen.
2: Hát előfordul, jó.
1: Hát azért akkor lázadoznak a gyermekek a leginkább.
2: Éppen pont akkor kell elkapni a legjobban.
1: Hát akkor azt már késő szerintem, tehát én azt gondolom, az oda vezető útot sem szabad a gyeplüt a gyerekek között hagyni, vagy igen. Dobni, igen.
2: Hát ez egy másik beszélgetés.
1: De ez a másik műsor, ja.
2: A lényeg az, hogy elkezdődött.
1: Jó, és egyébként nagyon sokféleképpen értelmezik a történetet, mert ugye a fanyalgók, vannak az optimisták, azt mondják, hogy elkezdődött, és vannak a fanyalgók, akik azt mondják, hogy hát könyörgöm, hát továbbra is kis halak vannak, pedig hát miniszterekről van szó. Én azt gondolom egyébként, hogy a Shasták az egy kifejezetten nagy hal, nem is ünnepelték annyira, vagy hogy is mondjam, nem a Hankónál szerintem simán elképzelhető, hogy tényleg nem tudja, hogy milyen vetítésen van.
2: Érdemes ketté választani a kettőt. Tehát ezt lehet látni, hogy a Fidesznek a Fidesz KDNP reakciója is teljesen különböző a két, most már lehet mondani, két vádlott esetében. Ugye addig, amíg a Shestákot hagyták, hogy hadd menjen, hadd csinálja, hadd menjen be, nem is nagyon hallottál róla, addig a Hankónál, ugye Hankós irató tábor, mert a mémek azért jönnek, ugye ott azért imádkoztak a lejki üdvér, akkor ott nagyon fesztivált csináltak belőle, és egy kicsit elkezdtem olvasgatni, nézgetni.
1: Ott is hagyták az utcára.
2: Hogy miért, miért történik ez, hogy miért, hát mind a kettő, hogy akkor 10 milliárd, 17 milliárd nagyjából, tehát még súly a vád alapján sincs a nagy súly, és ugye arra a végső következtetésre jutottam, illetve nem önmagamtól, hanem ugye több cikket átolvasva, hogy a Shestákot sokkal könnyebben le tudják magukról tolni. Tehát azt tudják mondani, hogy hú, hát ez egy gazdasági bűn, ő ez egy gazdasági bűn.
1: Saját zsebre dolgozott.
2: Saját zsebre dolgozott, egy egyedüli magányos farkas volt, aki aztán, na most aztán na, és akkor ezt mi is akkor elítéljük, mert ugye ez szokott lenni ilyenkor most aztán.
1: És állítólag ott, ahol ő kis király volt, ugye Kisvárda és környékén, Kisvárda, ezt ott meg is erősítik. Igen,
2: és akkor borul a Billy, és akkor ott is. Ez az egyik, és akkor a Hankónál viszont egészen más a tét, mert ugye ott arról van szó, hogy 17 milliárdot elosztogatott kulturális alapból, amit nem arra költöttek, hanem rejtett pártfinanszírozás.
1: Nem biztos, hogy mind a 17 milliárdot, de 17 milliárdnak nagyon, tehát eleve nem egy tudjuk részét. Az útját. Igen,
2: igen.
1: Ami nagyon gyanús, hogy tiltott pártfinanszírozási.
2: Igen, és az már bűnszövetkezetben elkövetett, tehát az már erősen a Fidesz ráéghet, sőt, nem is tudja eltolni magától, mert az róluk szól. Addig, amíg a Shesták, amit mondtam neked, egy magányos farkas, azt oké, rendben, ő mi emberünk volt.
1: Ha tudtuk volna.
2: Igen, de sajnos hát mindenhol vannak kisebb hibák, most az a röpke 10 milliárd kenőpénz, nem kell mindenből ügyet csinálni. Addig a Hankónál muszáj volt érzelmi alapon is megközelíteni. Nem nagyon értek én azzal egyet, hogy ugye ez volt a műsor, hogy bent volt ugye a parlamentben, akkor ott nem jött ki, akkor ott próbált.
1: Jó, de hát akkor az a te finnyeseged, de a kérdés az az, hogy egyébként
2: a gyerekeit főleg nem. Tehát az, hogy az egész családot oda tolom magam mellé, és akkor közösen megyünk fel a Golgotára, vagy visszük a keresztet. Tehát ez sem, mert ugye...
1: Na jó, oké, akkor ő Balek egyébként? Tehát mert ez alapján senki nem mondta még azt, hogy ő hazavitt volna ebből egy fillért is.
2: Nem.
1: Rajta tehát, keresztül...
2: Ő a gyenge látszem. Tehát nézzük a nyomozást.
1: Ő Balek akkor.
2: Nézzük meg a nyomozást. Tehát ugye az ő beosztotta, itt vitték be.
1: Igen.
2: És nagyon okosan úgy találták, hogy a piramisnak nem a csúcsát kell megbontani, mert aki a csúcson van, az már annyit elrakott magának, hogyha akármit is rá tudnak bizonyítani, olyan jogi hátteret tud, olyan ügyvédeket, olyan pajzsot tud maga elé abból a mérhetetlen lopott vagyomból, ami megmondhatatlan. Tehát alulról kell ezt a pajzsot megmondani, és a piramisnak a közepét elkezdték bevinni az osztályvezetőket. Az osztályvezetőket vitték vezetőszáron, föltettek egy-két kellemetlen kérdést, és akkor felmerült benne, hogy jó, mert én évvégén kaptam 5 millió forintos vagy 3 millió forintot, ez a vakegér meg rosszabb tudja, mennyit vitt el, én nem fogom helyette elvinni a balhét, mit csinálok? Rávallok. És szépen onnan, tehát ez nem csak úgy van, hogy valakit elviszek az ügyészség, aztán ott bózkolok vele vezetőszállon, ott hagyom az útszélén, vagy nem hagyom ott, hanem annak alapos oka kell, hogy legyen. Tehát,
3: igen.
2: Tehát ez feltételezni, hogy ez csak egyszerű politikai leszámolás, és ez én úgy gondolom, hogy badarság. Nyilván lehet így is megvilágítani, és a Fidesz-KDNP erre játszik rá, hogy ez most aztán egy ilyen kirakat per, meg nem is történt semmi. Gyerekek, 17 ezer millió forint bizonyítottan nem tudni hova lett, és ez csak a jéghegy csúcsa, és itt dőlnek a dominók, és amikor Sesták benn van egy hónapig, és megtanulja, hogy egyébként ez mivel jár, és egyszer csak leesik neki a tantusz, hogy hát azért álljon meg a fákjás menet, Balek vagyok, akkor énekelni kezd, és azt mondja, hogy na jó, akkor nézzük, hogy milyen utasítás, stb.
1: Hát a Szabad is énekelt. Ugye ő volt Tordjának a börtönbe, hogy is mondjam, emigrált helyettese.
2: Jó, hát az lehet, hogy abban a dealben benne volt.
1: Ja, értem, lehet, hogy ebbe is benne van.
2: Nem tudom.
1: Hát figyelj, hogyha mondjuk, hogyha abból indulunk ki, amit szoktak mondani, hogy ez Fidesz mafia. A mafia az úgy működik, hogy ott akkor mindenki zár, és mindenki csöndben van, és minden. Tehát nem tudjuk, hogy ez most csak egy sima...
2: Hát ezért kell nem a tetejéről, ezért kell nem a mafiát kell megbontani, hanem az alatta levő kiszolgálókat, vagy csinovnyikokat, akik ugye nyilván féltette az állását, féltette, de minden tudott, látott. Nem vagyok benne biztos, hogy én elvinném a balhét mások miatt, még nem is jártam jól. Tehát ha, érted?
1: Hát jó, de lehet, hogy saját magadhoz képest jól jártál, mert egyébként egy vakegér vagy, soha az. Életedben nem lehet volna semmid, de így legalább, mit tudom én, két polccal följebb kerültél, mint amit egyébként egy rendes tápláléklánc.
2: A kérdés az, hogy ez a szituáció, ez a két polc ére nekem annyit, hogy innentől kezdve büntetés.
1: Most már nem, akkor igen.
2: Na, érted?
1: Hát igen.
2: Mert ugye a kérdést most teszik föl, nem ezelőtt. Most a kérdés az, hogy mented az írhádat, és adsz információt, avagy sem. És nyilván, hogy adtak, mert az alapján vitték be a Hankót is. Hát én, mint ember, nem tudom, lehet, hogy jó ember, lehet, hogy egy Balek. Na, de attól még ő írta alá, ő küldte el, ő vitte véghez. Tehát én ezt sose értettem. Tehát amikor felszólítanak arra, hogy egy törvény ellenes valamit csinálja, el tudják lehet hitetni, hogy nyugodtan csinál, meg sose lesz ebből balhé.
1: Hát de figyelj, így működik az életet, ez Magyarország a következő.
2: Nincs egy belső hang, ami azt mondja, hogy hú, Balázson, várjál, ez már, hát eruljuk a pöttyöst, vagy ez fokozatosan épül föl, hogy csinálok egy kis tiklit, nem derül ki nagy tiklit, nem?
1: Így van.
2: És a végén akkor a tiklit is csinálhatok, elhiszem, hogy nincs következmény.
1: Így van, érinthetetlen vagyok.
2: De hát
1: hát ez így működik, hát ez mindenhol így van.
2: De ilyen sose volt,
1: hogy dehogy nem, azt látod csak, hogy X-ről is tudod, Z-ről is tudod, és a többi, és akkor mindenki elkezdi mondani a Rothschild híres mondását, hogy az első milliót ne kérdezze senki, a többivel el tudok számolni. Tehát igazából csak az a, hogy mondjam, a marketing, vagy az a üzleti modell kérdés, hogy kibírom-e addig, hogy már érinthetetlen legyek, mert egy szint fölött már mindenki érinthetetlen Magyarországon.
2: Igen, hát jó.
1: Hát lehet, hogy most pont erről szól a történet, úgy, hogy ez erről a, nem tudom, szerről lejöjjünk.
2: Hát nyilván ez a lényeg. Ugye beszéltünk már arról, hogy az elszámoltatás az nem a feltétlen a politika politika megtisztulásáról szól. Ez azt jelenti,
1: az ország megtisztulásáról.
2: Igen, de ahhoz a politikát kell megtisztulni. Mert most egyelőre, azért valljuk be, volt egy ilyen narratíva, politikus egyelő bűnöző. Azért nagyon... Állj! Tehát most mondhatod, hogy nem, de azért a közbeszédben...
1: De mégis mindenki irigyelte őket.
2: Igen, és hagytuk.
1: Igen.
2: De most nem hagyjuk. És akkor azt jelenti, hogy ha Tiszában is bármi van, én tiszás vagyok, de pontosan ezért figyelek, és ezért szeretném azt, hogy tisztán menjenek a dolgok, mert nem akarok még egyszer ebbe a csapdába esni. És ha ezek most elkezdik az elszámoltatást, akkor pontosan lehet hivatkozni, hogy ho-ho, papa, nézzük csak meg, mi volt itt egy 4-5-8-10 évvel ezelőtt. Pontosan ugyanazt kell végigvinned. Érted? Tehát, hogyha a Fidesz szerintem ott rontotta el, hogy amikor ugye az egyik, minden párt ezt ígéri, elszámoltatás. Ők ezt gyakorlatilag kihagyták, elmismásolták, kimaradt.
1: Jó, de el tudod képzelni azt,
2: és, hogy... És bocsáss meg, mivel ők kegyelmet gyakoroltak az előző bűnösökre, akkor ők is joggal várták el, hogy jó, majd, ha mi letesszük a lantot, majd akkor nekünk is.
1: Na, innen folytatjuk, de kiderült, hogy az ott mindjárt jönnek a hírek, és már némi csúszásban vagyunk.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszországgal lehető leggyorsabban tárgyalásos úton szeretne véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, közölte Vlagyimir Putyin az MTI beszámolója szerint. Az orosz elnök kijelentette, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseknek figyelembe kell venniük a helyszínen kialakult reális helyzetet és Oroszország biztonsági érdekeit. Az MTI tudósítása szerint a határozott diplomáciai üzenetben az orosz államfő rámutatott arra is, hogy a rendezés elhúzódása egyik félnek sem érdeke, a hosszú távú és fenntartható béke eléréséhez azonban elengedhetetlen a konfliktus mélyebb gyökereinek és kiváltó okainak érdemi kezelése. Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a lemondás a hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás áll, mely cég megszüntetésének tárgyalását a közgyűlés legutóbbi ülésén levette a napirendi pontról.
4: A közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És gyakorlatilag hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Ezt akadályozta meg az, hogy már a napirenden, a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot.
3: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024 októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke volt. Tisztségeiről október 1-jével mondott le. A Vajda Papír is csatlakozott a Merrák elleni küzdelemhez és támogatást nyújt a Magyar-Máltai Szeretett Szolgáló Szűrőbusz programjához, jelentette az MTI. A vállalat hozzájárulásával a Máltai Szeretett Szolgálat mobil szűrőállomása olyan kis településekre is eljuthat, ahol a lakosoknak egyébként korlátozottak a lehetőségeik a rendszeres orvosi vizsgálatokra. Az MTI híradása szerint a kezdeményezés célja a Merrák megelőzése, a korai diagnózis elősegítése és az egészségtudatosság növelése, amely révén országszerte több ezer nő számára válik elérhetővé az életmentő ingyenes szűrővizsgálat. közös megegyezéssel távozott tisztségéből Bonyhád két alpolgármesteret, dr. Égi Csaba és Szabó Tibor, akik a képviselőtestület legutóbbi ülésén nyújtották be lemondásukat. Dr. Égi Csaba a tolnamegyeihírek.hu hírportálnak nyilatkozva elmondta, döntésük hátterében nem konfliktus áll. Két évvel ezelőtt a polgármester felkérésére úgy vállalták a tisztséget, hogy a ciklus felénél átadják a stafétát a fiatalabbaknak, képviselői munkájukat azonban változatlanul folytatják. A testület a nyilvános ülésen meg is választotta az új alpolgármestereket Köllő Roland és Kovács Ferenc képviselők személyében. A személyváltozások mellett a képviselők köznevelési ügyeket is tárgyaltak, és jóvá hagyták a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének felújításáról szóló beszámolót.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Na, szóval már megkezdjük a második óránkat, és igazából ott tartottunk egyébként, még mindig ez a Hankóféle ügy, illetve a Sesztákféle ügy, hogy elég nagy halak-e, illetve ugye arról beszéltél, hogy a Sesztákot könnyű a Fidesznek lemosni magáról.
2: Így van.
1: A Hankót nem, bár egyébként az elemzésed alapján te úgy gondoltad, hogy azért a Hankónak is jutott.
2: Micsoda?
1: Hát lóvé.
2: Én azt gondolom, de ez csak feltételezések, meg gondolatok. Nyilván majd az ügyészség, a bíróság ki fogja deríteni, vagy a nyomozó hatóság már valamit kiderített.
1: Kell, hogy jusson neki? Ha a rád bízott pénzt nem úgy költötted el, ahogyan...
2: Kapott egy utasítást. Én azt gondolom, hogy ezeken a szinteken ezek a vezetők már, tehát oktatási és nem tudom milyen miniszterként kell, hogy...
1: Innovációs képzeld el?
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen annyi sütnivalója, hogy azért a jusson is maradjon is, tehát a morzsákat azért azt úgy elpakolta. Nehezen tudom elhinni, hogy ekkora szerencsétlen lenne, hogy akkor megcsinálják vele a piszkos munkát, utána oda
1: megcsináltatják,
2: és ezt ingyen is bérmentve csinálja, és ez csak lelkesedésből, és ezt nem tudja, nem látja.
1: Küldetéstudatból.
2: Ez egy kicsit olyan, ne arra úgy, mint például...
1: Olyan a feje egyébként, mint akinek küldetéstudata van.
2: Nem tudjuk, hogy ez ebben most, igen, lehet, tehát valószínűleg ezzel is bontották meg nála a NER rendszerét, mert ő lesz az, aki a leggyengébb láncszem, tehát valószínűleg énekelni fog, ezt már beszéltük is. De például milyen érdekes, hogy én megnéztem Orbán Viktornak is, ugye volt egy nyilatkozata.
1: Ezzel az ügyel, vagy
2: úgy általában ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan, és ő nagyon okosan beletette a mondatába azt a kritériumot, hogy azokról az ügyekről, amiről tudtam, kijelenthetem, hogy tette. Tehát már előre képes lesz azt mondani, hogy hát ezt nem is tud, a hátam mögött, ezek a rohadtak kijátszottak, ó, milliárdos lett a Veikó, nem áll.
1: A lányom is. Karácsonykor soha nem.
2: Nem áll, nem volt ez beszédtéma. Mind amikor ugye arról volt szó, hogy a
1: gazdasági ügyekkel nem foglalkozom.
2: Igen, de ki volt ez, ugye mondd meg.
1: Mészáros.
2: Nem a Mészáros, hanem a kínai, mondok, aki a BID-hoz ment.
1: A Szijjártó,
2: amikor a feleségétől kérdezték, hogy Szijjártó? Mikor a feleségétől kérdezték, hogy tehát kivett 1 milliárdot, vagy 500 milliót.
1: Ne, tudom, tényleg?
2: Ne. Hát azon mindenről nem beszélgetünk. Hagyjad már, és ez volt a... Nem tudtam róla. Tehát ez Orbán Viktor is elfogja
1: játszani. És az mentesít egyébként?
2: Nem áll, Veikó milliárdos. Ne, tényleg? Ez ugye? Komoly. Ha most mondod.
1: Én meg itt
2: vízerre megyek a meccsre. Ne csináld.
1: Na jó, egyébként, ha már itt tartunk, mennyire hiteles az, hogy ma még ugyanaz az ügyészség van, amit ők építettek. Ugyanazok a jogszabályok vannak még tulajdonképpen, amiket ők építettek. És most pont ugyanazokat, amiről az előbb beszéltünk, közbizalom aláásására alkalmas nyilatkozatokat tesznek, hogy politikai megrendelés, akkor ezek szerint olyan embereket vettek oda.
2: De
1: várjál,
2: az teszi ezt a nyilatkozatot, aki már nincs benne.
1: Hát persze, de én építettem föl, és utána mondom, hogy úgy építettem fel, hogy ezek nem jól működnek, vagy hogy eddig is prostituáltak voltak, ezután is
2: megrendelésre fognak. Köszönjük, Stasi. Már hiányzott.
1: Ezek után, hát ez hihetetlen.
2: Én azt gondolom, hogy nem kell igazából túl nagy közbizalom, a törvény és a törvényesség alapján működjenek. Tehát én elhiszem azt, hogy eddig ők be voltak fenyítve, mindenki féltette a saját bőrét, kézi vezérléssel történt az igazságszolgáltatás. Tételezzük fel, hogy egy-két fő, tehát a főügyészt kicserélték, nem? Vagy ugye most
1: hát,
2: van...
1: Na ez is egy jó kérdés, erről is beszélgessünk, hogy egyébként az elég ok, hogy valakinek a tesója benne van a konvoj, hogy igen. Utána azt mondjam, hogy nem. De hát akkor azért... mi a köztársasági elnökről a véleményed, aki nem is outsider, hiszen legfőbb bíró volt, tehát ha valakinek a magyar jogrendszernek az ütőerét kéne, hogy...
2: Én azt gondolom, hogy az ügyészségen kívüli Jan Pecot kellene beemelni.
1: Hát mert... ugyanez volt a probléma az... A NVVH-nak a... Anna, milyen Anna?
2: Unger.
1: Unger, azaz, bocs, csak ez az Ungár jött állandó.
2: Igen.
1: Hogy az ő kapcsán meg pont ez a probléma, hogy külső.
2: Én figyelj, tehát amikor egy rendszer alapjaiban...
1: Van rajta sapka, nincs rajta sapka,
2: igen,
1: vagy mi?
2: Tehát amikor a közbizalom, mondjuk egy ügyészségen nincs közbizalom, és azon változtatni akarsz, akkor az onnan belülről az tök mindegy, ugyanazokat az
1: hát
2: alapokat...
1: Hát ez egy szakma, nem terem máshol jó ügyész, okay, de attól ségi vezető, csak gondolom az, akit kitermel maga a szakma, okay, hiszen annyira speciális.
2: Hát akkor ő ne a szakmai alapon, hanem azt mondom, hogy tisztesség és politikai alapon, nem illik, de akkor, és higgyem el...
1: De kik az ügyvédek közül, vagy honnan? Tehát próbáld nekem elmagyarázni, hogy én is értsem.
2: Gondolod, hogy tisztá vagyok ennek a hierarchiájában?
1: Ja, értelek.
2: Fogalma nincs, én pont... csak ötletelgetek. Hát ki vagyok én itt, hagyjam
1: na,
2: már.
1: Na, akkor mondd azt, és akkor legközelebb ilyen mondom, kérdésed igen. lesz, hogy egy olyan régebben kiugrott ügyész, akinek problémái voltak a politikai megrendelésekkel, azt mondjuk most visszahívni az ügyvédségből.
2: Például.
1: Igen. Mert ez például akkor lehetne, mert vannak
2: igen.
1: ilyenek.
2: Na, tehát akkor az hiteles lehet, mert ő akkor is, amikor ez következményekkel járt, kiállt, és azt mondta, hogy nem, én ebben nem veszek részt. És hogyha ez megtisztul, akkor visszatérek. Itt a lehetőség, vissza kell emelni, és ő majd rá fogja kényszeríteni a többit is, hogy akkor most tessék úgy dolgozni, ahogy dolgozni kell. És nincs politikai befolyás, reméljük, és nyilván nem tudjuk, mert nem tudom a szívemre tenni a kezem, mert
1: nem
2: fogalmam
1: ott, na,
2: sincs,
1: hát
2: nem látom, nem tudom, bízok benne, hogy talán nincsen, akkor mondjuk így. De igen, egy pontosan egy olyan ügyész, aki eddig részt vett benne, egy olyan akadályba ütközött, ami morálisan nem tudta ezt elfogadni.
1: És leszámolt.
2: Leszámolt, és azt mondta, hogy karrier ide, lóvé oda, akkor én azt mondom, hogy ezt már eddig és nem tovább. Na, az nekem hiteles.
1: Aha, én is ezt gondolom, ez de egy megoldás. Nem sokat hoztunk
2: vissza. És külsős. Na.
1: Aha.
2: Most igen. Az, hogy ott belül, és az, hogy a testvére közvetlen az aranykonvoj úgyben, és valószínűleg az is lesz, hogy Orbán Viktorig nagyon sok szál fog futni. A kérdés az, hogy mi az, amivel vádolható. Ezzel az aranykonvoj ügyel, ez elég friss, és eléggé, hogy is mondjam, eléggé bizonyítható, hogy akár ő
1: de
2: is
1: lehetett a megrendelő. De miért a magyarok ezt értik-e egyáltalán, hogy ezzel mi a probléma?
2: Hát azzal, hogy nemzetközi jogot sért, azzal, hogy kampány célra használták föl.
1: De nehogy is, hát ez Magyarország érdekelt. Gondolj bele, ezek az ukránok össze-vissza viszik a pénzt. És
2: jó, ez volt a kommunikáció. De
1: most miért, ha a magyar ember, ha nem tudod, hogy is mondjam, az embert meggyőzni arról az átlagembert, hogy ez igenis súlyos probléma, és ha ezt elkövette, akkor hidd el, akkor is el fogja követni, amikor a te jogaidat kell felszámolni.
2: Igen.
1: Tehát ebben ez a tragédia.
2: Igen.
1: Ha akkor ez megint lóg a levegőben, mint ahogy a, nem tudom én, az MM hírcsatorna igazgatója, a Gulyás, úgy gyorsan akartam mondani a nevét, azt mondta, hogy amikor meglátta ezt a feliratot a
2: igen,
1: Magyar Egyen,
2: hogy hazudtunk, és elnézést kérünk.
1: Hogy az én nevemben ilyeneket ne írjanak ki, én ezt nem gondolom.
2: Hát gondoljam,
1: de ez komolyan adta előttem.
2: Tehát őszintén, amikor valakire rásütik, hogy vétkes, többféle, te ezt jobban tudod, ügyvéd vagy, láttál már ilyet. Van, aki ugye egyszerűen tagadásba menekül, és előbb-utóbb olyan szinten...
1: Pszichológusok jobban otthon vannak ebben.
2: És előbb-utóbb el is fogja hinni, hogy az úgy
1: ez
2: volt.
1: Ez így van.
2: Tehát olyan ártatlanul tudja mondani, holott, hogyha a tények, és ő maga is tudja, de mégse úgy akarja tudni, és előbb-utóbb ez átbillen, átfordul. Hogy ez jogszerű volt, ez teljesen én a hazámért tettem, meg ezek a izék, meg a jóisten, nem tudom...
1: Magasabb rendű értékek, meg elvek mentén.
2: Tehát át tudnak a bűnösök, és most...
1: Ez nem olyan, mint amikor mérőlte meg a gyereket a sátán sugallatára? Isten azt mondta, hogy jöjjön meg.
2: Hát nem azt mondom, hát, de
1: hasonló. Kis túlzása, nem?
2: Igen, de ez durva hasonlat volt. Elnézést kérek a hallgatótól is.
1: Hát
2: péntek
1: szerintem
2: délután ezért a hasonlatért. Gondolkodj egy másikon, jó légy szíves, hát ezt töröljük.
1: Jó, csak próbálok elég durvát mondani, hogy tényleg tudatosuljon, hogy azért ez nem, hogy mondjam azt, hogy jaj, benéztem, érted?
2: Igen.
1: Pocsagót kaptam
2: és
1: a
2: becsen. És akkor beszéljünk arról, hogy akkor Magyar Péternek is ugye volt egy ominózus ügye az Ötkert kerületben, amikor elvette a telefont, birtokolt egy darabig, azt beledobta a Dunába.
1: És akkor milyen szakszavakat használsz.
2: Hát miért nem így volt?
1: Hát igen, szerintem a lopás tényállásánál ez fontos.
2: A lopása megtartja.
1: Mondtál. Szerint nem, azzal a szándékkal vette el.
2: Hogy ellopja?
1: Igen, hogy a magáé legyen.
2: És
1: tehát
2: biztos...
1: ugye ez az egyik elem, tehát ezért nem értem, hogy
2: nem azért
1: mert ez egy
2: garázdaságnak
1: jó. Gondolod, igen.
2: Mi az anyámnak neki egy olyan telefon, föl se tudja oldani. Hát azt se, érted? Tehát nem, itt az volt az én
1: meglátásom. Na de jogos, hogy őt kikérték egyébként? Te mit látsz ebben a
2: kérdésben? Én azt gondolom, hogy ebben volt egy erős kommunikációs szándék, tehát amikor azt mondták, hogy jó, Hankó, Sesták, Magyar Péter, és ezek voltak a fő címek, hogy kikérték a három vezető, három politikus. Tehát egyből próbáltak összemosni. Nem volt egy súlyozás. Tehát 17 milliárdból el sem merem osztani, hogy hány 170 ezer forintos telefont lehet venni.
1: Hát de nem jó nekünk, magyar állampolgárnak, hogy a jog előtti egyenlőséget prezentálták? Hogy mindegy az, hogy te...
2: Ezért kérte Magyar Péter.
1: Ez nem azt jelenti, hogy elítélik a Magyar Pétert, azt jelenti, hogy lefolytatják végre azt az ügyet, ami nagyon sokan szerettek volna már két éve.
2: Folytassák le. Igen, ott volt, ittas volt, csajozott. Oda ment a gyerek, elmondta neki, hogy tönkre foglak tenni, ott belemászott a pofájába, mondta, hogy ne videózzá, de csak oda videózott, tehát ő azért ment oda, mert akart valami terhelő bizonyítékot fölvenni, ugye, hogy a Magyar Péter ott bulizik, hát elengedi magát. Hát de azért az...
1: Hát elég lett volna neki, hogyha kompromitáló, nem kell, hogy terhelő
2: igen,
1: legyen.
2: Igen, kompromitál tehát... a videót, többször felszólítottak.
1: A szoba, meg a kamera nem...
2: Az nem jött össze, igen. Told el a biciklit, a gyerek nem... Ő azért ment oda, hogy ebből ügy legyen. És ebből ügy is lett.
1: De hát tudjuk, nagy hogy ezek ennyi. Lesznek. De most az a kérdés, hogy mi álszentek vagyunk, akik azt mondjuk, hogy mondjuk esetleg nem járt el helyesen, vagy egyébként mindannyian ezt csináltuk volna.
2: Azért azt tudni kell, hogy például, és tudom, hogy ez egy rossz viszonyítási alap, ez a srác ugye 20 kilóval több és 20 centivel nagyobb, mint Magyar Péter. Tehát az, amikor azzal a mesével jön, hogy odajött hozzám, és adott egy pofont, és elvette a telefont, azt szerintem úgy adta a zsebébe, mert azért ne haragudj, hogy egy ekkora ugrinyúl odajön hozzám, és én kétszer akkora vagyok.
1: Na, ő ittas, szégyen, mi?
2: Ő ittas, én meg nem. Jó, na hát azért már férfiként is kikérem magamnak, hogy hagyjám akkora.
1: Te szégyeled helyette magad?
2: Én szégyellem magam helyette magát. Tehát, érted? Ki hiszi ezt el? Egy. És akkor most jönnek ezekkel az új mesékkel, hogy őket mennyi pénzzel akarták lezsírozni, és a gyerek mondja, hogy ez mai videó talán a Facebookon, de nekem hazám többet ér. Új, ember.
1: Hát feltéve tudod, tehát ez a Hofi-féle focis hasonlat, hogy szeretjük azt, ha valaki Magyarországért él, de az már nem annyira, ha Magyarországból él.
2: Igen, én azt gondolom, hogy göngyölítsék végig ezt az ügyet, ezt is. De akkor a Hankót is, és a Sesztákot is.
1: Hát igen, tehát és egyébként minden olyat, ami egyébként mindannyiunk számára fontos lenne, hogy tisztán lássunk, és a közbizalom helyreálljon. Na, innen folytatjuk.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Dájdó után folytatjuk mi is a vadászatot, legalábbis a hétköznapi vagy közéleti témákban vadászunk olyanokat, amik nekünk érdekesek, és hát azért elég sok minden van most, és az az igazság, hogy továbbra is egy kicsit engem egyébként frusztrál, de ezt majd befejezzük, hogy nagyon sok olyan téma van, amit ezzel együtt is, ahelyett, hogy előre hoznánk, már olyan értelemben, hogy fejlődjön az ország, tehát, hogy beszéljünk az oktatásról, beszéljünk arról, hogy hogyan legyen akkor a, nem tudom én, a bíróságok, hogyan legyen az árstop, vagy hogy hívják ezeket most, meg mi egymás, vagy az oktatás, ehhez képest állandóan ezek mennek, ezek a ki a nagyobb, nem tudom én, nyomorék, és hogy hogyan, miközben azért hát azért jó lenne, ha tényleg tisztán látnánk, és egy-kétszer működne, de mondtad, hogy találtál még egy-két a népi internet, vagy mi ez?
2: Persze, tehát gyakorlatilag ugye a politikát az azonnal a mémgyárosok lereagálják.
1: Szerintem is zseniális, ha valami jó.
2: Igen, tehát ez egyfajta szórakoztató is, tehát az ember ugye sírva vigad a magyar, tehát amikor azt mondod, hogy átcsesztek, lehúztak, na de legalább viccet tudok belőle csinálni, és igen, akkor ez a magyar nép, ez annyira jó.
1: És lélekgyógyító, tehát igen, a humor, abszolút, meg a nevetés, én azt
2: muszáj,
1: gondolom,
2: muszáj, az ember saját nyomorúságán nevet, mert ugye ez a saját...
1: Jó, hát nevetnék, én a tiedén is, ne értsé félre, de...
2: Hát az, hogy a közpénzeket lesívolták, és eldíték, és elvesztette, az mindannyiunk nyomorúsága, és az is szánalmas, hogy ezt ideig hagytuk működni. Az viszont ugye dicséretes, hogy talán ennek egy időre vége van, vagy legalábbis elhitették velünk, hogy akár vége szakadhat.
1: Ne, maradjunk annyi, hogy túlzásba. Esetleg nem. Igen, én mondtam, hogy a nép nem lett leváltva, mert azt nem lehet, de miért nem lehetne elképzelni azt, hogy egyszer elkezdünk tanulni?
2: Én bízok benne, hogy ez a tanulási folyamat első lépése.
1: Ugye az első témánk pont ez volt, hogy a fiad is, hogy megtanul együtt.
2: Nem, az első témánk az endoszkópia volt, de most arra ne kanyarodjunk vissza. Tehát az,
1: de ott is együtt működtél,
2: Abszolút, és még most is fáj. De csak a lelkem. Tehát, na.
1: Akkor jó, értelek. Tehát nehogy elvegyük a kedvét bárkinek is, de tehát, hogy hát, ha megtanulunk együtt működni, és egymást segítve, mit tudom én, tényleg, hogy oda kerüljenek ezek a nyomorék pénzek, ahol a legtöbb hasznot hoznak. Tehát nem kell, hogy én hozzám kerüljön, de például ha így van, de ha tőlem ne kevesebbet vesznek el azon az alapon, hogy kevesen rászorult van, az már egy jó járok, nem?
2: Ez így van, de akkor menjünk vissza a néplényekre. Tehát összeszedtük ugye itt a Hankó üggyel kapcsolatosan. Mert ugye a Sesták az gyorsan megoldotta, látta, hogy baj van, gyorsan be is futott önként az ügyészségre, szerintem a vádalkú remény.

0: reményében, mert ő boldogan ment.
1: És követte az egész KDNP.
0: Azt láttad, hogy boldogan megy befelé, nem? Tehát ő nem erre
1: nem
0: számított.
1: Nem láttam ennyire, megmondom őszintén.
0: Nem vissza, nem volt az, hogy boldogan. Nyilatkozgatott, elment, bement, mondta, hogy jön, megkapta az idézést, ő most aztán majdnem, hogy úgy nézett ki, hogy már alig vártam, hála Isten, jöhetek, és akkor mondhatom, amit mondani kell.
1: Ez amit, amikor az ember lebukik, és akkor az is megkönnyebbülés, hogy na,
0: nem, ő már tudta, hogy ha lebukok, akkor mit kell tenni, és mit fog mondani. Tehát én úgy gondolom, hogy az esélytelennek nyugalmával ment, hanem ő pontosan tudta, hogy mit kell ahhoz mondani, vagy tenni, hogy ez
1: és akkor itt
0: mérséklődjön.
1: Még egy komoly hozott téma, hogy azért az tényleg nem szép dolog, hogy a rendőrség vagy az ügyészség, meg mindenki még az ügyvédjét is megfigyelte. Ennek nem azért van jelentősége, mert hogy az ügyvédet nem szabad megfigyelni, hanem egyszerűen hogyan fogod bármikor is komolyan venni a védelmet, meg egyáltalán a jogrendszert, hogyha egyébként nem tartja be ennyire a szabályokat mondjuk a nyomozóhatóság.
0: Figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy másik oldalról megközelítve, ha nem csinálok olyat, amiért félnem kell, hogy megfigyeljenek tőlem, aztán figyeljenek meg.
1: Ez jól hangzik, de most képzeld el azt,
0: hogy... Nyilván személyiségi jogok.
1: Nem követtem el semmit, de van egy elég nagy csőcselék, aki, hogyha megtudja, hogy hol lakom, vagy mit tudom, azok elintézik.
0: Tehát értem, ez azért... értem, csak leegyszerűsítve a dolgokat.
1: Jó, igen, értelek.
0: Tehát engem azt, hogy figyeljenek meg, aztán akkor mi van?
1: Jó, hát én jó is ezt mondom, Józsit figyeljük.
0: Mindegy, csak visszakanyarodva ugye mégis a Hankóhoz, hogy az internet és a kreativitás, és imádom ezeket a szösszeneteket, és volt egy olyan feladat, hogy ennek az ügynek, amikor szegényt ott hagyták, ugye, tehát ez is gyerekek, tehát ez a Benny Hill zenét adták mindjárt alá.
1: De az egy beépített ember volt?
0: Nem. De ha megnézed, ez egy valós dolog, tehát ő kétszer csukta be az ajtót.
1: Igen, és azt hitte, hogy
0: beszállt. Azt hitte, hogy beszállt, és gondolta, hogy nem akar egy cirkuszt, hogy őt is filmezze, gyorsan elhajtott, és ment az ügyés, a rabszállító, mert végül is az volt, tehát őt az ügyészségre vitte volna, mert utána, hogy hello, itt hagytak. Kicsit tudod, mi jutott az eszembe, hogy doktor Hotász, vagy ahogy hívták, vagy Kotász.
1: Kotász.
0: Tudod, akit ugye a tanúfilm végén, igen, ő lett volna az, aki, igen. És maga az áldozat, aki már túl akart esni a kivégzésen, ő is kiabáltott az udvaron, hogy doktor Kotász, ő is ott állt, hogy hol az autó, vigyenek már. Tehát volt egy ilyen érzésem. Na, és hogy milyen címeket adtak ennek a jelenetnek, és ez is mennyire kellemetlen. Tehát amikor fölépítesz egy óriási drámát, tehát hogy te most bevonulsz, család, te vagy a legnagyobb gyermek, téged ölellek meg legelőször. Ilyen szövegek mentek. Megvan?
1: Persze,
0: téged ölellek meg legelőször. Akkor ugye a felesége mondta, hogy megcincálják, mint Jézust a Golgotán. Tehát ilyenekkel jöttek, imádkoztak. Akkor bent volt, kint volt, és hogy annyira érzelmi alapra helyezték, és egy ilyen szösszenet, hogy ott hagyják, teljesen át tudta fordítani, tehát önmaga paródiájába ezt az egész törekvést, és esküszöm, hogy kicsit megsajnáltam, hogy Istenem, mi dolgoztak, hogy most mi legyen, meg jött a drámával, ami neki valóban az, és ez viszi el, tehát nem az lesz, hogy a Hankó, ja, akit ott hagyott az autó, ja, az óriási volt, láttam. Tehát teljesen elviszi, na, a Szilvia kigyűjtött egy-két jó filmcímet, ugye a filmcímeket írtak át. Tehát nekem a kedvencem, és hadd kezdjem ezzel, az a Babszem Hankó. tehát a kreativitás. Ugye, nagyon gyors kocsi utca.
1: Igen.
0: Tehát azért itt feláldoz Hankó.
1: Igen.
0: A felfüggesztést napja. Nem Hankónak való vidék. Walking Balázs, ugye ez a Walking.
1: Igen, igen.
0: Ugye, akkor Hankó Blamás, ugye Hankó Csirató tábor.
1: Igen.
0: Mennyire jól hangzik ez, ugye? Nagyon jó. A NER kivetett. Tehát és annyi ilyen jó volt, és itt még van itt a ravasz az agy és két füstölgő kipufogócső. Ugye, és ezt is, és van aki ezen, igen, hát van itt kicsit ilyen vulgárisak is, rosszul állók, végjáték.
1: Igen, végjáték.
0: És valakinek ez kipattan az agyából, hogy rosszul állók, végjáték. A NER-ben edzett férfi, az ügyészség túl messze van, Mutyi Dili, nagyon jó, ez is az Dutyi Dilit amúgy is szeretem, és ilyenek is, Balázsos Iramban, és ezt még sorolhatnám, tehát a kreativitás, és képzeld el, hogy neki milyen kellemetlen lehet, hogy ahelyett, hogy együtt éreznének vele, vagy ahelyett, hogy sikerült volna arra a keresztényi együttérzés, és ez elvitt mindent. Tehát innentől kezdve ez egy rossz mozdulat, hogy jó, ilyenkor jönnek az összeesküvés elméletek, hogy lehet, hogy direkt csinálta a sofőr. Nem.
1: Nem, ez nem, ösztönös direkt, volt, ez
0: nem,
1: így sikerült.
0: Nem, de ez úgy történt, hogy nem a csomagtartóba rakta a két táskát, hanem a hátsó ülésre. Becsukta. Nem csukódott be eléggé, kinyitotta, izomból becsukta, és ez tehát két ajtó csukódás is, hát nem gondolt, hogy még mindig nincs ott, és gondolt, hogy gyorsan elment. Szerencsétlen meg ott
1: van. Jó, hogy nem ütött el.
0: Igen, és akkor a gyalogot elment valahol. Nem tudom, mikor vette észre a sofőr, hány utcára később, hogy haló.
1: De most azért ösztönösen hátra pillant, ezt nem az...
0: Hát a mögédül, vissza... akkor nem látod.
1: Hát de
0: a visszapillantóba.
1: Hát igen. Ez
0: mindegy, egy szó mint száz azért csak odaért, és akkor ugye ott a pártársak azért megkísérték, stb., de ez borzasztó, hogy szegénynek ez se jött össze.
1: Igen, hát vannak ilyen történetek. Egyébként mit szólsz ahhoz, hogy hát bizonyos esetekben végleg meg akarják a mentelmi jogot szüntetni?
0: Nem vagyok jogász, te az vagy. Én azt gondolom, hogy a mentelmi jog intézmény az nem véletlen. Tehát azért van, hogy ne lehessen befolyásolni, mert gyakorlatilag, ha egy politikust állandóan megvádolnak, és más dolga sincs, mint védekezni alaptalan vagy valós vádak alapján, akkor nem fog tudni dolgozni. Tehát elvileg ez volt az egésznek a lényege, hogy
1: azzal hát nem a munka volt, hanem egyáltalán ugye, nehogy az legyen, hogy a császár fogja magát, így igen. Van, elviszi, hanem legyen tényleg egy mentelmi joga, ami egyébként ezt mindenkit ki lehet adni.
0: Aha.
1: Tehát ez nem úgy működik, hogy ha te neked mentelmi jogod...
0: Most
1: persze, nézd, amikor alapos a gyanú, én azt gondolom, hogy akkor kiadják. Tehát azért azt nem lehet egyébként vállalni a közösséget. Tehát mi az egész parlament innentől kezdve egy bűnpártoló? Hát látjuk, hogy milyen következménye volt például hogy hívták a bicskei gyermekotthon.
0: Igen,
1: ott nem
0: igen.
1: Történt egyébként semmi különös, hogyha őszinte akarsz lenni, csak bűnpártolás, amit nem tudott lenyelni egy közösség. Olyan igen, bűncselekményben. Hát ez... Na most ez nyilván ugyanígy egy parlamentre is vonatkozna. Nem csak egy kormánypártra.
0: Ha jól tudom, ez a kiadás, tehát hogy ez a megszüntetés a közvádi eljárásokra. Segíts már nekem, mi a túró ez?
1: Hát azokat, ahol az állam képviseli a vádat, tehát ami közvádas, tehát hivatalból üldözendő cselekmény. Hát ölés, nem erőszak, lopás, csalás, tehát ahol tényleg az van, hogy nem te döntheted el.
0: Hivatali visszaélés?
1: Azt gondolom, az is közvádas.
0: Hát akkor gyakorlatilag majdnem minden. Akkor hát mi nem közvádas?
1: Hát olyanok, amik, mit tudom én, nem érik el azt a szintet, akkor mondjuk magánvád a bemész, és akkor te képviseled a vádat, nem pedig az állam. De egyébként igen, a BTK-ban lévő bűncselekmények nagy része egyébként közvádas, tehát az ügyész látja el a vád szerepét.
0: Ja, értem.
1: Érted, mert az hát, állam, az mert, állam monopóliumát
0: védi. Hallottam egy ilyet is, hogy hát csak a közvádas. De hát ezek szerint a csak a közvádas az nem igaz. Tehát nem azt jelenti, hogy a...
1: Szerintem nem közvádas lehetett ott, hanem egy, mit tudom én, lehet, hogy meg volt mondva, hogy mit tudom én, milyen súlyú bűncselekmények. Tehát mit tudom én, még azt is megmondták, hogy a 2-8 évig legalább büntetendő, azokat ki kell adni, és akkor
0: értem.
1: Automatikusan.
0: Én azt gondolom, hogy ha így is, úgy is, tehát megvan ennek a jogi procedúrája, vagy megvan, hogy is kiadják, akkor most...
1: Én is ezt gondolom, megint hangulat kell, és igen, tehát ezekkel van itt ilyenkor a probléma. Hát mindegy, én azt gondolom, hogy most elmegyünk akkor szünetre, mert ezek azért fontos történetek egyébként, hogy hogyan alakítjuk át a jövőt, és azért nem lenne baj, hogyha nem mindenki a partvonalról, mint a képviselők visszahívhatósága is. Hát ha minden képviselő visszahívható lenne, akkor nem tudnának egy normális szabályt elfogadni, ami mondjuk adott esetben azt jelenti, hogy mitől megemeljük a jövedéki adóját a benzinnek. Ami egyébként lehet hasznos is, mert Magyarországon nagyon sok kőolaj nincsen. Uh-huh. Innentől kezdve akár miért ne lehetne, hogy kevesebbet pöfögjünk, és mondjuk egészségesebb legyen a levegő. Na jó, innen folytatjuk.
0: Elektrifikáció.
1: Illetve... Igen, hát az egy másik történet, nyilván az majd hamarosan, ugye erről is beszéltünk a múlt héten, évvégére eldől, hogy lesz-e Paks 2 vagy nem. Erre most nem térünk vissza, majd amikor újabb információk, impulzusok érkeznek. Jó? Na, innen folytatjuk. Szabad péntek.

0: Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Igen, és ez most már az utolsó etapunk így szabad pénteken, vagy hát pénteken egy szabad műsorban. És hát képzeld el, hogy a múlt héten a Gabinak megemlítettem, hogy hát hogyan akarunk mi új országot építeni, hogyha a szakmaiság azon a szinten van, hogy első a lojalitás, és akkor utána a szakmai szervezetekbe, utána szakembert esetleg, ha marad még rá idő meg energia, akkor
2: lejegálunk. Igen, ezt gondolom a DK alapító, digitális kör, polgári kör alapító energiajogászra gondoltál.
1: Így van, és hát
2: aki most már ugye a mi hazánknál átszerződött.
1: Igen, és képzeld el.
2: De nagyon fideszes volt, és akkor most átszerült.
1: Így van, tehát tudjuk, hogy sőt, alelnök lett.
2: Alelnök, hát igen.
1: És hát
2: végre egy írás tudok köztük. Egyből alelnök.
1: A Varkocs frizuráját nem kritizálták a parlamentben, de most őszintén miért ne lehetne?
2: Nem tár, mindegy.
1: Most, nem, szerintem most mindegy.
2: Ezek már csak ilyen kis tírű játékok.
1: Igen, igen, és akkor...
2: Hogy az a lényeg, hogy mit tesz hozzá a munkához.
1: Pontosan.
2: Nem mindegy,
1: na, és képzeld el, hogy a héten azt kell, hogy mondjam, hogy...
2: Lemondott.
1: Lemondott, igen, mert ugye a múlt héten megválasztották
2: a mi
1: hazánkos alelnöknek.
2: Igen, összeférhetetlenség.
1: És, igen, és olyan embert javasol a mi hazánk, hogy hát szemem szám.
2: De hova? El.
1: A médiatanácsba.
2: Ja, értem.
1: Képzel, hát most ez bennünket érint, mert ugye ez egy szakmai,
2: ja, értem.
1: Ez történet, tehát az, de egyébként az egész országot meghatározza valamilyen értelemben, hogy milyen média, politika, milyen szakmaiság lesz ugye a
2: és visszatért a szakmaiság, úgy érzed?
1: Hát figyelj, olyan embert ajánlottak, akit 30 éve ismerek, és mit tudom én, rádiós berkekben nagyon régóta dolgozunk együtt, ha lehet így mondani, és ő 30 éve, 35 éve rádiózik. Különböző értem. Helyeken volt saját rádiójuk, amit utána megvett a egy bizonyos...
2: Beolvadt,
1: igen, mondjuk úgy, igen. Volt, mondjuk úgy.
2: Erősebb, mert az erősebb kutya van szerelmi fölénybe.
1: Nem eladta, hanem megvették.
2: Megvették, tehát, igen.
1: És utána katolikus rádiót csinálta, mint vezérigazgató, meg egyetemen is oktat. Ő Radecki András, és hát kénytelen voltam gratulálni ehhez a döntéséhez a mi hazánknak, mert itt tudom, hogy meg lesz a szakmaiság, mert ismerem a figurát nagyon régóta, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg hagyják is majd őket dolgozni.
2: Én azt gondolom, hogy
1: és ezzel... egyébként az az érdekes, most ne értsé félre, mert ez fontos a magyar kultúrában, nincs kötődése a párthoz. Tehát olyan embert kerestek, akit szakmailag alkalmasnak látnak egy
2: elvileg,
1: feladatra.
2: Elvileg nincs itt semmi látnivaló. Tehát
1: igen,
2: erre szavaztunk.
1: Igen, de van.
2: Erre szavaztunk, hogy ilyenek legyenek.
1: Igen,
2: tehát, hogy
1: igen.
2: Nem kéne ezen
1: meg
2: most
1: kell dicsérni.
2: Nagyon jó. Ezt is a pozitív visszacsatolás is nagyon fontos.
1: Nagyon-nagyon-nagyon örülnék, ha ez tényleg így működne ebben a közegben, ebben a kis országban, és azt gondolom, hogy ő tudja, hogy miről szól a történet, és azt gondolom, hogy jó megoldásokat fog javasolni, az, hogy ezek most átmennek, vagy nem mennek át, de ismerem annyira a autonóm személyiség, hogy nem nagyon fogják tudni ugráltatni, hanem tényleg a szakmai meggyőződés, amit, ahogy szokták mondani, 30 év szakmai tapasztalatot 30 év alatt lehet összehozni, tehát ő neki van. És ez fontos
2: is.
1: Egyébként. Ja igen, és visszavontani is, igen.
2: Jó.
1: Tehát ez egy jó hír, tehát lehet, hogy változik Magyarország.
2: Igen, tehát erről beszéltünk, erre szavaztunk, hogy kicsit több szakmaiságot, kicsit több hozzáértést, kicsit kevesebb lopást, egy kis elszámoltatással fűszerezve, és esetleg a gazdaságba visszatér a bizalom.
1: Az elszámolás nálam egyáltalán nem bosszúról szól, hanem arról, hogy ne legyen következmények nélküli ország. A jövőnek szól már az elszámoltatás, nem a múltnak. Igen.
2: Igen, tehát ezt ezerszer megbeszéltük, hogy az elszámoltatás az azért van, hogyha bármilyen változás van, nyugodtan meg lehessen kérdezni, hogy igen, hol a pénz? Mit csináltam erre? Jó, csak hát itt semmi politika nélkül.
1: Alapból jöjjön fel a kérdés.
2: Furcsa,
1: érted?
2: Hogy eddig nem volt,
1: hát
2: de
1: igen.
2: Most már van, erre szavaztunk. Na, viszont azt mondd el nekem, hogy például, ugye beszéltünk arról, hogy a három mentelmi jogot, hogy egyszerre kérték ki, ugye a Hangos Eszták Magyar Péter, és a mi hazánk, ha már szóba hoztad, miért van az, hogy én nem találom azokat a hozzászólásokat, amivel mondjuk a torockai elnök úr ostorozza mondjuk a Fidesznek ezeket az embereit, akár célzottan, úgy, hogy emellett szembe jön többször az a megnyilvánulása, amikor ugye a telefonlopásos ügyen lovagol hosszú perceken keresztül a ügyrend előtti felszólalásba, vagy nem tudom mi, és egyszerűen a Fidesznek nem akar neki menni nyilvánosan, úgy, hogy a Tiszának meg egy telefonlopással szemben, és ugye beszéltünk ma már adásban arról, hogy a kettő egy lapon nem említhető falsúlyát tekintve.
1: Azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem, tehát nincs.
2: Akár. Hogy miért van az, hogy tehát a Mi Hazánkhoz szavazók nemnak ez nem hoz plusz szavazatot, hogyha most a Fidesznek akár kérdéseket tesz föl, vagy
1: hát figyelj,
2: és akkor az hoz, gondolom, hogyha a Magyar Pétert cseszteti?
1: Hát a legújabb közvéleménykutatásuk alapján ez nem így néz ki egyébként, tehát azok, akiket elméletileg a Tisza elvesztett, azok nem a Mi Hazánknál jelentek meg. Nyilván itt minden hiba határon belül van, de nagyjából több
2: közvéleménykutatás. Jó, ilyen 2%-os
1: mozgások van. Már a Mráz Ágoston is azt mondta, hogy
2: ők is mérték a Tisza.
1: És hogy bocsánatot kér. Hát, a megtévesztésekért. És most innentől kezdve rendes munkát végez.
2: De állja meg a fáklyás menet. Tehát még a választás előtti két nappal is kiállt.
1: Még utána is.
2: Rezzenisten arccal azt mondta, hogy hát ezek a tények, ők ezt mérték, és most csak azt, hogy ja, hát akkor hazudtunk, bocs.
1: Hát ugye, hát jó, ez hogy? Igen.
2: És akkor,
1: de jó, és ezt tanítom az egyetemen.
2: Eddig hülye voltam, mert ugye a politika, ez azért te meg, tehát azért fizettek, hogy
1: van hazudjak. Van az a pénz, amiért korpásodik az
2: igen,
1: ember.
2: Igen, azért fizettek, hogy hazudjak, de most már ez elmúlt, de most már jó srác leszek. Hello.
1: Igen.
2: Hát azért nem így működik. Hát vagy de?
1: De. Igen.
2: Hát most, hogyha azt mondod, aláír,
1: az egyetemen, érted? És csodálkoznak azon, amikor a kollégái azt mondták, hogy talán ilyen erkölcsi múlttal, akármilyen jó oktató, ezt nem tudjuk, hogy jó.
2: Igen, nem kéne,
1: talán,
2: hogy gyere.
1: Hogy nem kéne, mert
2: nem
1: egyszerűen nem lesz
2: hitet.
1: Hát nem is az
2: velem.
1: A baj, hát nem vállalom én azt, hogy a mit fognak mondani a tanítványok.
2: Hát vagy az iskoláról mit mondani?
1: Hát röhögnek, miközben te előadsz, érted?
2: Hát tényleg szivat.
1: Egyetemen, tényleg.
2: Igen.
1: Ugye,
2: hát itt nem.
1: Hogy Woody Allen, ugye megvan, nem lennék annak a klubnak a tagja.
2: Ahova engem is fölvennének. De hát igen, ez egészen... Na mindegy, szóval, tehát és jó, a kérdés az, hogy volt-e B verziója. Tehát egyszerűen ezt mindenki tudta, hogy ez így van, stb. Most ezt lehet úgy is nézni, hogy na legalább akkor meakulpázott, és akkor most aztán nagyon
1: minden virág virágozhat, meglátjuk, hogy mire lesz képes, és akkor, ha néhány év múlva ő hozza a legjobbakat, akkor ez egy teljesen normális. De visszatérve a kérdésedet, nem akarom elkerülni, mert azért az idő rohan.
2: Igen.
1: Hát nem vagyok politológus, és, de azt gondolom, hogy ők is mérik ezeket, hogy mi hozhat, és ugye ő megpróbálja magát nem a döglött oroszlánnal pozícionálni magát, hanem mondjuk a mostani uralkodóval, igen, akinek a kihívója akar lenni.
2: Igen, mondjuk a 141-5 az arány, igen, ugye? Azt azért tegyük tisztába, hogy...
1: Jó, de ez lehet, változhat bármi.
2: Lehet onnan a sarokból cincogni, attól ez még nem...
1: De 141-5. Meg kell próbálni.
2: Meg kell próbálni, és a matematika és a józa logika is ezt diktálja. A sokból lehet...
1: Veszteni, így van, megnyerni,
2: átcsábítani. Igen. Most tehát, hogyha neked azt mondanák, hogy itt van egy 10-es tábor, ott meg van egy 100-as tábor, akkor honnan próbálj meg? Hát nyilván nagyobb esély van annak, hogy a nagy számok törvénye alapján onnan tudok majd egy-két egy-két csalódott tiszást átrántani, mert ugye a... Hát,
1: és mi van akkor, hogyha netalántán, hogyha túlságosan bántja a Fideszt a Mi Hazánk, tényleg kiderül, hogy csak a szatellit pártja volt. Egy-két, nem tudom én...
2: Hát ez most minek ezt a szatellit pártja? Rántja.
1: Hát azért ez, hogy mondjam, sokan mondták. Ezt mi ma itt adásban is megkérdeztük Mi Hazánkos politikusokkal.
2: Nyilván azt fogják mondani, hogy nem.
1: Hát persze.
2: De most azzal például, hogy a 170 ezer forintos telefonon nyargalásznak, és a 17 milliárdot meg úgy majdnem, hogy az nem téma.
1: Hát, azt már hozzá vagyunk szokva, de az, hogy minden állampolgárnak van 17 milliárdja, de minden állampolgárnak szinte ma már van 170 ezeres telefonja, és melyiket félted a jobban? A 17 milliárdodat, ami nincs?
2: Amit nem láttam.
1: Amit nem láttam.
2: Amit úgy osztottak el, hogy hozzám se ért.
1: Vagy azt a telefont, amit minden nap nyomkodsz, nézel, és hozzánőtt az életed része.
2: Az anyjuk úristenét most.
1: Ugye? Aztán... Érzi.
2: Hinyha.
1: Érzi a problémát.
2: Azt tudom mondani, hogy Recece. Megvan a Hófehér című rajzfilm.
1: Igen.
2: Na, abban volt az, amikor igen. Volt egy valamilyen közgyűlés, és akkor föltett az egyik törpe a kezét. Mit szeretném mondani? Recece.
1: Igen.
2: Tehát ehhez csak ezt tudom hozzászólni. Stassi, Recece.
1: Na, tehát azért, de látod, hogy mennyire empatikus vagyok. Viszont most, hogy nézem, van még vissza a 2 percünk, lassan el kéne búcsúznunk, és neked van valami mondani valód is, nem? Vagy lesz valami mondani valód így az utolsó dalunk kapcsán?
2: Ja, nem, csak annyi, hogy küldenék egy számot mindenkinek, aki szereti. Tehát ezt, tudod, vannak ezek a kívánságműsorok, és akkor kinek küld, mindenkinek, aki szereti. Ó, csak ezt megtiltam talán.
1: És hogy jutott eszedbe, mi? Tehát mindenkire gondoltam. És akkor ez a dal,
2: hát ez egy, ugye ennek egy rövid története van, tehát az ember azért, amikor jár kell a világban, esetleg dolgozik, akkor mindig vannak surlódási felületek, amit az ember vagy jól kezel, vagy rosszul, és akkor ez egyfajta bocsánatkérés és megkulpázás is.
1: Úgy, és el is jut az illetőhöz?
2: Szerintem el.
1: Mert lehet, hogy tudja, hogy most te vagy a adásban, és akkor eddig mi bennünket szokott hallgatni, de most elkapcsolt.
2: Az is lehet. Ez is egyfajta. De azért én hadd adringassam magam abba a hitbe, abba az álomba, hogy ezzel most próbálom helyrehozni azt a csacskaságot, amit az ember ugye elkövet. Nyilván az nem hibázik, aki nem dolgozik.
1: Hát vagy az hibázik a legnagyobbat.
2: Így van.
1: Ha őszintén akarunk
2: lenni. De nincs különösebb története, inkább egy jó poén, úgy gondolom.
1: Na, ez így is ismerünk téged. Ezt így. Tehát szerintünk te a drámádat nem hoznád be a rádióba. Te csak a jó poénjaidat.
2: Ha akarod, igen, de nem hiszem, hogy...
1: Ez fenyegetően hangzott egyébként.
2: Van, akinek nincs drámája?
1: De nincsen.
2: Nem beszélve arról, hogy azt szokták mondani, mindenkinek a saját problémája a legnehezebb és a legsúlyosabb. Holott, erről csak egy rövid példa, édesanyám ugye sajnos ő többször is volt rákos, ha már erről beszéltünk a szűréssel, akkor egy ilyen keretbe foglaljuk a mai adást, mennyire fontos a prevenció, tehát ő többször is volt rákos, és a szomszéd azt mondja, hogy ott ült az ágyánál, míg anyám halálos beteg, mondta, hogy hát neki meg az aranyere. És esküszöm, és mit mondott anyám?
1: Együtt
2: ez nagy
1: vele.
2: Baj. Igen. És anyám érzett vele, és akkor mondta, anyu, hát miért hallgatod meg? Mert mindenkinek a saját problémája a legnagyobb.
1: Ez egy nagyon jó végszó volt, úgyhogy búcsúzzunk is el.
2: Nekem te voltál a legnagyobb problémát, neked meg én, úgyhogy...
1: És aki nem tudná, itt volt velem az elmúlt két órában.
2: Vejsz József.
1: Én pedig Stasser Tamás vagyok, és itt is maradok még egy jó darabig, nem a rádióban, hanem egyébként remélem az élők között, ha elmegyünk prevencionálni, és mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk, legyen jó napotok!
0: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: vagyok.
1: Ez a Paks FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez. Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzati döntéshozatal hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében ezentúl szerdánként hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést, írja az MTI Kapitány István bejelentése alapján. A gazdasági és energetikai miniszter tudatta, az új munkarendben 4 kabinet között osztják meg a feladatokat, így a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet látja el a döntés előkészítő munkát. Kapitány István hangsúlyozta, a kabinetek működésével a gazdasági szempontok minden területen, a beruházásoktól kezdve a vállalkozások versenyképességén át az energiastratégiáig kiemelt hangsúlyt kapnak, a cél pedig a végrehajtás folyamatainak további gyorsítása és átláthatóbbá tétele. Közös megegyezéssel távozott tisztségéből Bonyhád két alpolgármestere, dr. Égi Csaba és Szabó Tibor, akik a képviselőtestület legutóbbi ülésén nyújtották be lemondásukat. Dr. Égi Csaba a tolnamegyeihírek.hu hírportálnak nyilatkozva elmondta, döntésük hátterében nem konfliktus áll. 2 évvel ezelőtt a polgármester felkérésére úgy vállalták a tisztséget, hogy a ciklus felénél átadják a stafétát a fiatalabbaknak, képviselői munkájukat azonban változatlanul folytatják. A testület a nyilvános ülésen meg is választotta az új alpolgármestereket Köllő Roland és Kovács Ferenc képviselők személyében. A személyváltozások mellett a képviselők köznevelési ügyeket is tárgyaltak, és jóvá hagyták a várajai ifjúsági tábor 2 nevelői épületének felújításáról szóló beszámolót. Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében. 3 tűzesethez és 1 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt Kétyen a Petőfi Sándor utcában. A szekszerdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltó 2 vízsugárral, valamint a vízszállító jármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. Két kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen hárman utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei két embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy egy hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók két vízsugárral fékezték meg.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
1: És most vissza a Paks FM slágereihez.
0: Hey, this is Regard and this is my song, Ride It.

0: Martin Garrix újdonságet sem hagynánk ki. Ed Sheerannel közösen szállítják a repeat hitet. Az úti cél és az időpont megvan. Találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: érdeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ó, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdák egyelőre hiába várják az uniós válságtámogatást, miközben az idei aszály közel 1000 milliárd forintos kárt okozott az agrárgazdaságban, tájékoztatta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az MTI-t. A MAGOS kiemelte, az Európai Unió 540 millió eurós rendkívüli keretet biztosít a megemelkedett műtrágya és energiaköltségek kompenzálására, amelyből Magyarország 16,7 millió euróra lenne jogosult. A szakmai szervezet az MTI-nek rámutatott, hogy míg több uniós tagállamban a termelők már megkapták a segítséget, a hazai kifizetések elmaradása komoly versenyhátrányt jelent a magyar gazdáknak, és a jövő évi termelés biztonságát is veszélyezteti. A vártnál lényegesen nagyobb lendülettel indították az őszt az ingatlan eladók, miután szeptemberben kiugróan sok új lakás hirdetést adtak fel, tájékoztatta az ingatlan.com az MTI-t. Az ingatlan piaci elemzés szerint a kínálat bővülése az ország egész területén megfigyelhető volt, a tulajdonosok és a közvetítők jelentős része ugyanis az őszi hónapokra időzíti az értékesítést a határozottabban jelenlévő vevői keresletre számítva. A portál szakértői az MTI-nek kiemelték, az élénkülő kínálat a vevők számára szélesebb választékot biztosít, a megnövekedett választék ugyanakkor árversenyre kényszerítheti az eladókat, ami hosszabb távon kiegyensúlyozottabbá teheti a lakáspiacot. 30 napirendi pont szerepelt Szekszárd közgyűlésének a hosszú nyári szünet utáni első szerdán késő délután megtartott ülésén. A nyílt ülésen először döntöttek arról, hogy újabb 3 évig Liphauser János legyen az I. és Gyura könyvtár igazgatója, tárgyaltak a megyeszékhely központjában álló Augusztház felújításáról, a település rendezési terv módosításáról, a szociális ellátásról, a költségvetésről, a város Domboriban lévő volt úttörőtáborának hasznosításáról is. Zárt ülés napirendjén szerepeltek a város cégeinek második negyedévi pénzügyi beszámolói. A Vajda Papír is csatlakozott a merrák elleni küzdelemhez és támogatást nyújt a Magyar-Máltai Szeretetszolgáló szűrőbusz programjához, jelentette az MTI. A vállalat hozzájárulásával a Máltai Szeretetszolgálat mobil szűrőállomása olyan kis településekre is eljuthat, ahol a lakosoknak egyébként korlátozottak a lehetőségeik a rendszeres orvosi vizsgálatokra. Az MTI híradása szerint a kezdeményezés célja a merrák megelőzése, a korai diagnózis elősegítése és az egészségtudatosság növelése, amely révén országszerte több ezer nő számára válik elérhetővé az életmentő ingyenes szűrővizsgálat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél. Mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
4: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Liszmár Tamás, a Paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag Paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek. Úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
5: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
4: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játéklehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

ולי צ'נקי שם לאט דנם כתובה פילד מה צ'נקי שם בא פוקש FM עסקת

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszországgal lehető leggyorsabban tárgyalásos úton szeretne véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, közölte Vlagyimir Putyin az MTI beszámolója szerint. Az orosz elnök kijelentette, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseknek figyelembe kell venniük a helyszínen kialakult reális helyzetet és Oroszország biztonsági érdekeit. Az MTI tudósítása szerint a határozott diplomáciai üzenetben az orosz államfő rámutatott arra is, hogy a rendezés elhúzódása egyik félnek sem érdeke, a hosszú távú és fenntartható béke eléréséhez azonban elengedhetetlen a konfliktus mélyebb gyökereinek és kiváltó okainak érdemi kezelése. Megszünteti a Pécsi Tudományegyetem a szekszárdi karán működő filozófia doktori iskolát, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A határozatot az egyetem szenátusa hozta meg azt követően, hogy a rektor javaslatára az egyetemi doktori tanács is a doktori iskola megszüntetése mellett foglalt állást. Az MTI felidézi, hogy az egyetemen még nyáron indult vizsgálat a doktori iskola akkreditációja és egyes ott megvalósult fokozatszerzési eljárások kapcsán. A döntés értelmében a meglévő hallgatók képzésének befejezését az egyetem természetesen továbbra is biztosítja. Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél. Mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, Paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
2: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a Paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag Paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek, és úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
3: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
2: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM összeköt.

0: Box FM.
1: Box FM.
2: Minden a helyére kerül.
1: Box FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzati döntéshozatal hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében ezentúl szerdánként hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést, írja az MTI Kapitány István bejelentése alapján. A gazdasági és energetikai miniszter tudatta, az új munkarendben 4 kabinet között osztják meg a feladatokat, így a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet látja el a döntés előkészítő munkát. Kapitány István hangsúlyozta, a kabinetek működésével a gazdasági szempontok minden területen, a beruházásoktól kezdve a vállalkozások versenyképességén át az energiastratégiáig kiemelt hangsúlyt kapnak, a cél pedig a végrehajtás folyamatainak további gyorsítása és átláthatóbbá tétele. Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a lemondása hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás áll, mely cég megszüntetésének tárgyalását a közgyűlés legutóbbi ülésén levette a napirendi pontról.
2: Közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És gyakorlatilag a hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Ezt akadályozta meg az, hogy már a napirenden, a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot. A közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot.
1: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024 októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke volt. Tisztségeiről október 1-jével mondott le. 3 tűzesethez és 1 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt Kétyen a Petőfi Sándor utcában. A szekszerdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltó 2 vízsugárral, valamint a vízszállítójármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. 2 kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen 3 utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei 2 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 1 hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral fékezték meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenése az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fogsz.

0: a Sztár Portréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdák egyelőre hiába várják az uniós válságtámogatást, miközben az idei aszály közel 1000 milliárd forintos kárt okozott az agrárgazdaságban, tájékoztatta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az MTI-t. A Magosz kiemelte, az Európai Unió 540 millió eurós rendkívüli keretet biztosít a megemelkedett műtrágya és energiaköltségek kompenzálására, amelyből Magyarország 16,7 millió euróra lenne jogosult. A szakmai szervezet az MTI-nek rámutatott, hogy míg több uniós tagállamban a termelők már megkapták a segítséget, a hazai kifizetések elmaradása komoly versenyhátrányt jelent a magyar gazdáknak, és a jövő évi termelés biztonságát is veszélyezteti. Közös megegyezéssel távozott tisztségéből Bonyhád két alpolgármestere, dr. Égi Csaba és Szabó Tibor, akik a képviselőtestület legutóbbi ülésén nyújtották be lemondásukat. Dr. Égi Csaba a Tolnamegyei Hírek.hu hírportálnak nyilatkozva elmondta, döntésük hátterében nem konfliktus áll. Két évvel ezelőtt a polgármester felkérésére úgy vállalták a tisztséget, hogy a ciklus felénél átadják a stafétát a fiatalabbaknak, képviselői munkájukat azonban változatlanul folytatják. A testület a nyilvános ülésen meg is választotta az új alpolgármestereket Köllő Roland és Kovács Ferenc képviselők személyében. A személyváltozások mellett a képviselők köznevelési ügyeket is tárgyaltak, és jóvá hagyták a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének felújításáról szóló beszámolót. A Vajda Papír is csatlakozott a merrák elleni küzdelemhez és támogatást nyújt a Magyar-Máltai Szeretetszolgáló szűrőbusz programjához, jelentette az MTI. A vállalat hozzájárulásával a Máltai Szeretetszolgálat mobil szűrőállomása olyan kis településekre is eljuthat, ahol a lakosoknak egyébként korlátozottak a lehetőségeik a rendszeres orvosi vizsgálatokra. Az MTI híradása szerint a kezdeményezés célja a merrák megelőzése, a korai diagnózis elősegítése és az egészségtudatosság növelése, amely révén országszerte több ezer nő számára válik elérhetővé az életmentő ingyenes szűrővizsgálat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél, mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, Paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
2: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a Paksi SE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag Paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi SE keretein belül teniszeznek, és úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
3: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
2: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, hogy tudjanak több meccset játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm.
4: Összekött.

0: Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam, és ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába, akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondtak?
2: Így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam, szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és volt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: Hát énekelni tisztán? Tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor mondta utána, és mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondod.
1: Hát egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött?
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted magad?
2: Nagyon miközben. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Paks FM.

0: Box FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Kozma Orsi, énekesnő.
3: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
4: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
3: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgass meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
4: Olyan jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt
3: hát persze,
4: ne.
3: Az anyukám.
4: És miről? Szeki.
3: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem föl.
4: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
3: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Box FM.

0: Box FM.
1: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
3: A bátorítás át tud billenni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
4: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok, és az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, hogy mondjuk gyerek vagy, pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
3: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor kell túl mély, meg túl
4: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
3: Igen, csak veszélyes játék, hogy apa mondta, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát ezért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
4: mert
3: emberként.
4: A Bibliából,
3: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igaz, hogy ne félj, csak higgy.
4: Bátorít.
3: És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
3: Igen. Semmilyen
2: meghatározó bátorítás nem volt?
3: Hát...
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Biztos emlékeznél rá hirtelen, Igen. Hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
3: Igen.
2: Hogy nem volt.
3: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
2: Na hát.
3: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, én nem tudom, én úgy érzem.
4: Kozma Orsi, énekesnő.
5: Most a Dés Andris jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom. Ő volt az egyik azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy... Talán van ezen a úton is valami keresnivalóm. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks.
6: Paks.
0: FM.
6: Paks
0: FM.
6: Paks FM.
0: Paks FM.
6: Összeköt.

0: Paks FM.
1: A Sztár Portré most folytatódik.
2: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
3: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
2: neked?
3: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
4: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
3: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
2: Egy testvér?
3: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
2: Jól vannak egyébként ők is, tehát így hárman testvérek?
3: Persze, kimondotta jó. Kimondotta
2: és egymást például tudtátok bántorítani?
3: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
2: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
5: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
4: Kozma Orsi, énekesnő.
5: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Koltai Róbert, színművész.
4: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy van, akinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
2: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszországgal lehető leggyorsabban tárgyalásos úton szeretne véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, közölte Vlagyimir Putyin az MTI beszámolója szerint. Az orosz elnök kijelentette, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseknek figyelembe kell venniük a helyszínen kialakult reális helyzetet és Oroszország biztonsági érdekeit. Az MTI tudósítása szerint a határozott diplomáciai üzenetben az orosz államfő rámutatott arra is, hogy a rendezés elhúzódása egyik félnek sem érdeke, a hosszú távú és fenntartható béke eléréséhez azonban elengedhetetlen a konfliktus mélyebb gyökereinek és kiváltó okainak érdemi kezelése. A vártnál lényegesen nagyobb lendülettel indították az őszt az ingatlan eladók, miután szeptemberben kiugróan sok új lakáshirdetést adtak fel, tájékoztatta az ingatlan.com az MTI-t. Az ingatlan piaci elemzés szerint a kínálat bővülése az ország egész területén megfigyelhető volt, a tulajdonosok és a közvetítők jelentős része ugyanis az őszi hónapokra időzíti az értékesítést a határozottabban jelenlévő vevői keresletre számítva. A portál szakértői az MTI-nek kiemelték, az élénkülő kínálat a vevők számára szélesebb választékot biztosít, a megnövekedett választék ugyanakkor árversenyre kényszerítheti az eladókat, ami hosszabb távon kiegyensúlyozottabbá teheti a lakáspiacot. Megszünteti a Pécsi Tudományegyetem a Szekszárdi Karán működő filozófia doktori iskolát, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A határozatot az egyetem szenátusa hozta meg azt követően, hogy a rektor javaslatára az egyetemi doktori tanács is a doktori iskola megszüntetése mellett foglalt állást. Az MTI felidézi, hogy az egyetemen még nyáron indult vizsgálat a doktori iskola akkreditációja és egyes ott megvalósult fokozatszerzési eljárások kapcsán. A döntés értelmében a meglévő hallgatók képzésének befejezését az egyetem természetesen továbbra is biztosítja. Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében. Három tűzesethez és egy műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt Kétyen a Petőfi Sándor utcában. A szekszerdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltó 2 vízsugárral, valamint a vízszállító jármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. 2 kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen 3 utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei 2 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 1 hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral fékezték meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Kiss FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzati döntéshozatal hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében ezentúl szerdánként hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést, írja az MTI Kapitány István bejelentése alapján. A gazdasági és energetikai miniszter tudatta, az új munkarendben 4 kabinet között osztják meg a feladatokat, így a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet látja el a döntés előkészítő munkát. Kapitány István hangsúlyozta, a kabinetek működésével a gazdasági szempontok minden területen, a beruházásoktól kezdve a vállalkozások versenyképességén át az energiastratégiáig kiemelt hangsúlyt kapnak, a cél pedig a végrehajtás folyamatainak további gyorsítása és átláthatóbbá tétele. Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a lemondása hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás áll, mely cég megszüntetésének tárgyalását a közgyűlés legutóbbi ülésén levette a napirendi pontról.
3: Közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És gyakorlatilag a hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni. Ezt akadályozta meg az, hogy már a napirenden, a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot.
2: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024 októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke volt. Tisztségeiről október 1-jével mondott le. 3 tűzesethez és 1 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók szerdán, közölte a katasztrófa védelem. A beavatkozó egységeknek a szabadtéri lángok megfékezése mellett egy közúti balesetnél is helyt kellett állniuk. 5 hektáron égett az avar, a legelő, a nádas, valamint szalmabálák szerda délután Kakast külterületén. A kiterjedt tűzesethez a szekszerdi és komlói hivatásos, valamint a bonyhádi önkéntes tűzoltókat riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és a vízszállító avaroltó berendezésével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Mintegy 1500 négyzetméteren avar, gaz, tarló, valamint trágyakupacok égtek délelőtt Kétyen a Petőfi Sándor utcában. A szekszerdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral, valamint a vízszállítójármű avaroltójával folytották el a lángokat, a munkálatokat egy munkagép is segítette. 2 kis teherautó ütközött össze szerdán kora délután Pálfán a Táncsics Mihály utcai kereszteződésben. A járművekben összesen 3 utaztak, közülük a mentőszolgálat szakemberei 2 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre riasztott sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Délután Bonyhádon a Gyár utcában is szabadtéri tűz keletkezett, ahol mintegy 1 hektáron lábon álló kukorica és tarló égett. A lángokat a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral fékezték meg.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi SE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont. A budapesti Evopro SE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukocki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. Több éves szünet után verbúválódott újra a teniszcsapat. A klubnál a fiatalok beépítése, megerősítése a cél, mondta a rádiónknak Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik.
4: 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Liszmájer Tamás, a paksi ese egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek. Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a paksi ese keretein belül teniszeznek. És úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
5: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
4: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt, többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekötve.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt. I'm not

0: elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Gerix üdvösséget sem hagynánk ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat It-et. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörges le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

0: Nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Paksefem.
1: Paksefem.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

lehet. Tudom, te lerázol profi. Ez a heti kaland, mint a spotin. Ha eljön a reggel, beszélni sem kell a lelkem, majd takarom a napszemüveggel.

Fox FM.